0: Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A mai beszélgetésben mesél nekünk tanulmányairól, terveiről és a gyökereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Milán, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én köszönöm a lehetőséget.
0: Mi már beszélgettünk korábban, de most egy kis apropó, ami miatt ismét beszélgetünk, hiszen most lesz a bachelor diplomád hamarosan, júniusban, tehát néhány hét múlva. Jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetemen tanulsz Szabadi Vilmos osztályába. Mesélj nekünk egy picit, hogyan készülsz most a diploma hangversenyedre?
1: Hát elsősorban is nagyon sokat gyakorlok, próbálok tudatosan gyakorolni, minél többet.
0: Ez a minél többet, ez mit jelent? Ez mit, napi fél óra? Hát ez most csak egy vicc volt.
1: Azért annál egy kicsit több. Hát minimum azért a 4 órának meg kell, hogy legyen, de ha annál több, az még jobb. De ez annál több az a tudatos gyakorlás. Tehát ez a 4 óra is tudatos gyakorlásnak kell, hogy legyen, mert gyakorolhatok én 10-15 órát is egy nap, annak nincs értelme.
0: Tehát valójában az ember ilyenkor egész nap a zenével foglalkozik, de 4 órát van mondjuk legalább a hangszer a kezében. Igaz? Hiszen azért te jársz egyetemre, tehát neked persze, óráid vannak, persze. És az én tapasztalatom az, hogyha mondjuk bekerül az ember egy ilyen egyetemre, egy ilyen művészképzésre, akkor mondjuk elkezdenek délelőtti órákat felvenni a diákok, és hát jönnek a délutáni órák, és aztán örül az ember, hogyha egyáltalán 3-4 órát szünetelhet, és a kezébe veheti a hangszert.
1: Hát igen.
0: Ez nálad is így van, gondolom.
1: Így van nálam is, bár most ugye utolsó éves vagyok ezen a szakon, tehát már ilyenkor már nincs annyi órám, mint azelőtt, tehát első évben tényleg teli volt a napjaim órákkal, mindenféle akusztika, filozófia, mindenféle ilyen töltelégtárgyal.
0: A szokásos mellett, hogy akkor hegedű főtárgy, szolfés, zeneelmélet, tehát hogy ezek nélkülözhetetlenek.
1: Azok nélkülözhetetlenek, de azon felül voltak még ilyen töltelégtárgyak, amikkel teljesíteni kellett.
0: Igen, de ezek is nagyon fontosak egyébként, tehát hogy például megismerkedni az akusztikai tér fogalmával, meg azért ilyen hasznos dolgok, ezek azért fontosak egy zenész számára.
1: Nyilván fontos volt, de most hála Istennek már utolsó évre nincsenek ilyen tárgyaim, tehát ugye tavaly leszigorlatoztam szolfés zeneelméletből, tehát már olyan tárgyam sincsen, már csak fő tárgyam van, ami ugye jelen esetben a hegedű, meg zenetörténet tárgyam van, amit még teljesítenem kell, és szigorlatot kell tennem belőle, valamint ugye kamara és zenekar ezeket a tárgyakat.
0: Miért ilyen fontosak ezek a tantárgyak? Tehát például szolfés. Szolfést az onnantól kezdve tanul az ember, sőt még előtte, hogy elkezdi a főtárgyat. Tehát, hogyha mondjuk valaki beiratkozik 8 évesen a zeneiskolába, akkor már 7 évesen legalább el kell kezdeni a szolfést. És te most vagy 23, ezek szerint, hogyha tavaly fejezted be, mondjuk tavaly szigorlatoztál, akkor az azt jelenti, hogy 22 éves korodig neked szolfést kellett tanulnod.
1: Igen.
0: Hát az nem egyszerű.
1: Hát nem egyszerű, és nem is szerettem, megmondom az őszintét, bár nagyon-nagyon hasznos tényleg, mert benne van a zenébe, tehát amit játszunk, a szolfés, az elmélet, tehát nagyon fontos, egymásra épülnek ezek a tárgyak, tehát zenelmélet, szolfés.
0: És miket tanulsz itt egyébként? Azért egy picit fejtsük ki annak is, aki nem annyira járatos ebben a képzésben. Tehát nyilván alapfokon mondjuk a hallásgyakorlatok, tehát meghallani a hangokat, meghallani két hang közötti távolságot, tehát a hangközöket, felismerni az akkordokat. Középiskolában ugyanezt fejlesztik, csak nyilván magasabb szinten. Mi van például egy egyetemi oktatás keretében?
1: Az egyetemi oktatás keretében igazából ugyanaz van, mint középfokon az én véleményem szerint, csak nyilván gyorsabb a tempó, és több az elvárás, tehát hogy több ZH van, meg sok vizsga, amit teljesíteni kell, és azáltal jutsz előre, tehát tovább fél évről fél évre.
0: Tehát fejlesztjük

0: vannak olyan elvárások, ami hát tényleg átlag felett, én azt gondolom.
1: Igen, igen, hát...
0: Neked is vannak akkor ilyen tapasztalataid.
1: Nekem is vannak nyilván ilyen tapasztalataim, de hát ez nagyon egyetemfüggő, hogy... hogy
0: tanárfüggő.
1: A tanár egyetemfüggő, tehát hogy milyen szinten érzi a tanár a diákokat, és úgy építi fel az anyagot. Mert nyilván, ha lát egy csoportot, aki picit gyengébb, vagy nehezebben tudja felfogni az anyagot, vagy nehezebben tud lejegyezni, akkor nem fog egy ádúr zongora versenyt lediktálni neki, de nyilván nekünk is voltak ilyen próbálkozásaink, és volt, hogy sikerrel is jártunk.
0: Persze, nyilván tett kell hozzá egy csoport.
1: Igen.
0: Tehát azért ezek már egy magas szintű képzésnek a részei. Erről majd még beszélgetünk. Térjünk vissza egy picit a diploma hangversenyedre, hiszen ez az aktualitás júniusban lesz. Mi lesz a műsor?
1: Hát a műsor az két Bach szólószonáta lesz, egy lassú és egy gyors tétel. Jelen esetben ugye a G-moll szólószonáta adagio tétele, valamint a fuga tétele lesz. Aztán játszom majd még ugye a tanár úrral a Beethoven tavaszi szonátát.
0: Igen, azt én fogom kísérni. Illetve ez nem kíséret, hanem kamara.
1: Kamara,
0: tehát
1: igen.
0: Tulajdonképpen két egyenrangú szólam.
1: Igen, és a Sibelius hegedűverseny. Játszani ez a műsor.
0: Hány perces program ez?
1: Hát körülbelül 35, durva 40 perc.
0: Azért ez nem egyszerű, tehát ezek nem komoly darabok, tehát egy Beethoven tavaszi szonáta, én azt gondolom, hogy a kamara irodalom egyik legnehezebb
1: műve.
0: Hegedű zongora szonáták tekintetében, kamara művek tekintetében. Sibelius hegedűverseny szintén egy hegység, mondjuk ezt, tehát igen. Hogy egy olyan kihívás, amit nem mindenki tud teljesíteni.
1: Igen.
0: De Bachot viszont kötelező játszani, nem is véletlenül. Tehát, hogy azért olyan alapdolgokat tud megtanulni, elsajátítani az ember Bach művein keresztül, amik úgy végigkísérik a tanulmányaikat. És egyébként a zenészeknek a legtöbbje rendszerint azt mondja itt a műsorban és a rádió műsorban, hogy hát Bach mindennek az alapja.
1: Igen.
0: És gyakran említik a kedvenceik között. Veled ez hogy van?
1: Én is nagyon-nagyon szeretem Bachot, tehát maga már csak hallgatni, nem csak játszani, hallgatni is szeretem, sokszor teszem be az autóba, már csak ilyen relaxáló zeneként, hogy ellazuljak, picit kikapcsoljak, tehát hogy én nagyon szeretem Bachot tényleg. Játszani meg főkép, bár azt nem könnyű. Az nagyon-nagyon nem könnyű. Főleg zeneileg olyan dolgokat meg úgy megvalósítani, ahogy a szerző elvárta, vagy elvárja. Az nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
0: Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Most pedig következzen egy közel 10 éves felvétel Mendi Milántól, ahol még egészen pici gyermekként Puka Károly zenekarával egy nőnapi nótaesten játszik.

0: Mendi Milán fiatal tehetségként 2015-ben már Puka Károly zenekarával nőnapi nótaesten játszott, amelynek egy részletét hallgathattuk. Most pedig folytatjuk a beszélgetést a leendő hegedű művésszel, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában.
1: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekre, hiszen nagyon-nagyon érdekes az, hogy egy fiatal roma gyerek, aki a Rajkóból jött ráadásul, erre is mindjárt rátérünk, hogyan keveredik ebbe az irányba, hogy rajong Bachért? Mesélj nekem kezdésként a családodról egy picit.
2: Hát, ugye én zenész családból származok, nagyapám...
1: Ez nagyon fontos, igaz?
2: Ez fontos, igen.
1: Ez meghatározta akkor gondolom a jövődet.
2: Igen, meghatározta. Nyilván nekem ez volt az utam, tehát, hogy nálunk nem tudom hány zenész családban szokás az, hogyha egy újszülött fiú gyermek születik, akkor vonultatunk a kezébe, és ha rámarkol, akkor zenész lesz belőle.
1: És rámarkoltál?
2: És rámarkoltam, nyilván három, vagy nem tudom hány éves lehettem, rámarkoltam, talán még fiatalabb voltam, mint három éves, és én öt éves koromban a papám már elkezdett tanítani hegedűn, eleinte még kis játékhegedűn, utána már rendes igazi hegedűvel tanított.
1: Játékhegedű, az mit jelent?
2: Hát,
1: műanyag
2: hegedű. Azon próbál, néztem a papát, vele szembe álltam, és akkor néztem, hogy húzza a vonót, és akkor én utánoztam. Aztán utána idővel már kaptam egy hegedűt, egy feles hegedűt, aztán kézről a papa megmutogatta nekem, ez úgynevezett Rajkó módszerrel megmutogatta nekem.
1: Igen. De hát ez a hagyományos dolog, tehát a cigányzenés családokban az így működött, ez volt a természetes.
2: Igen. Aztán utána ugye idővel beirattak édesanyám zeneiskolába.
1: Hát mire mentél a zeneiskolába, akkor te már tudtál hegedülni?
2: Én már addigra már tudtam hegedülni, igen. Igen.
1: Nagypapád akkor hegedűs volt, prímás volt.
2: Igen. Igen, prímás volt a papám. Még mai napig, hála Istennek, él és zenél, bár most már annyira nem járkál sehova, inkább otthon, vagy esetleg ha a ritkán hívják, akkor megy, de azért már korban van.
1: És azért még beleszól, hogy Milánkám, ezt egy kicsit így kellene, vagy úgy kellene játszani?
2: Nem szokott már beleszólni. Nem is hall minden nap gyakorolni, meg most már nem gondolja úgy, hogy beleszólhat, vagy bele tud szólni.
1: Pedig egy fiatal művésznek is azért jól tesz. Persze. Jól tesz, hogyha az egy külső fül meghallgatja, főleg egy hozzáértő. Prímás, mondjuk. Tehát nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy az ember mindig tanul abból, hogy valaki más egy zenész meghallgatja. Még hogyha nem is hegedű művészről van szó, akkor is fontos ez, hogy egy visszacsatolást kapjon az ember.
2: Persze. Ez önbizalmunknak is jót tesz, főleg ha jó az, amit csinálunk, és kapunk egyfajta visszajelzést. De én nem szoktam a nagyapámnak úgy játszani. A koncertjeimre el szokott jönni.
1: Szóval ott kíváncsi, és akkor büszke az unokájára.
2: Ott nagyon-nagyon büszke, ott mindenkinek mondja, úgyhogy most már ilyen kapcsolatban vagyunk így zeneileg a papámmal, de azelőtt meg ugye napi szinten együtt gyakoroltunk. Ugye volt, tehát amikor 9-10 éves voltam, akkor ugye a papával kötelező volt az a másfél órát legyakorolnom azt a sajátjainkat, tehát ezt a kávéházi cigányzenét.
1: Aha.
2: És utána csináltam a zeneiskolai anyagot. Az is egy óra, másfél óra volt. Tehát, hogy egy nap egy három órát biztosan gyakoroltam.
1: Már egészen fiatal korodtól. Igen. Tehát ez szükséges tulajdonképpen, hogy az ember eljusson egy olyan szintre, ahova te is eljutottál, hogy mondjuk most fog diplomázni egy zeneművészeti egyetemen.
2: Nyilván. Ez fontos.
1: És hogy jött össze a zeneiskolai tanulmányaid alatt az, hogy egyszerre tanultad akkor a cigányzenét, nagypapától, és a klasszikus zenét. Ez nem zavart össze?
2: Nem zavart össze, mert ezt külön tudtam választani. Tudtam azt, hogy amit a papával veszünk, az a miénk, azt mi csináljuk, az, az más, mint az, amit a zeneiskolába elvárnak. Sőt, inkább amit a papával gyakoroltunk, anyagot, az komolyabban vettem, mert akkor még olyan ambícióim voltak, hogy én egyszer majd prímás akarok lenni. De akkor még nem volt ilyen nagy úgymond Bach rajongásom, mert én nem ebben nevelkedtem. Sok ismerősöm, barátom azért már ebben nevelkedik, hogy azért már megismert tetik vele ezeket a nagyobb zeneszerzőket, hegedű művészeket, de én nem ebben nőttem fel. Én még 11-12 évesen nem tudtam, ki az a helyfetsz, ha ciki, ha nem. De viszont az, hogy ki volt a Járóka Sándor, azt már tudtam.
1: Igen, ez nagyon fontos.
0: A következő percekben a Rajkó zenekar 25 éves jubileumi koncertjét hallgathatjuk meg, illetve annak egy részletét, amelyen Brahms 5. és 6. magyar táncát az édesapám Suki András prímás vezényli. A felvétel 1977-ben készült.

0: A Rajkó zenekar előadásában hallgathattuk meg Brahms 5. és 6. magyar táncát, amelyen a prímás édesapám Suki András. A felvétel pedig a Rajkó zenekar 25 éves jubileumi koncertjén a 70-es évek közepén készült, 1977-ben. Most pedig folytatjuk Mendi Milán fiatal tehetség leendő hegedűművésszel készült beszélgetésemet, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályába. Te azért Z-generációs vagy, ha jól sejtem,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Nálad azért már érezhető volt, hogy már amikor születtél, akkor is nagyon nehezen éltek meg a cigány zenészek.
1: Igen.
0: És te milyen jövőt láttál még eleinte ebben a műfajban?
1: Igazából én nem láttam bele ebbe. Én mindig a szívemre hallgatok, nem az eszemre. Uh-huh. Tehát, hogy nekem az volt a tervem, hogy én cigány zenekart akarok vezetni egy étterembe, vagy hajón, vagy bárhol, uh-huh. és én ezt akarom csinálni, de aztán, amikor már nagyobb lettem, akkor rájöttem, hogy igenis tényleg kihaló félbe van, és ha ilyen terveim lesznek, akkor nem fogok megélni ebből.
0: De akkor végülis az eredeti tervedhez híven végül is a Rajkóba felvételiztél.
1: Igen, igen.
0: Tehát akkor, nyilván egy cigányzenésznek, vagy hát egy olyannak, aki cigányzenével kapcsolatos álmokat dédelget, mindenféleképpen az útja a Rajkóba vezet, én azt gondolom.
1: Igen, hát én 11-12 éves voltam, amikor Rajkóba felvételiztem, és egészen 14 éves koromig, vagy 5 és koromig ott voltam, és az az idő volt, az a 14-15 éves életkor, amikor tudatosult bennem azt, hogy ezt nem csinálhatom tovább így, tehát nem ezen a szakon szeretnék érvényesülni, hanem a komoly zenébe szeretném magam még jobbá tenni. Uh-huh.
0: Illetve ezzel párhuzamosan? Mert nyilván, aki szereti a cigányzenét, és mondjuk ebben ő fel, és ezt tanulja, mint a Rajkó.
1: Hát azt nem felejti.
0: Tehát az nem fogja, persze, hogy ez benned marad. Ez
1: benne van a vérünkbe, ezt csinálni fogjuk, hallgatni fogjuk, uh-huh. őrizni fogjuk, és továbbadni a következő generációnak, uh-huh. ahogy csak tudjuk, de nem ez a fő, uh-huh. ami, a fő dolog, amivel pénzt szeretnénk keresni. Tehát itt a pénzkeresés.
0: A megélhetés világos, hát ez alapvető igen. kérdés. És viszont ettől sokkal több lettél, vagy sokkal több vagy, hogy olyan alapjaid vannak, ami azért feljogosít téged arra, hogy mondjuk bármikor lehetsz cigányprímás, hogyha éppen úgy döntesz, igen. vagy éppen ebbe az irányba indulnál el akár diploma után, de azért mégiscsak ott lesz mellette ez a művész diploma, vagy tanári diploma, hiszen ez a célod.
1: Igen.
0: Néhány év múlva ezt is szeretnéd megszerezni.
1: Igen, ezt szeretném. Igen. Uh-huh.
0: Tehát, hogy ezzel végül is sokkal több vagy, mint egy átlagos zenész.
1: Igen.
0: Mint egy átlagos, mondjuk prímás, vagy mint egy átlagos klasszikus hegedűművész. Hiszen igen. te mind a két műfajban akkor otthon igen. vagy, és tanultad középiskolás korodban is. Igen. Tehát akkor végül is ezért volt a váltás, hogy a Rajkóból akkor átmentél az Egressi Konziba, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen.
0: Hiszen
1: igen.
0: mi már nagyon régóta ismerjük egymást, mióta felköltöztél Pestre,
1: igen.
0: és bekerültél a Rajkóba, én azóta már ismerlek téged, igen. hiszen a Rajkóban ott talán akkor voltam a zenetagozatnak a vezetője.
1: Igen, igen, igen.
0: Jól emlékszem.
1: Hát ez már, nem tudom, hány évvel ezelőtt uh-huh. volt, tehát már talán már a tizet is súrolja.
0: Igen. És végül is akkor nyári tanár úrnál tanultál. Tőle tanultad a zenekari gyakorlatot is.
1: Igen, a klasszikus zenét is tőle tanultam. Ő hozta helyre a klasszikus zenei alapokat, uh-huh. tehát, hogy ő neki sokat köszönhetek, uh-huh. és nem miatta mentem el a Rajkóból,
0: persze.
1: nyilvánvaló, hanem egy jobb jövő reményében. Uh-huh. Tehát, hogy nekem ott a Rajkóban annyi volt, azt éreztem, hogy ott teljesítettem azt, amit teljesítenem kellett, és tovább kell állnom.
0: Uh-huh.
1: Akkor ez volt bennem.
0: És végül is akkor mentél az Egressi Konziba Ökrös tanárhoz, Ökrös Attilához.
1: Igen.
0: Ez nyilván egy egészen más világ volt, hiszen akkor ott mindenki klasszikus zenét tanult körülötted, és egész magas szinten.
1: Igen, hát teljesen más volt oda beilleszkedni, meg azt a flót felvenni, amit az ottani diákokban van. De úgy gondolom, hogy sikeresen fel tudtam venni ezt, és be tudtam alkalmazkodni a közösségbe, meg az iskolába. Megtiszteltetés egyébként, hogy az Attila tanított, az Ökrös Attila, mert úgy gondolom, hogy az országban ő a legjobbak között van, nagyon jó hegedűs, és nagyon jó tanár is. És örülök, hogy úgymond az ő osztályába végezhettem.
0: Te egy olyan generáció vagy, akinek nagyon jelentős szerepe volt a COVID időszak alatt. Hiszen azért én azt gondolom, hogy nagyon sok diáknak a tanulmányait nagyon megzavarta. De hogy élted át a COVID-ot, a COVID időszakot?
1: Hát nekem ez az időszak nagyon nem jó emlékeket hoz vissza, teljesen motiválatlan voltam. Talán akkor volt bennem az érzés, hogy nem feltétlenül kéne ezt tovább csinálnom, mert egyszerűen nem volt annyi motivációm, hogy ezt csináljam.
0: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Egyetlen Iváncsai furt és ásott kútból vett vízmintában sem mutatható ki szennyeződés, közölte a helyi önkormányzat az 55 helyszínen elvégzett mérések alapján. A vizsgálatokat azután rendelték el, hogy az SKON Hungary akkumulátor gyárjelzése szerint NMP oldószer került az üzem saját belső monitoring kútjába, ami miatt a gyár leállította az érintett berendezéseket. A község vezetékes ivóvíz hálózata eleve más forrásból kapja a vizet, de a lakosság megnyugtatása érdekében a kontroll vizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják. A Fejérvár megyei település múlt pénteken közölte, hogy a gyár NMP szennyezést fedezett fel, az oldószer a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, közölte Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán hívta fel a figyelmet a súlyos társadalmi összefüggésekre. Egy budapesti jelentésre hivatkozva kiemelte, hogy bizonyos területeken az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A probléma kezelése érdekében a főpolgármester szerint elengedhetetlen a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok közötti szoros partnerség. Hangsúlyozta, hogy a főváros rendelkezik saját áldozatvédelmi programmal és drogellenes stratégiával. Augusztusban 1.403.000 forint volt a használt tégla lakások átlagos négyzetméter ára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A mai beszélgetésben mesél nekünk tanulmányairól, terveiről és a gyökereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Azért hadd említsem meg, hogy én azért a digitális oktatásnak, illetve az online oktatásnak a híve vagyok, de nyilván vannak azért ennek hátulütői, tehát hogyha nincs meg az a fajta személyes kapcsolat a tanárral, hanem csak azt látod, hogy egy telefonon keresztül próbál neked valami információt átadni, az azért nem tud olyan mértékben általában megvalósulni, mint a személyes oktatás. Hát tehát ez valóban demotiváló lehet.
5: Hát igen.
4: De is akkor ezt érezted nyilván?
5: Ezt éreztem meg, hát nyilván azért egy zenei konzi, ugye ott nagyon sok egyéni órák vannak, és ott fontos a kontakt, tehát hogy a tanár-diák kontakt, tehát nem egy sima gimnázium, ahol Teams csoportba becsatlakozik az osztály, meg a tanár, és akkor ott leadja a tanár az anyagot, és akkor ugyanúgy meg tudja érteni, hanem azért ilyen fajta konzikba, zenei konzikba a tanárnak meg kell, hogy mutassa, tehát hogy maga érintés, fizikai kontaktus is számít az oktatásba.
4: Igen. Tehát ezt én is nagyon hiányoltam, hogy nem tudtam oda menni a növendékemhez, hogy megmutassam neki akár a kezén, vagy hogy hogyan tartsa a kezét, vagy egy kicsit lejjebb nyomja az ember.
5: Az érzést.
4: Hát az érzés, pontosan erről van szó. Tehát ez hiányzik ilyenkor. Igen. Tehát ezek azok, amik nagyon-nagyon nehezen átadhatók online oktatás keretében. Igen. De egyébként én azt tapasztaltam, hogy ott van például az zongora kötelező tantárgy, ami viszont kifejezetten hatékonyabb volt ebben az időszakban. Igen. Nem tudom, hogy te hogy érezted.
5: Én is úgy éreztem, hogy a zongora kötelezőbe fejlődtem. Jobban zongoráztam Covid időben, mint az előtte. Mert nem tudom, igazából általában ezeket a tárgyakat annyira komolyan, tehát olyan komolyan nem szokták venni a diákok, mint a saját főtárgyukat. Tehát kevesebbet gyakorolnak. És itt a Covid-ban meg az volt, hogy videófelvételt kellett csinálni, meg mit tudom én, miket kellett feltölteni, és ezáltal gyakorolniuk kellett. Rá voltak kényszerülve arra, hogy gyakorolják, hogy fel tudják tölteni YouTube-ra, és el tudják küldeni a tanárnak.
4: Én ezt akkor is egy nagyon hasznos módszernek tartottam, hogy legalább havonta egy videót el kellett küldeni, hiszen azért ez motiválja a növendékeket, én azt gondolom. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg bevált ez a módszer, hogy többet gyakoroltak. Kétségtelenül. De minden esetre tényleg egy nehéz időszak volt, nagyon. És végül is akkor innen felvételiztél a Pécsi Tudományegyetemre. Megszerezted nyilván az érettségét, utána mentél 5. évre.
5: Igen.
4: És akkor végül is akkor sikerült visszaszerezned a motivációdat, hogy sikerült. Akkor ebbe az irányba tanulj tovább.
5: Ugye a szülő, tehát jelen esetben, az én esetemben édesanyám nagyon nagy szerepet játszott ebbe, hogy ne adjam fel. Folyamatosan ott volt a háttérbe. Tehát, hogy így nekem is csak egyébként a fejembe fordult meg ez, hogy feladom, mert annyira motiválatlan voltam, hogy nem volt kinek játszanom, nem tudtam úgy személyesen senkinek sem megmutatni azt, amit gyakoroltam. Egyedül éreztem magam így zeneileg, és de ebből kijöttem. Uh-huh. És ezt köszönhetem édesanyámnak is, meg annak, hogy kitartó voltam, és reménykedtem abba, hogy lehet még jobb. Tehát uh-huh. Hittem abba, hogy jobb lehet.
4: Azért 20 éves tapasztalat, tanári tapasztalat után hadd mondjam el, hogy tehát ha nincsenek olyan szülők egy gyermek mögött, akik segítik, támogatják, motiválják, már a kezdetektől fogva, és nincs meg az a napi x óra gyakorlás zeneiskolában, konziban, de egyébként még az egyetemi idő alatt is, bár ott már azért megjön az embernek az esze. Tehát hogyha nincsenek ilyen szülők mögötte, akkor hát elég kicsi a valószínűsége, hogy az ember eljut idáig, ahova igen. Te is eljutottál. Tehát mindenféleképpen én jól tudom egyébként, hogy kellenek hozzá a szülők, akik támogatják az a gyereket, biztos. És mindig ott vannak mögötte.
5: Az biztos.
4: Tehát, hogy
5: kétségtelen.
4: Alapvetően igen. Tényleg ez a te munkád, de kell a hátország, mert hogyha igen. Ez nincs meg, akkor...
5: Hát akkor nem.
4: Szinte lehetetlen, én azt gondolom, mert az embert olyan buktatók érik a tanulmányai alatt, koncertek, kihívások, hogy önmagában egy gyerek azért ritkán tud ennek igen. Úgy megfelelni. Úgyhogy innen is üdvözlöm anyukád.
5: Átadom neki.
4: Tehát, tudom, hogy mindig mögötted volt, és nagyon sokat segített neked. Tehát igen. Hogy kellett ő is tényleg ez a dologhoz. Igen. De most nyilván nagyon büszke?
5: Büszke, nagyon büszke, főleg úgy, hogy mióta játszok a Nemzeti Színházba, azóta mindenkinek csak azt mutatja, hogy mm-hmm. Bodrogi Gyula bácsival vagyok egy színdarabba, és hogy ő mennyire büszke, és mm-hmm. Hogy most fogok diplomázni, tehát hogy ő tényleg egy nagyon büszke szülő, mm-hmm. és nagyon sokat köszönhetek anyukámnak tényleg. Úgy gondolom, hogy ilyen szülő, meg ilyen anyuka 100 évente egyszer születik, mint az én anyukám.
4: Így van.
5: Mert egyedül elérte azt, amit talán két szülő nem tud elérni. Mint szülő.
4: Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hekedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában.
3: Most pedig következzen egy közel 10 éves felvétel Mendi Milántól, ahol még egészen pici gyermekként Puka Károly zenekarával egy nőnapi nótaesten játszik.

Mendi Milán fiatal tehetségként 2015-ben már Puka Károly zenekarával nőnapi nótaesten játszott, amelynek egy részletét hallgathattuk. Most pedig folytatjuk a beszélgetést a leendő hegedű művésszel, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában.

0: Beszéljünk egy picit a Nemzeti Színházról, hiszen ez egy érdekes vonal. Hogyan kerültél oda?
1: Igazából jókor voltam jó helyen.
0: Ez így szokott lenni, igen.
1: Ez így szokott lenni. Kaptam egy telefont, hogy van ez a lehetőség, egy ismerősömtől, barátomtól, és én meg azt mondtam, hogy oké, legyen, csináljuk, és akkor elmentem a legelső próbára, és olyat kértek, amit azelőtt soha nem csináltam. Tehát, hogy improvizáljak.
0: Aha.
1: Tehát ugye azelőtt ugye cigányzene, klasszikus zene volt, de ott azért meg volt adva, hogy mit kell játszanom. Téma, vagy... De itt nem volt.
0: Habár azért a cigányzene az közelebb áll ehhez a világhoz, mert a klasszikus zenében jelen pillanatban, napjainkban azért ez egyáltalán nem jellemző, hogy improvizálunk.
1: Igen.
0: De a cigányzenében mégiscsak valamennyire jelen van.
1: De annyira nincs, hogy megadta volna ezeket az alapokat, hogy én ott tudjam ezt egyből átugrani, vagy hogy mondjam.
0: Érthető. És végül is akkor mi volt a feladatod?
1: Színészek jeleneteibe kellett játszani. Tehát közbe kellett játszani, és nagyon kellett figyelni, vagy kell figyelni még mai napig, mert mai napig játsszuk a darabot. Tehát az, hogy milyen indulattal, tehát, hogy a hangulatokat kellett játszani a zenébe.
0: Tehát zenei aláfestésről van szó?
1: Aláfestés, igen.
0: És akkor, hogyha valami izgatott lelki állapot van a színpadon, akkor nyilván te is ebben a hangulatban játszol valamit. Valamit, ami hát csúnyán fogalmazva a kezed alá jön.
1: Igen. Tehát voltak, meg vannak megadva dallamok, amiket Szarka Tamás írt meg, de azon belül vannak improvizatív elemek, amik nincsenek leírva. Tehát ott kell a darab közben kitalálni.
0: Nem sok ilyet hallottam egyébként még, viszont azért hadd mondjam el, hogy ilyenkor eszembe jut, hogy a Karaván Színházban például Baranyi Zoli is hasonló
1: igen.
0: Hasonló stílusban játszik,
1: igaz? Ő a változtásom egyébként,
0: meselepődök.
1: Igen, tehát ugye a Baranyi Zolival csináljuk együtt ezt az egészet. Aha. Ugye nyilván ez a darab, remélem, hogy kimondhatom, Est hajnal, az a darabnak a címe, tehát hogy ez egy nagyon nagy projekt, tehát a Nemzeti Színház színészei, a Karaván Színház színészei.
0: Ja, a Karavánnal is együtt.
1: Tehát igen, a Nemzeti Cirkusz, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes van ebbe, tehát az Állatkert, vagy nem is tudom, hogy az Állatkert benne van-e, de mindegy, lovakat hoznak a színpadra, és állatok is vannak a színpadon, tehát hogy egyszerre vagyunk 60-an a színpadon, tehát hogy ez egy nagy volumenű előadás, és igen, tehát hogy a Karaván Színház is szokott ilyeneket csinálni, és a Baranyi Zoli, ő a váltótársam.
0: De ez teljesen más világ, mint a klasszikus zene, tehát szerintem legalábbis én úgy látom, hogy azért ebből is bizonyára nagyon sokat tanulhatsz.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam. Egyrészt maga kapcsolatokat is építettem, tehát hogy sok színészt, táncost, cirkuszost ismertem meg az elmúlt év folyamán, rendezőt, meg zeneileg is sokat tanultam, tehát hogy lehetek szabadabb, hogy játszhatok szebben a színpadon úgy, hogy nem tudom, hogy mit fogok játszani. Tehát, hogy jó volt. Ez egy jó döntés volt, hogy ezt elvállaltam.
0: És hogy érzed, hogy tényleg be tudod építeni ezt a fajta szabadságod, ezt a fajta tudást mondjuk a klasszikus zenei előadásaidba?
1: Bele tudom. Már csak az érzés. Tehát, hogy általában valami miatt izgulok. Tehát, hogyha egy klasszikus fellépés előtt, tehát egy klasszikus darabot adok elő, akkor mindig eszembe jut, hogy Milán, ne izguljál, hát Nemzeti Színházba játszasz, tehát szólózol, és ott se izgult, mert ott általában nem szoktam izgulni. Nyilván ott többen vagyunk a színpadon, nem csak én vagyok a színpadon, de csak én játszok egyedül, tehát hogy nincs más egedűs, csak én játszok, meg egy gitár kísér. Tehát, hogy akkor így mindig eszembe jut az, hogy ne izguljak. Uh-huh. A druk.
0: Ez a színpadi rutin, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen azért te kiemelten kaptál ebből a fajta tudásból, képzésből, hiszen ha csak a Rajkót nézzük, azért a Rajkó az rendszeresen föllépett. Nem csak iskolán belül, hanem iskolán kívül is. Számtalan koncertetek volt a zenekarral, vezetted is a zenekart.
1: Igen.
0: És nyilván ez a fajta színpadi rutin, hogy beépül az emberbe, tehát egy átlagos zeneiskolás, egy átlagos konzis mondjuk, nem biztos, hogy ennyi lehetőséget kap a színpadon. Vagy hogy te akkor a Nemzeti Színházba rendszeresen fellépsz, ez olyan pluszt ad neked, ami tényleg nagyon sokat segít akár a klasszikus zeneműveknek az előadásában is.
1: Igen, igen.
0: Tehát ez
1: igen,
0: a színpadi rutin, ami máshol nem szerezhető meg, csak a színpadon.
1: Igen, igen.
0: Egyébként a régi rajkósoknak is én azt gondolom, hogy ez volt az előnyük, hogy például rendszeresen felléphettek a hoteli ifjúságba a régi rajkósok, uh-huh. még a 80-as években, és az, hogy rendszeresen muzsikáltak ezek a gyerekek, ezek óriási színpadi rutinra tettek szert, amit nem lehetett összehasonlítani egy normál zeneiskolai képzéssel. Igen. Tehát ez is az egyik kulcsa volt az ő kiemelkedő munkásságuknak és kiemelkedő sikerüknek, világsikerüknek, hiszen a Rajkó zenekar olyan világsikereket ért el, nem csak hazánkban, hanem külföldön is, amit én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz utánozni. Hát, világszinten, valóban. Abszolút. Valóban. Igen. Térjünk most vissza egy picit a tanulmányaidra, hiszen jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetemen tanulsz Szavadi Vilmos osztályába, és most lesz néhány héten belül a bachelor diplomád, amire készülsz, illetve hát készülünk, mert én is játszok, én is közelműködök majd a vizsgádon, méghozzá egy kamara produkcióban Beethoven tavaszi szonátáját játsszuk közösen, ami egy nagy kihívás egyébként, hiszen azért én azt gondolom, hogy a kamara irodalomnak az egyik csúcsáról beszélgetünk. Rettenetesen nehéz technikailag is, zenéleg is maga a mű, ha bár csak az első tételről van szó, hiszen csak egy tételt kell játszanod majd a diplomahangversenyeden, de azért mégiscsak egy kihívás és egy új oldaladat mutatja meg, hiszen pont az a lényege, gondolom, ezeknek a produkcióknak, ezeknek a műsoroknak, illetve annak az összeállításának, hogy milyen darabokból áll, hogy többféle oldaladat megmutassa.
1: Igen, igen,
0: a szólót, a kamarát, illetve hát a hegedű versenyben lévő rátermettségedet is. Melyik oldal az, amelyik fontosabb számodra? Mit szeretnél majd a jövőben? Többet kamarázni, többet szólózni, vagy esetleg minél több zenekari produkcióban közreműködni?
1: Hát inkább minél több zenekari produkcióban.
0: Uh-huh. Szólistaként?
1: Akár szólista, uh-huh. akár közös játék, kamarázás. Uh-huh. Hát ez igazából ezen még nem gondolkoztam. Tehát uh-huh. én mindig úgy építem fel az életemet, meg úgy állítok magam elé célokat, hogy ami éppen soron következik. Tehát, hogy lépésről lépésre uh-huh. Lépem meg azokat a dolgokat, hogy egyszer majd egy elfogadható és egy olyan hegedű művész legyek, aki nem elvesz az emberekből, hanem ad. Uh-huh.
0: Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész még mindig a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. A következő felvételen Csermák Antal Andalgó és Friss című darabját hallgathatjuk meg a Rajkó zenekar előadásában. A felvétel 2001-ben készült, a primás pedig Toldi Józsefné, Esse Edith.

0: Csermák Antal, Andalgó és Friss című darabját hallhattuk a Rajkó zenekar előadásában. Most pedig folytatjuk Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művésszel készült beszélgetésemet, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályába.
1: Tehát akkor a hosszú távú cél az ezek szerint az, hogy hegedű művész legyek,
2: sikeres hegedű művész legyek, és nyilvánvalóan szeretnék tanítani, szeretnék majd zenekarba játszani, de ember tervez, Isten végez. Általában így van.
1: De ez nagyon fontos, hogy megvannak ezek a hosszú távú tervek. Ha van nekünk egy hosszú távú tervünk, mondjuk egy 10 éves terv, hogy akkor te hegedűművész szeretnél lenni, akkor ezt gondolom lebontod középtávú tervekre, ami igen, mondjuk csak néhány éves, akár 2-3 éves vagy 5 éves terv. Igen. Mi a terved a következő néhány évre?
2: Néhány évre még az a tervem, hogy tanulok. Tehát, hogy ugye most fogok végezni a BA szakon.
1: Igen?
2: Most lesz ugye a diplomám, és ezután jön majd egy felvételi a mesterszakra, ami adja meg majd a hegedűművészi titulust. Hát akkor majd, ha azt a 2 évet még elvégzem, akkor leszek hegedűművész. Így ezzel a diplomával egy úgynevezett művészi diplomát kapok, ami csak az lesz a papíron, hogy előadó művész. Majd aztán, ha elvégzem a mester szakot, akkor leszek hegedű művész. Ez a célom, ezt befejezni, elvégezni, és amellett szeretnék alapfokon tanítani, tehát még nincs meg a helyem, de szeretnék minél több zeneiskolába beadni önéletrajzot, és amellett azért már pénzt keresni. Vannak lehetőségeim, szoktam járni, ha hívnak, tehát úgymond haknizgatni, tehát ugye ez beletartozik a Nemzeti Színház, vagy akár egy bármilyen rendezvény, ahova hívnak játszani, tehát ez mégse ad havi szintű fizetést, és most már azért érzem azt, hogy azért jó lenne keresni már ezzel pénzt, és megélni ebből.
1: Tehát szükség van akkor ezek szerint egy művész diplomára, hogy azért biztos megélhetésed legyen, akár mondjuk egy zenekarban, ahol ez feltétel.
2: Persze.
1: Kell nyilván a tanításhoz egy tanári diploma is, ugye? Tehát, hogy akkor elvégzed ezt a 2 év művészmastert, akkor utána jön még egy év
2: tanári master.
1: És akkor hivatalosan akkor taníthatsz. Igen. Nyilván már előtte is van esély az embernek, hogy persze, felveszik kisegíteni zeneiskolába tanítani, igen, ami egyébként nagyon fontos tapasztalat.
2: Igen. Hát én is így gondolom, tehát, hogy egyetemi hallgatók azok nem tanárként mennek oda, hanem kisegítő tanárként, tehát, hogy egy úgymond óraadó talán, akik ott van. De ez jó dolog olyan szempontból, hogy tapasztalatot szed az ember a tanításból. Tehát, hogy tudja, hogy kell majd, ha nagybetűs életbe kimegy, hogy kell tanítani meg a gyerekekhez hozzáállni.
1: Van már egyébként valamiféle tanári tapasztalatod? Tehát volt már rá lehetőség, hogy azért taníts?
2: Volt.
1: Milyen érzés volt?
2: Furcsa, elején nagyon furcsa, bár én mély vízbe kezdtem, mert én hátrányos helyzetű roma közösségbe mentem be magyar mecskére, ahol teljesen más gyerekek vannak, mint a többi alapfokú iskolába, tehát ott inkább nem az volt a cél, hogy megtanítsuk a gyerekeket minél jobban játszani, hanem hogy szocializálódjanak, hogy inkább foglalkozzanak a zenével, mint az, hogy egymás vigyék a butaságokba.
1: Tehát a zenének van egyfajta közösségépítő ereje,
2: igen.
1: Van egyfajta olyan tanító ereje, ami nem csak egyszerűen fejleszti a gyerekeket, a gondolkodásukat, hanem az is egy jelentős szempont, hogy leköti az idejüket. Hiszen, hogyha ezzel foglalkoznak, akár a hegedűvel, akár más hangszerrel, akkor tulajdonképpen nem marad arra idejük annyi, hogy akkor az utcán csellengjenek.
2: Igen.
1: Tehát valahol ez a fajta pedagógiának ez is a célja, hogy a szociálisan hátrányos gyerekeket ezzel próbálják segíteni.
2: Igen,
1: ez egyébként az elszisztémából ered, a venezuelai módszerből. Mm. Itthon pedig a máltai szeretetszolgálat csinálja ezt. Akkor ezek szerint ezen belül
2: Voltam, tehát hogy én igazából közösségi szolgálatot végeztem, ugyanis ugye, ahogy itt Budapesten is, ugyanúgy Pécsen is van úgynevezett roma szakkollégium, és ott ugye elvárás, hogy teljesíts egy fél éven belül bizonyos oroszámú közösségi szolgálatot.
0: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is, a viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok részvétele a tehetségkutatókban. A tehetségkutató műsorok az elmúlt évtizedekben a magyar televíziózás és könnyű zene fontos részévé váltak. Ezekben a műsorokban különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező emberek mutathatják meg a tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma, illetve cigány származású előadók jelenléte különösen érdekes, hiszen a roma közösségeknek rendkívül gazdag zenei és kulturális hagyományaik vannak. A tehetségkutatók sok fiatal és felnőtt roma előadó számára olyan lehetőséget jelentettek, amelyen keresztül szélesebb közönséghez juthattak el és megmutatták a saját zenei világukat. A roma kultúrában a zene és a tánc évszázadok óta fontos szerepet tölt be. A különböző roma közösségek zenei hagyományai azonban nem egyformák. Eltérő nyelv, szokások, dallamvilág és előadásmód jellemzi őket. A zene sok esetben a közösségi összetartozás kifejező eszköze, valamint az érzelmek és történetek továbbadásának egyik módja. A családban és a közösségben megszerzett zenei tudás gyakran generációról generációra öröklődik, emiatt számos roma előadó már gyermekkorában közel kerül a zenéhez, az énekléshez, vagy éppen a tánchoz. A modern tehetségkutatók ugyanakkor új szintet adtak ennek a tehetségnek. Olyan műsorokban, melyek tehetségkutató műsorok, számos roma származású énekes és zenész szerepelt. Ezek az előadók különböző műfajokban próbálták ki magukat, voltak közöttük popénekesek, rappelek, szól és R&B előadók, mulatós zenészek, valamint olyanok is, akik a roma zenei hagyományokat ötvözték modern zenei stílusokkal. A roma előadók egyik különlegessége, hogy sok esetben olyan érzelmi töltettel adják elő a dalokat, amely erősen kapcsolódik saját kulturális és családi hátterükhöz. Egy-egy produkcióban megjelenhet a roma zenei hagyományokra jellemző temperamentum, ritmusérzék és előadásmód, miközben az előadó egy modern, széles közönség számára könnyen befogadható stílust képvisel. Ez a kulturális kettősség sok produkciót különlegessé tesz. A tehetségkutatók társadalmi szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be. A televízióban való megjelenés ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a nézők ne csupán sztereotípiákon keresztül találkozzanak a roma emberekkel, hanem megismerhessék őket. Egy roma énekes vagy zenész sikere ebben azt is megmutatja, hogy a származás nem határozza meg azt, hogy valaki milyen eredményeket képes elérni. A tehetségkutató műsorokban való szereplés természetesen nem mindig egyszerű. A versenyzőknek nem csak a zsűri véleményével és a közönség elvárásaival kell szembenézni, hanem sokszor az előítéletekkel is. Egy roma származású versenyző számára ezért különösen fontos, hogy saját teljesítményével bizonyítsa tehetségét. Ugyanakkor az is lényeges, hogy ne kizárólag származása alapján ítéljék meg, hanem elsősorban előadói teljesítménye, személyisége és munkája alapján.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész, a mai vendégem ismét, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk többek között a roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Ha már így rátértünk a Roma Szak Kollégiumra, te fontosnak tartod, hogy tartoz egy csoporthoz, mint a Roma Szak Kollégium?
4: Úgy gondolom, hogy igen, mert van egyfajta biztos pont, tehát olyan, mintha egy osztályban lennél, tehát ugye már felsőoktatásban már nincsen osztály, nincs osztályfőnök, nincs, aki terelgesse az utadat, már saját magadra vagy hagyva, viszont egy ilyen szakkollégium, ilyen roma szakkollégium, ez segít abba, hogy azért mégiscsak érezze az ember azt, hogy igenis vannak a hátad mögött, és támogatnak, ha kell lelkileg, ha kell pénzügyileg, de támogatnak, és én tényleg örülök, hogy részese lehettem ennek a Roma Szakkollégiumnak, bár most már nem vagyok a tagja, mert ahhoz, hogy bent legyen az ember egy ilyen közösségbe, teljesíteni kell, ott kell lenni, és én azért akkoriába kaptam meg ezt a Nemzeti Színházas lehetőséget, hogy menjek, előadások, próbák, és olyankor már minél több olyan programon nem tudtam részt venni a szakkollégiumon, amin tényleg kötelezően kellett volna részt venni, és ezt egyébként sajnálom, de mégse, mert ott volt a másik oldala, hogy nem hagyhattam ki ezt a lehetőséget, hogy a Nemzeti Színházba menjek és csináljam. Nem mindenkinek való egyébként a szakkollégium. Ajánlom egyébként, mert tényleg egy jó közösség, meg egy jó csapat. Ugyanúgy elmondhatom a pestiekről is, mert ismerem őket, ismerjük egymást, szakkollégisták. Van minden évben úgynevezett KRSH, tehát egy szakkollégiumi találkozók, ahol az ország minden területéről, ahol van szakkollégium, összejönnek, és akkor együtt vannak pár napig, és akkor jól érzik magukat, és mindenféle programokat csinálnak. Én ajánlom nagyon sok embernek, de nem tudom, nekem nem jött be, vagy hát nem tudtam csinálni hosszú ideig.
3: Mesélj egy picit nekünk ezekről a programokról, hogy mit tanulott az ember? Hiszen ezek azért elsősorban nem a buliról szólnak, ha
4: nem,
3: jól tudom.
4: Nem. Hát szakkollégium függő egyébként, hogy mi az elvárás. Én, mivel hogy Pécsen tanulok, Pécsből tudok kiindulni, mindenféle workshop jellegű előadások voltak, úgynevezett persze kávé, és ezeken az előadásokon mindenféle híres, vagy esetleg közéleti személy eljött, és akkor beszélt az életéről, motivált minket. Ilyen programok voltak, csapatépítő programok voltak, hétvégék, mindenféle olyan dolog, ami hasznos, tehát romológia, tehát doktor Orsós Anna, ő tartotta nekünk a romológiai ismereteket, tehát hogy ez is nagy élmény volt, hogy azért megtudtam a cigányságról minél többet, meg az, hogy igazából ki is vagyok, honnan származom, milyenféle cigányok vannak, és azon belül még mi van, milyen szokások, tehát hogy ez tök jó dolog egyébként, és jó dolog tényleg ilyen közösséghez tartozni, már csak abból a szempontból is, hogyha esetleg picit elcsúsznál az úton, akkor igenis oda szólnak, hogy figyelj oda, mert másképpen ez nem lesz jó.
3: Gondolom az identitás erősítés is egyfajta célja ezeknek. Nyilván a találkozóknak, valamint az, hogy a Roma Szakkollégiumnak a tagjai megismerjék egymást is, egyfajta közösséget alkossanak. Tehát a közösségben lévő erő, illetve ennek az összekovácsolása, ami nagyon jelentős számukra. Mi volt egyébként a legfontosabb, illetve legérdekesebb előadás, amit hallottál a szakkollégiumon belül? Melyik az, amelyikre legszívesebben emlékszel vissza?
4: A doktor Orsós Annára.
3: Hát, azt megértem.
4: Ő rá tényleg...
3: Fantasztikus előadó.
4: Meg hát nagyon-nagyon-nagyon sok volt. Sok közéleti ember jött nekünk előadást tartani. Volt egy roma önkormányzati tag, a Tabányai, és ő beszélt arról, hogy érte el azt, hogy oda jutott, és hogy miket csinált, és az motivált, hogy nem tudom, valamiért akkor felnéztem rá. De egyébként nem volt olyan nagy titulusa, de mégis úgy felnéztem rá, hogy ő nagyon tényleg összeszedettem beszélt. Nagyon komoly embernek tűnt. Talán még mindig az, de akkor ez van még bennem meg. De leginkább egyébként ez az Orsos Annás előadás volt meg bennem az, ami tényleg megragadt, és hasznosítani is tudok az életbe.

0: De hát nyilván nem tudtam ezt se csinálni folyamatosan. Nem voltam sok, egy két évig voltam, vagy másfél évig voltam a Roma szakkollégiumban, abból egy évet töltöttem ebbe a kis faluba, azon belül ebbe a zeneiskolába.
1: De azért mégiscsak egyfajta példakép voltál ezeknek a gyerekeknek, én azt gondolom, hiszen te egy olyan felnőtt voltál, fiatal felnőtt, aki egyetemre jár.
0: Igen.
1: Azért
0: és
1: én azt gondolom,
0: cigány is vagyok.
1: Tehát, hogy ez azért motiváló lehet egy ilyen gyerek számára, én azt gondolom, akit oda mehet, és akkor megfoghatja a gyerek, hogy jé, akkor te most itt vagy, és te művész leszel.
0: Igen, ez a motivációs, ez kölcsönös, tehát hogy ugyanúgy motivál engem az, hogy én motiválhatom őt. Uh-huh. Tehát, hogy látom rajta az, hogy igenis felnéz rám. Sőt, uh-huh. már annyira, tehát voltak olyan impulzusok, hogy annyira éreztem, hogy felnéznek rám, meg úgy tekintenek rám, hogy már zavarba voltam. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy mindig akárhányszor mentem, már körbeálltak a kis cigány fiúk, lányok, és akkor beszélgettünk, meg bandáztunk uh-huh. együtt.
1: Tehát tényleg én azt gondolom, hogy a motiváció szempontjából ez nagyon-nagyon jelentős, hogy te uh-huh. már egy olyan példakép vagy számukra, ami egy követendő út lehet. Mit tanácsolnál ezeknek a gyerekeknek egyébként, akik ilyen fiatalok, és azt mondják, hogy ők is szeretnének olyanok lenni, mint te?
0: Hát az, hogy merjenek álmodni, és ne adják fel az álmukat. Higgyenek magukba, higgyenek a jó Istenbe, uh-huh. és szorgalommal, kitartással és munkával bármit el lehet érni. Csak ne adják fel.
1: Fontos a tehetség?
0: Fontos, de nem 100%-os. Tehát
1: nem csak ezen múlik.
0: Nem csak
1: akkor,
0: ezen múlik, ugye? Igen. Mm. Tehát, hogy nem...
1: Valaki sikeres ember, akkor nyilván nem árt, hogy a tehetséges, de azért nagyon-nagyon kell hozzá kitartás, a rengeteg energia, rengeteg szorgalom.
0: Igen.
2: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk többek között a Roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről is. Most egy picit zenélünk, aztán hamarosan visszatérünk. Tartsanak velünk a folytatásban.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben.
2: Üdvözlöm ismét a hallgatókat, önök még mindig Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dig FM 100,3 MHz-es frekvencián. Még mindig Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályába. Beszélgetésünk harmadik részében pedig mesél nekünk többek között a Roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. Most pedig folytatjuk a beszélgetésünket.
1: És hát mindig kell még valami plusz is ahhoz, hogy valaki igazán kiemelkedő legyen, még akkor is, hogyha ha tehetséges és szorgalmas, akkor is szükség van még valamire. Igen. Te ezt hogy látod, ezt a kérdést? Mire van még szükség? Szerencsére? Vagy kapcsolatokra? Vagy hogy működik ez?
0: Hát ez nem tudom, nem megmagyarázható. Szerencsére, kapcsolatra is szükség van. Nem tudom, erre a válasz sajnos nem tudom. Hm? Nem tudom, az a plusz, azt érzik az emberbe, hogy igenis ő másabb, mint a többi. Uh-huh. Valamiben másabb. Tehát ugyanez van ugye a hegedűsök között is. Tehát nagyon sok jó hegedűs van. Uh-huh. Nagyon-nagyon sok jó hegedűs van. 100%-ból 1%-ból lesz hegedűs. Vagy szóló hegedűs.
1: Uh-huh. Sőt.
0: Igen. Lehet, hogy még kevesebbet is mondok. Ahhoz, hogy valaki szóló hegedűs legyen, abba is meg kellene egy bizonyos plusznak, egy olyan fajta hangszínnek, egy olyan fajta zenei játéknak, ami egyedi és felismerhető úgy is, hogyha nem látja az ember, hogy videón vagy képen keresztül, hogy ki az csak hallja, és felismeri az ember, hogy ki játszhat. Tehát az kell ez a plusz. Nem tudom, hogy mitől születik meg az a plusz.

0: Én is keresem magamba ezt a pluszt.
1: Érdekes dolgokat mondasz egyébként, tehát hangszín, tehát azon múlik, hogy kinek van szebb hangszíne. Nyilván kell hozzá egy szép hangszín.
0: Igen, igen. Tehát, hogy én most nyilván most csak rögtönöztem, de egyébként igen. Tehát hangszín, tehát egy sárközi lalikának 100-ból felismerem a hegedű hangszínét. De lehet, hogyha...
1: Vagy inkább a stílusát.
0: A stílusát.
1: Nyilván a hangszínét
0: De ugye a stílusában benne van a hangszín.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy attól ő valaki, hogy olyan stílusban játsz azt a bizonyos darabot. Olyan hangszínen. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a plusz, ez mitől plusz. Vagy mitől jön elő.
1: És ezt keresed?
0: Keresem.
1: És keresni kell? Kutatni kell? Vagy mit kell csinálni, hogy ezt elérje az ember?
0: Ez szerintem kialakul az emberbe. Uh-huh. Ez az évek folyamán kialakul.
1: Tehát akkor ehhez is csak egy buldogi szemlélet kell, hogy megyek előre, megyek, fejlesztem magam.
0: Igen.
1: Minél többet szeretnék megtudni a hangszeremről, a zenéről, a közönségről, az igényeiről, és akkor valahogy egyszer csak megjön a megvilágosodás, és akkor valamit talál az ember, amire, hogyha rátalál, és tovább tudja vinni, ki tudja dolgozni, akkor lehet, hogy rátalál valami olyanra, ami akár elválasztó lehet a siker és a sikertelenség között.
0: Talán, igen.
1: Nagyon nehéz nyilván megfogalmazni, hiszen ha tudnánk, akkor ezt sokan már megcsinálták
0: persze,
1: volna.
0: Persze, hát tehát, akkor mindenkiben benne lenne az a plusz, tehát nem tudom.
1: Hol látod magad 10 év múlva? Beszéltünk már részben erről a kérdésről, hogy milyen terveid vannak a jövőre nézve, de azért mégiscsak van valami olyan cél, amit kitűztél magadnak, hogy 10 év múlva te szeretnél ott lenni?
0: Hát nyilván azért 10 év múlva már szeretnék egy gyereket, uh-huh. egy családot alapítani, szeretnék egy biztos állást, lehetőleg a zenébe. Én nagyon szeretnék egyébként valamiféle formációba játszani, tehát hogy nem mindig ezek a alapvető zenei pályákba szeretnék egyébként részt venni, hogy zenekar vagy tanítás. Nyilván ezek a legfőbb céljaim, mert más céljaim még úgy nincsenek, de ha adatik egy olyan lehetőség, hogy elhívnak egy formációba, vagy egy zenekarba, akkor tökre mennék. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül klasszikus műfajba, hanem kipróbálom magam popba, jazzbe. Uh-huh.
1: Tehát szerintem ez a színházvilág nagyon megfertőzött téged.
0: Igen, igen.
1: Úgy látom, hogy neked ez nagyon,
0: meg, igen.
1: Nagyon közel áll tulajdonképpen a lelkedhez, és valójában ez például lehet az, amitől egy kicsit másabb leszel, mint egy klasszikus hegedűs, mint egy prímás, hiszen azért ez egy olyan tapasztalat, ami csak rád jellemző.
0: Igen.
1: Ez másra nem jellemző.
0: Igen. Én is így gondolom, hogy ez a színház egy olyan löketet adott meg bennem, és egy olyan fajta motivációt a szakmámba, ami teljesen eltérített az eredeti tervtől. Hm. Nyilván még mindig megvan, ahogy mondtam, tehát, hogy elvégzem a mesterit, akkor majd megyek próbajátékra, megpróbálok egy próbajátékra menni, amellett tanítok, de ha úgy adja az élet, és a sors, és a jó Isten, akkor szívesen kipróbálnám magam, és lennék szabadúszó, és járnám a világot, így.
1: Mendi Milán fiatal tehetség, lendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk harmadik részében pedig mesélt nekünk többek között a roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. A műsor befejező részében pedig egy picit mással fogunk foglalkozni. A következő percekben Sárosi Bálint Cigányzene című könyvével ismerkedünk egy picit, méghozzá azon belül is az Urak és Cigányzenészek című fejezettel. A cigányzenész, mint urak kiszolgálója. Elsősorban ilyenként ismertük meg a történelem folyamán. Ez nem erénye, de nem is hibája. zenélésből kellett megélnie, tehát elsősorban azokhoz szegődött, akik a zenéből való megélést lehetővé tudták tenni számára. Urakon ezúttal mindazokat értjük, akik amellett, hogy cigány zenészek muzsikálását igényelték, a társadalom javainak többségével rendelkeztek, akik jobban meg tudták fizetni a zenészt, mint a szegényebb néprétegek. A gazdag paraszttól a módos városi polgáron át az arisztokratákig. A legutóbbi évszázad folyamán könyvek, ismertetések, vitacikkek alig foglalkoztak a cigány zenészekkel másként, mint úri zenész szerepben. Közben az úri jelző fényessége mindinkább halványult. Még a 20. század második felében ez inkább szégyelni való bélyeggé szürkült. Indokolt tehát, ha néhány adat tükrében külön is megnézzük, mi közük a cigány zenészeknek az úri társadalom képviselőihez. Urak és cigány zenészek cím alatt a 19.-20. század forduló körüli évtizedeket is röviden jellemeznünk kell. Ez az a korszak, melynek úri cigány zenélése még a ma élő idősebb városi generációk egy részében is talán sok édes emléket ébreszt. Egészében azonban az úri polgári társadalom dekadenciájának korszakaként ismerjük. És a dekadencia légkörét érezzük a zenélésben is. Ne felejtsük el azonban, hogy ez a dekadenciához a cigány zenész, mint kitűnő alkalmazkodó, csak az urak által megkívánt zenei kíséretet szolgáltatta. Szerepe e tekintetben nem annyira jelentős, hogy rajta kezdődnének a dekadens elemekért való felelősségre vonás. A cigány zenész, mint házi szórakoztató, belső cseléd, intimidások tudója, bizonyos fokig részt vesz az urak életében, élvezi azok bizalmát. A hajdani neves cigány primás Berkes Béla 1944-ben megjelent Családi Hegedű című könyvének bevezetőjében a következő sorokat olvashatjuk. Idézem. Mi százszor és százszor muzsikáltunk kaszinói kabinettekben, füllett szeparékban, intim kis vadászlakokban, társaságok előtt, ahol az ital, a muzsika és az éjszakai hangulat varázslatában minden szó és minden tekintet elárul valamit. De soha minket, magyar úriember, nem figyelmeztetett a diszkrécióra, mert tudta, hogy titoktartásra inteni minket teljesen fölösleges. A könyvet nem azért adom közre, hogy mint rossz cseléd a gazdáimat kibeszéljem. Több mint egy évszázaddal korábban is feltűnik a cigányzenész bizalmas, családias, cselédies kapcsolata a magyar úrral. De Zseráldó Erdélyről írott könyvében meglepetten említi meg, hogy egy alkalommal Kolozsváron fiatal magyar mágnással beszélgetett, annak szalonjában, amikor hirtelen egy tapéta ajtón át belibbent egy cigányzenész. Hóna alatt a hegedűvel, olyan természetességgel, mintha csak a ház megszokott kedves vendége lett volna. Muzsikálnánk valamit, meghallgatnak? Nem. Nincs kedvük? Akkor majd legközelebb. És távozott, ahogy jött. Erről a benfentességről a Mária Terézia féle cigányrendeletek hatása alatt keletkezett, a cigányok végső veszedelmének históriájában is szó volt. Nagy fő udvarokban vígan hegedültünk, úri asztaloknál urak mellett ültünk, írja. Boka Károly debreceni prímást egy méltatója 1860-ban így dicséri meg. Ő volt, aki a cigány zenét, az alázatosan szolgáló zenét képviseli, de amennyiben ez a vidéki uraknak legkedvesebb, azért őt becsülni lehet, mint nemzeti kincset. Íme bizonyos később ellenszenvessé vált stílusjegyek hogyan fejlődhettek ki a cigányok zenélésében. Így kívánták az urak. Akkor tudtak igazán feloldódni a zenében, ha érzett rajta, hogy szolgál nekik. Ki nem mondott érzéseik rezdülését is alázatosan követi. Nem az önálló gondolatot, hanem éppen a rendkívüli alkalmazkodó készséget kívánták és értékelték. Állítom, hogy az igazi cigány tökéletesen ismeri a vendégeit. Az orvos a testet gyógyítja, a cigány a lelket. Így formulázza a már említett Berkes könyv. a cigány zenésznek ezt az alkalmazkodó, mások érzéseinek magáét alárendelő képességét. Talán még a vendég könnyeit is ő neki kell kísírnia. Keseregjen helyettünk a cigány. Rájuk bízzuk ezt a mesterséget, mivel hogy urak vagyunk. Vagy van-e nagyobb uraság annál, hogy az érzést is a szolgára hagyjuk? Jegyzi meg ironikusan Tóth Béla a századfordulókori öreg urak nevében. Abban pedig semmi meglepő sincs, hogy a házi cseléd elsősorban az uraktól tanul, azokat utánozza, lehetőleg már külsejével is. Ezt már a 18. század közepe táján keletkezett cigányokról való história ismeretlen szerzője is szóvá teszi. Idézem. Ritka, aki magára a szűrt végyen, mert abba öltözni nékik nagy szégyen. Azon van, hogy veres ruhára szert tígyen, ha rongyos lészen is, csak sejemből légyen. Fekete csizmát nem visel szegényekkel, de a sarkantyús, sárgát nemes vitézekkel. Úr és cigányzenész között kialakult hagyományos kapcsolat szerint a cigányzenész nem csupán zenész szolgálatot teljesít, hanem zenész szórakoztató. Kicsit a hajdani udvari bolond utódja, akinek sok minden meg van engedve, de akivel sok minden tréfát is lehet űzni. Tulajdonképpen tréfák közé tartozik már a homlokra ragasztott vagy vonóba húzott bankjegy is. A debreceni híres prímás Boka Károly egyik úri mecénása, Recski Bandi, ketté szakította a vagyont érő ezres bankót. Egyik felét azonnal odaadta a prímásnak, de a másik felét csak akkor kapta azt meg, amikor mintegy 200 dal eljátszása után rájött Recski nótájára. Volt, amikor telepesgős pohárba dobták az aranypénzt. A porrat ki kellett inni a zenésznek, mielőtt a pénzt kivette belőle. A 19. század második felére meg is szűnt a nemesek között a saját cigányzenész tartásának hagyománya, továbbra is fennmaradt az a gyakorlat, hogy egy-egy banda valamelyik mágnás, közelebbi pártfogását élvezte. Így például volt Aszódon a Podmanickiak udvari muzsikusa Berkes Lajos. A szép nótákért, amelyeket a mulatós kedvű, nagyszívű báró megrengve hallgatott, búzát, lisztet és sót élvezett konvencióban. József főherceg, Piros Józsi szabadkai prímás együttesének a József főherceg magyar cigányzenekara címet adományozta. A kolozsvári Pongrácz Lajos a Rudolf trónörökös udvari zenésze címet viselhette. Balázs Kálmán prímás pedig Edward Velszi herceg udvari zenésze címmel büszkélkedhetett. Az úri pártfogok között kétség kívül a leghatalmasabb és a cigányság ügyében legtöbbet buzgolkodó személy a cigányul is jól tudó cigánynyelvtant író József főherceg. Komája, násznagya és gyámolítója 100 meg 100 magyar zenésznek Magyarországon. A pártfogás néha odáig is terjedt, hogy a cigány zenészt még a katonaság alól is felmentették. Így például Radics Vilmost, Andrássy Gömöri főispán, vagy idősebb Banda Marcit, báró Podmanicki és barátai. Gróf Fáji István 1859-ben, amikor a tárogató felélesztése ügyében a cigány zenészekhez fordul, édes fiaimnak szólítja őket. Sárosi Bálint cigányzene című könyvéből idéztem, az Urak és cigányzenészek című fejezetéből. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: adás nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Rompodrom
3: 100.3 Rádiódi.
2: Utazz a Dick Rádióval.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk neked.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy a kormány azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít, és a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter hozzátette, új célzott ellátást indítanak autizmus spektrumzavarra, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekek számára. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására. Közel 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a kedvelt horvátországi nyaralóhelynek számító Brács szigetén pusztító tűz miatt, írja az index.hr. A lap két sérültről is tud. A tűz csütörtök este keletkezett Lozécska közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztította Bozótosban, az Ajnövényzetben és a Fenyőerdőben. A tűz szombatra mintegy 3000 hektárnyi erdőt, Bozótot és alacsony növényzetet ért el. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezített. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján szeptember 25-én a Hungaromet második kerületi székházába. A látogatók megismerhetik a Hungaromet Nonprofit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatás bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedűművész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Beszélgetésünk befejező részében mesél nekünk többek között a tanításról és kedvenc zeneműveiről. Majd a műsor második felében Ganyi Róbert fiatal jazzzongora művész és tanárral készült beszélgetésemet hallgathatják meg, aki jelenleg a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnázium tanára. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Mi a helyzet a külfölddel? Esetleg vannak tanulmányi terveid, hogy külföldön szeretnél valamiféle tudást magadra szedni?
6: Jelenleg nincs. Uh-huh. Jelenleg itthon szeretném befejezni a tanulmányaimat. Aztán nem tudhatom még, hogy mit hoz az élet.
5: Igen, mert hogy azért egy olyan szakmád van, vagy szakma lesz a kezedben, ami egy nemzetközi nyelv. Tehát ezzel valójában az ember bárhol érvényesülhet a világban, igen, ha ügyesen forgatja a lapokat.
6: Igen, igen.
5: Tehát nincs nyelvhez kötve, ez mondjuk nagyon jelentős.
6: Igen.
5: Tervezed, hogy esetleg kimennél külföldre hosszabb távra is? Ha lehetőség adódik rá?
6: Ha lehetőség adódik rá, mindenféleképpen. Uh-huh. Tehát habozás nélkül kimennék. Uh-huh.
5: Tehát téged ez vonz, mert azt mondják egyébként a mostani generációról, hogy nem nagyon szeretnek dolgozni, és nem akarnak külföldre menni. rád akkor ez nem jellemző.
6: Nem, egyáltalán nem jellemző. Sőt, úgy gondolom, hogy a ismerősi körömbe se jellemző ez, hogy, nem szeretnek dolgozni, vagy nem akarnak külföldre menni, mert sokan mentek külföldre, vagy vannak ilyen terveik, hogy külföldre mennek. Nem, nincs. Ha kapnék egy ilyen lehetőséget, hogy külföldön, Németországba, vagy Angliába, vagy bárhol a világon mehetek, dolgozhatok, vagy akár csak tanulhatok, akkor mennék. Nyilván félve, mert ismeretlen környezet, teljesen más élethelyzetbe mennék oda, de attól függetlenül mennék.
5: Milyen szerepet játszik a vallás az életedben? Hiszen azért ezt már megemlítetted, megpendítetted ezt a témát.
6: Hát mindig is vallásos ember voltam. Így nevelkedtem, így nőttem fel. De volt egy olyan év, talán Covid időben, amikor ez erősödött bennem, hogy igenis jobban kell a hitemet és az Istennel való kapcsolatomat erősítenem. És akkor kaptam egy elhívást, hogy jobban közeledjek a Jóisten felé. Aztán igazából a hit is ilyen hullámvölgyes, mert valamikor azt érzi az ember, hogy de közel van az Úrhoz, aztán van olyan időszak, amikor nem annyira, de mégis hisz. De attól függetlenül a hit az mindig bennem van. Mindig bennem van, és most már tényleg az a célom, hogy minél közelebb kerüljek a Úr Jézus Krisztushoz.
5: Ez egy művész számára szerintem nagyon jelentős kérdés. Hiszen egy ateista, akinek nincsen hite, az hogy adja elő például Bachnak a műveit, amiről már beszélgettünk? Én azt gondolom, hogy Bach tipikusan az a zeneszerző, aki olyan közeli kapcsolatban volt Istennel, a transzcendentális léttel, hogy onnan kapta a hangokat. És hogyha az ember nem hisz, akkor valahogy nem tudja megérinteni ez a fajta zene, ez a fajta világ az ő lelkét.
6: Abszolút. Én is így gondolom, hogy kell a zenéhez, főleg egy Bach műveihez a hit, az átszellemülés és a Szent Lélek jelenléte. Fontos gyakorolni a hitet, mert másképpen akkor gondolom, hogy maga előadni is nehezebb ezeket. Köszönöm. Tehát ezt észrevettem saját magamon is, hogyha nem olyan a kapcsolatom a Jóistennel, nem imádkozok annyit, vagy nem esetleg annyit vétkezek, mert nyilván bűnösek vagyunk. Igen, elkövetünk, tehát nap mint nap elkövetünk bűnöket, és amikor már tényleg annyi teher van a lelkünkön, hogy nem tesszük az Úr elé, akkor igenis érezhető ez a zenész szempontjából a játékán.
5: Egy befejező kérdés, ami egyrészt nagyon egyszerű, másrészt nagyon nehéz kérdés, de hogyha mondjuk holnap egy lakatlan szigetre kellene menned, és vihetnél magaddal 5 zeneművet, mi lenne az az 5 zenemű?
6: Hát ez jó.
5: Tehát ez
6: kérdés.
5: A jelenlegi
6: állapot. Nem szerint. Tudom.
5: Igen. Tényleg. Hiszen nyilván mondjuk néhány évvel ezelőtt egész mást vittél volna, mint ma.
6: Igen. Hát ez nehéz kérdés.
5: Mondjuk egy évre mész egy lakatlan szigetre.
6: Lakatlan. Vinnék lakatot. Hát mindenféleképpen vinném a gyökereimet. Tehát a magyar kávéházi cigányzenét. Hát nyilvánvaló, hogy Járóka Sándor, ifjabbik Járóka Sándor, klasszikus zenéből is. Tehát barokból vinném Bachot.
5: Van olyan zenemű, amit kimondottan szeretsz manapság?
6: Igen. Mindig azt szeretem, amit éppen játszok.
5: Tehát nem akkor tudom, bakszólószonátákat vinnél?
6: Bakszólószonátákat vinnék, jelen esetben a gémolt.
5: Aha, és ki játszaná, ez egy érdekes kérdés. Melyik az a felvétel, amit nagyon szeretsz?
6: Mostanában sokat hallgatom Hillary Hent-től, tehát őtől hallgatom, de ugyanúgy hallgattam azelőtt Birdman-tól, de most jelen esetben Hillary Hent-től. mert őt hallgatom már egy hónapja körülbelül. Klasszikából minden esetre vinnék egy Mozartot, vinnék egy operát, de csak azért, hogy megszeressem az operát, mert egyébként nagyon nem szeretem az operát, de azért elvinném, hogy mégiscsak megszeressem. Romantikából meg Csajkovszkit.
5: Esetleg egy hegedű versenyt?
6: Hegedű verseny, nyilvánvaló.
5: Nem annyira nyilvánvaló, mert azért ott van a bémol zongora verseny is. Tehát, hogy azért volt már olyan, hogy hegedűs azt mondta, hogy a bémol zongora versenyt vinni. Igen.
6: Nem, én nem az a hegedűs vagyok. Nyilván a hegedű versenyt vinném magammal. Meg nem tudom, vinnék egy valami mai zenét, valami mai zenei albumot. Nagyon tág a zenei ízlésem egyébként. Vinnék Varga Imi albumot. Nagyon szeretem a Varga Imit egyébként.
5: Nagyon érdekes választások, köszönöm szépen. Egy élmény volt veled megint beszélgetni, Milán. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszámoltál nekünk a hamarosan megrendezésre kerülő diploma hangversenyedre, és természetesen szurkolunk neked, hogy ezt minél magasabb színvonalon abszolváld.
6: Köszönöm szépen a lehetőséget.
5: Ezzel kapcsolatban pedig lesz

0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, köszönöm, hogy meghívtál, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
1: Nekem nagyon fontos, hogy rendszeresen bemutassak olyan fiatalokat, akik már elsősorban végeztek például a Zeneakadémián, mint ahogy te is, és elkezdték a munkájukat, mondjuk már tanítanak, vagy muzsikálnak. Ugyanis ez egyfajta példaképként szolgálhat a tizenéveseknek, az egészen fiataloknak. Úgyhogy ezért is szeretnélek egy picit jobban bemutatni. Szóval jelenleg a Rajkóban tanítasz, ahol te régen tanultál, tehát tulajdonképpen visszamentél az Alma Materbe tanítani, dolgozni. Milyen érzés ez számodra?
0: Felemelő érzés, hogy gyerekekkel foglalkozhatok. Nagyon jó érzés, hogy kicsit visszavisznek abba a gyerekvilágba.
1: Mit gondolsz egyébként, te ebből tanulsz?
0: Igen, minden alkalommal úgy érzem, hogy tanulok.
1: Azért is kérdezem ezt, mert amikor én végeztem a Zeneakadémián és bekerültem a Rajkóba tanítani, akkor én rengeteget tanultam a gyerekektől. Tehát, hogy meg kellett nekik mutatni, hogy mondjuk egy hangpárt hogyan kell játszani. Hiszen ez természetes volt számomra, de amikor egy olyan gyereknek kell ezt megtanítani, akinek fogalma nincs arról, hogy mi a hangpár, akkor bennem is sokkal jobban tudatosulnak ezek a dolgok. Kiket tanítasz most jelen pillanatban?
0: Most általános iskolás gyerekeket tanítok. Jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
1: Igen?
0: 18 gyerekkel foglalkozom.
1: Nagyon. Mennyi idősek egyébként?
0: 8 évestől 12 évesig.
1: És mindegyik teljesen kezdő?
0: Igen. Hát félig meddig kezdők a gyerekek, de nagyon ügyesek, nagyon gyorsan tanulnak, szorgalmasak, és hát kedvesek, nagyon jó velük foglalkozni.
1: Tetszik ez a munka?
0: Igen, nagyon. Jó, hogy így egy kicsit visszanézek így a gyerekkori múltba, nosztalgiázom, bemegyek a tanárurakhoz, és akkor, na most akkor mit kell tanulni, mit kell játszanom, nagyon jó érzés így átadni a tudásomat.
1: Akkor most térjünk vissza egy picit a gyökerekre, hogy honnan is indultál, zenés családból származol te is természetesen. Mondj valamit a szüleidről, nagyszüleidről, illetve a családodról.
0: Nekem az anyukám zongorázott, fiatal korában 10 éven keresztül tanult, végül abba hagyta, nem folytatta ezt a karrierjét, ezt az útját. Aztán nekem igazából gyerekkoromtól le volt ez tisztázva, hogy természetes, hogy a Robika zongorista lesz. Aztán az anyukám édesapja, nagypapám, ő egyébként roma zenész, brácsás. A felesége, aki a nagymamám, ő a Rigó családba tartozik.
1: Édesapád részéről?
0: Az apukám részéről nem teljesen. Van egyébként egy-két felmenőm, nekem a Gányi Miki kedves unokatestvérem, ő jazzzongorista, elég sokan ismerik a jazzvilágában, zenészvilágban, és akkor itt visszatérek egy picit, hogy a nagymamám Rigó családba tartozik bele, az újpesti zenész családban. Neki az édesapja a beceneven Lotyi Mögös. A nagybátyja volt a Rigó János Kacsesz. Aztán nagypapámat Kiskeri Oszkárnak hívják. Neki az összes felmenője cigányzenész volt. Az unokaöccse, akit gyerekkorától tanított, a Lakatos Pál gitárművész.
1: Akkor neked természetes volt, hogy zenész leszel, igaz? Esetleg a kezedbe adták a vonót, amikor gyerek voltál? Mesélték neked ezt a szüleid?
0: Igen, nekem a kezembe adták, nekem Járóka Sándor adta a kezembe.
1: Ó, ez igen. Hát ez egy ilyen hagyományos aktus, ugye, amikor a kisbabának a kezébe adják a vonót, és hogyha ráfog a baba, akkor zenész
0: akkor
1: lesz
0: zenész
1: belőle,
0: lesz
1: ugye?
0: A kisgyerek, igen, igen.
1: Főleg, hogyha Járóka Sándor adja a kezébe a vonót a gyereknek. És akkor ez neked természetes volt, hogy zenész leszel, tehát nem is gondolkodhattál másban.
0: Nem, nem. Ez gyerekkorom óta el lett könyvelve, hogy én igenis már akkor is, ha nem akarom, ha akarom, én zenész leszek, zongorista leszek.
1: És megfordult aztán benned, hogy nem akarod?
0: Voltak pillanatok, nehezebb pillanatok, mikor azt mondtam, hogy nem szeretnék zongorázni, ez inkább gyerekkoromban volt, a kis gyerekkoromban. Aztán hát leginkább akkor, mikor úgy gyerek voltam, és akkor játszottam ugye a klasszikus zenét, és ugye tanultam gyerekkoromtól, 5 éves koromtól, és hát úgy valamilyen módon meguntam ugye a klasszikus zenét, és hát elkezdett nagyon érdekelni a jazz zene. Aztán így kezdtem el tanulni

0: Rájtoni Robert tanár úrtól, ugyanúgy a Tóth Aladár zeneiskolában. Mellette tanultam Kaiser Adriántől, klasszikus zongoratanárnőmtől, kiskorom óta.
1: Miután befejezted a zeneiskolai tanulmányaidat, hol folytattad a zenetanulást?
0: A középiskolás éveimet a Rajkóban folytattam. Ökrös Ottótól tanultam, később Anyák Józseftől és Farkas Józseftől is tanultam. Ez a jazzzene volt, aztán klasszikus zenét tanultam Suki Andrés tanár úrtól.
1: Ja igen, tőlem, igen, a növendéken voltál, így van. Minden ismerjük egymást, ugye már régóta.
0: Igen. Aztán mellette még Imre Zoltán tanár úrtól is tanultam klasszikus zongorát.
1: Miért fontos a klasszikus zongora szerinted?
0: Én úgy gondolom, hogy azért fontos, és nagyon is fontos, mert a jazz zongorázáshoz muszáj az a klasszikus, alapfokú, klasszikus, középfokú, klasszikus tanulás, hogy a jazz zenében, hogyha improvizálni szeretnénk, vagy bármilyen gyors darabokat, technikásabb darabokat játszunk, ott el tudjuk játszani azokat a darabokat, és a saját ötleteinket megvalósítani improvizálva.
1: Tehát tulajdonképpen a klasszikus zenei tanulmányok adják az alapot, én azt gondolom. Te is így látod akkor.
0: Igen, úgy gondolom.
1: Tehát a technikai alapot természetesen zenében is nagyon sokat segít, hiszen olyan szabályok vannak benne, amiket, hogyha az ember megtanul, akkor szinte bármire képes lesz már a zongorával. És hogyha erre épül egyfajta jazz tanulmány, akkor tud igazán kibontakozni a zenésznek a technikája és a zenei képességei is. Egyébként neked otthon, amikor fiatal voltál, tanítottak valamit a rokonaid?
0: Igen, nagypapám tanított nekem sokat nótákat, szóval cigányzenét mutatott nekem, csárdásokat, nótákat, ilyesmiket. És hát ez is elég sokat segített nekem. Elég sokat segített nekem így a jazz zenében. Mert így, hát úgy gondolom, hogy minél több műfajba belenyúl az ember, annál kreatívabb lesz, és annál több ötlete van, annál több ötlete lesz abban a bizonyos műfajban, amit éppen játszik.
1: Tehát ez a fajta szemlélet kiszélesítés, ez fontos. Tehát, hogy nem csak klasszikus zenét, nem csak jazz zenét tud játszani, vagy ismer az ember, hanem akár még a cigány zenében is járatosabb egy kicsit.
0: Igen, igen. Szerintem erre szükség van. Minél több műfajban tudjunk játszani.
1: És vissza tudsz emlékezni, mi volt az a pillanat, amikor elhatároztad, hogy te a klasszikus helyett inkább mégiscsak a jazz irányába mész?
0: Schiltraut Vilmos nagybátyámnak volt egy fellépése a Tóth Aladár által szervezett koncerten. A zenekarral adtak elő egy jazz darabot, egyébként popzenei darabot, kicsit átdolgozva, a Sway című dalt játszották, ugye énekessel, és akkor itt kísérték, improvizáltak, és ez nagyon új volt nekem, nagyon tetszett. Még nem hallottam ilyet, hogy improvizálnak, meg ilyesmi. És hát így kezdett el érdekelni, hogy így latin zenei műfajt hallani, mégis ilyen koncertszerűen.
1: És akkor innentől kezdett el érdekelni a jazz. És akkor a klasszikus háttérbe szorult abban az időben?
0: Igen, eléggé. Elég keveset gyakoroltam akkor a klasszikus zenét. De aztán, hát ugye a Rajkós éveim alatt kezdtem el úgy sokkal jobban foglalkozni vele, mint az előtt.
1: Igen, ha az ember már tulajdonképpen felfogja ennek a jelentőségét, akkor rájön, hogy ezt muszáj csinálni, hogyha az ember zenész akar lenni. Tehát nem véletlenül van, akár még a Rajkóban is, a jazz tanszakon, zongora kötelező, ahol klasszikus zenét tanítanak.
0: Igen, igen. Hát erre szükség van, ugye technikailag is, meg hát nagyon sok olyan zenekari mű van, zongora szonátáktól kezdve zongora koncertek, hegedű koncertek, amiből lehet inspirációt szerezni, ötleteket szerezni, és hát ezt lehet alkalmazni jazz zenében, akár cigány zenében is, ezeket a klasszikus funkciókat, zenei funkciókat.
1: És miért pont a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumot választottad?
0: Én az Ökrös Ottó tanár úr miatt mentem oda. Rajkó iskolába. Ugye a nagybátyáimtól a családból hallottam, hogy a tanár úr tanít, és emiatt mentem igazán oda.
1: Tehát nagyon fontos leszögezni, hogy a Rajkóban nem csak cigány zenét oktatnak, hanem jazzt, illetve hát szórakoztató zenét, és klasszikus zenét is.
0: Így van, így van.
1: Milyen élmény volt számodra bekerülni a Rajkóba? Nyilván valami egészen más lehetett, mint a korábbi általános iskolai, illetve zeneiskolai tanulmányaid.
0: Nagyon jó érzés volt, hogy ugye bemegyek az iskolába, és akkor nem csak kimondottan a matek óra, történelem óra, meg ugye a közismereti tantárgyakat tanuljuk, hanem leginkább zenei tantárgyakat tanultunk. Volt ugye zenetörténet óránk, ugye zongora természetesen, kötelező klasszikus zongora, jazz zongora, volt többféle zenekari, több zenekarban is játszottunk, később még szalonzenekarban is tanultunk.
1: Szolfés zeneelmélet természetesen.
0: Természetesen, igen.
1: Ja igen, a szalonzenekart a Nyári László tanár úr tanította, aki itt nem is rég volt itt a műsorban.
0: Igen, igen. Uh-huh. Igen, szóval nagyon jó volt, hogy így nagyon sokféle műfajból tanultunk, popzenét tanultunk a zenekari órákon, jazzzenét, R&B-t is tanultunk, szóval nagyon, nagyon sokrétű az iskolai oktatás Rajkóban.
1: Tulajdonképpen pont ez az erőssége a Rajkónak, hogy tényleg igazán színes képzést nyújt a gyerekeknek, a diákoknak. És akkor ott érettségiztél a Rajkóban?
0: Igen, ott végeztem, ott érettségiztem. 2018-ban végeztem, aztán én onnan felvételiztem az Egressi Béni református szakgimnáziumba. OK szakra mentem egyébként.
1: Tehát ötöd évre?
0: Ötöd évre, igen. Oda mentem arra az egy évre, és akkor Szakcsi Lakatos Béla tanár úrtól tanultam.
1: Igen, én abban az évben kerültem oda az Egressibe, mint igazgató helyettes. Milyen volt a viszonyatok Szakcsi tanár úrral?
0: Nagyon barátságos volt velem. Nagyon jókat tanított, többféleképpen megmutatta azokat a bizonyos darabokat. Nagyon sokféle hangszerelést mutatott nekem, sok dalokat, sok jazz standardet, ugye. Még zenekarit is tanultunk tőle.
1: Én azt gondolom, hogy az eddigi tanáraid, akiket felsoroltál, mind nagyszerű zenészek. Tehát akár Ökrös Ottótól kezdve a Szakcsi Lakatos Béláig, mindegyiknek egyébként fantasztikus növendékei voltak, amikor én hallgattam őket a vizsgán, és mindig nagy élménnyel távoztam a vizsgáról, hogy fú, de jó volt most ez a vizsga, és milyen jó kis növendékek vannak itt. Te is közéjük tartoztál egyébként.
0: Köszönöm szépen.
1: Az Egressi miben volt más, mint a Rajkó?
0: Az Egressiben leginkább jazzzenei oktatás folyt. Leginkább jazzzenével foglalkoztunk. Ott csak jazz standardeket tanultunk, esetleg saját számokkal foglalkoztunk, de persze az is ugye jazzzene volt.
1: Uh-huh. Ott már csak zenei tantárgyak voltak, főként természetesen főtárgyóra, jazzelmélet, jazztörténet, klasszikus zeneelmélet, klasszikus zongora, zenekari gyakorlat. Tehát ott tulajdonképpen reggeltől estig a zenével foglalkozhattál. És pontosan ez a lényege az ötödik évnek, az érettségi utáni ötödik évnek, hogy akkor már a közismereti tantárgyakkal nem kell foglalkozni, nem kell törődni, hiszen az érettségi már megvan, és abban az évben csak a zenére fókuszálhat a növendék, a diák. És ez valójában nagy mértékben előkészíti neked, vagy hát mindenkinek az egyetemi éveket, az egyetemi tanulmányokat. Mikor határoztad el, hogy te felvételizni akarsz a Zeneakadémiára?
0: Már gyerekkoromban én már elképzeltem, hogy a Zeneakadémián szeretnék tanulni, ott szeretnék végezni. Aztán, hát persze nem ment ez egyszerűen, ahogy nőttem fel, ugye éreztem, hogy ez nem csak úgy van, hogy...
1: Akkor neked ez egy nagy álmod volt, hogy bekerülhess a Zeneakadémiára, pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
0: Igen, gyerekkoromtól fogva már ez volt a tervem, ez volt a célom, életcélom. Igazán aztán, hála jó Istennek, sikerült ez. Hihetetlen érzés volt ez, hogy így megkaptam ezt a lehetőséget a jó Istentől, és hát igazán el se hittem ezt az első pillanatokban, ugye SMS-t kaptunk a felvételi eredményről SMS-t kaptunk, így én megkaptam az SMS-t, olvastam, és hát így néztem, olvastam, el se hittem, hogy ez tényleg megvalósult, ez az álom, és ez az életcélom.
1: És nagyon szerencsés voltál, hiszen Oláh Kálmántól, Kácsitól tanulhattál. Meddig tanultál nála?
0: Egy éven keresztül tanultam nála. Uh-huh. Ez még a Covid-ban volt. Aztán leginkább ugye online órákat kaptunk mindenféle tantárgyból, hangszerelés órától kezdve ugye jazz zongora, klasszikus zongorát tanultunk, zenekari órát is fel kellett töltenünk egy alkalmazásra, és akkor ott stúdiózgattunk egy kicsit, ezt gyakoroltuk. A stúdiózást gyakoroltuk a zenekari órán, mivel hogy nem lehetett bemenni a Covid időszak alatt.
1: Covid időszak az mindenkinek nagyon nehéz volt, főleg egy egyetemistának, aki próbálja elsajátítani a mesterétől az összes megszerezhető tudást. Ez hátráltatott téged valamiben?
0: Igen, hát az online óra az mégsem olyan, mint egy személyes óra, hogy bemegyünk, és akkor ugye a tanár elmondja, hogy mit szeretne hallani, mit kell, hogy játszak, mik a hibák. Ezt így azért személyesebben jobb megtanulni ezt, hallgatni ezt.
1: De azért megvan az előnye is, mert akkor mondjuk nem kell annyit utazni.
0: Hát ezzel nem is volt igazán problémám, mivel én a Corvinra jártam, aztán a Blaha Lujza téren lakom, Blaha Lujza tér környékén, aztán Corvintól egy perc sétára volt a jazz tanszak.
1: Egy évet tanultál akkor Kácsi tanárulnál, utána kihez kerültél?
0: Utána Oláh Krisztiánhoz kerültem, neki a fiához, tőle tanultam, tőle 2 éven keresztül tanultam. Nagyon profi tanár, profi zenész, és hát nagyon sokat, nagyon őszintén tanított, ugye minden megmutatott, amire ugye szükség lehet egy hangszerelésnél, egy előadásmódot is, mindenféle ilyesmi dolgot megtanultam tőle.
1: Hogyan készültél fel a diploma hangversenyedre?
0: A diploma hangversenyem az úgy nézett ki, hogy a zenekarommal, azaz triómmal játszottunk 8 szerzeményt, 8 jazz standardet. Igazából szeptembertől készültünk rá, szeptembertől a koncertig.
1: Kik játszottok a zenekarodban?
0: Mi egy jó felállásban játszottunk. Berki Tamás volt a nagybőgős, Szigeti Mátyás volt a dobos.
1: És milyen érzés volt a diploma hangversenyen játszani? Ez a diploma hangverseny, ez ugyebár a BA diploma, tehát a 3 éves képzésnek a végén volt.
0: Így van. Ez egy ilyen, igazán egy bemutató koncert volt. Ugye eljöttek nagyon sokan az iskolából a tanárok, az egyetemről a tanárok, az iskolatársaink, ugye szülők, család, sokan jöttek, és hát ez nagyon jó érzés volt, hogy így színpadra felállhatunk, és ez igazából 45 perces koncert volt.
1: Hogyan állítottátok össze a műsort?
0: Jazz standardeket játszottunk, 8 jazz standardet játszottunk, gyorsakat, lassukat, ugye 8-ados lüktetésű darabokat is játszottunk, és hát így állt össze a kép.
1: Az előző tanévben diplomáztál, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél, hiszen te már utána a következő hónapokban már elmentél tanítani.
0: Igen, én tavaly nyáron kaptam meg a diplomámat, azután egyébként próbálkoztam hajózással, valamilyen ok folytán nem jött össze. Ez a hajózást egyébként próbálkoztam jazz kvartettekkel, próbáltam hegedű zongora felállással is. Végül nem jött össze, így elkezdtem tanítani most november óta, jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
1: És mi a terved a jövőre nézve? Szeretnél tovább tanítani, vagy inkább a koncertezés irányába szeretnéd folytatni az életedet?
0: Hát van egy pár tervem. Először is el szeretném végezni a jazz zongora masterképzést. Szeretnék lemezt felvenni jazz zenekarral. Terveim között szerepel még ugye a koncertezés, és hát a tanítás is. Ezt az egészet szeretném így folytatni, és így összerázni valahogy. Mindent is szeretnék egyszerre.
1: Ez egy ilyen komplex dolog, de ez egyébként így jó, és így színes az embernek az élete.
0: Igen.
1: Miért tartott fontosnak, hogy készítsetek egy lemezt?
0: Hát ez is igazán a gyerekkori álmom, vágyam. és a célom. Nagyon szeretnék egy kidolgozott munkát átadni, és hát magam felé is.
1: A jazz, illetve klasszikus lemezkiadás azért mostanában én úgy gondolom, hogy nem a fénykorát éli, és elég nehéz ezeket a lemezeket kiadni kiadó által, vagy hogyha esetleg az ember saját magának csinálja, ami egyébként sokkal egyszerűbb, és most már azért a mai technológiával könnyen megvalósítható, akár csak feltölteni a Spotify-ra is, de azért elérni a közönséget az egy másik nagy kihívás. Tehát itt tulajdonképpen rengeteg marketing szükséges ahhoz, hogy az ember egy kiadott lemezt, egy streaming szolgáltatóra feltöltött lemezt igazán hallgatottá tudjon tenni.
0: Mindenképp feltöltetném a streaming alkalmazásokra, minél több helyen tudják hallgatni, aztán természetesen ugye lemezformában is ki szeretném adni ezt a lemezt.
1: Van már terved, hogy miket szeretnél feljátszani a lemezen?
0: Igen, mindenképp saját szerzeményeket szeretnék, leginkább saját szerzeményeket szeretnék feljátszani lemezre, a felvételre, de természetesen azért egy-két jazz standardet is beleraknék, mivel hát nagyon szép dallamok ezek.
1: Hol látod magad 10, esetleg 20 év múlva? Milyen terveid vannak hosszú távon? Van valami, amit szeretnél konkrétan elérni? Ezt azért is kérdezem, hiszen nagyon fontos, hogy az embernek azért legyenek olyan hosszú távú tervei is, amik akár még neked is voltak gyerekkorodban, hogy szeretnél felvételizni és felvételt nyerni, majd elvégezni a Zeneakadémiát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet. Ez egy nagyon konkrét cél, és hogyha az embernek vannak ilyenfajta céljai, akár a következő 10-20 évre előre, akkor az nagyon sokat segít, hogy tudja az ember, hogy merre akar menni.
0: Teljesen konkrét céljaim nincsenek, de előre láthatólag igazán ezek. Szeretnék egyébként idővel mesterpedagógus lenni, szeretnék 10 év múlva mondjuk 3 lemezt. Addig 3 lemezt szeretnék megcsinálni, és minél több helyen szeretnék koncertezni, játszani, minél távolabbi helyeken, közelebbi, távolabbi, minél nevesebb helyeken szeretnék fellépni.
1: Magyarország azért egy nagyon kis piac, főleg egy ilyen rétegzenének, mint a jazz, és persze még a klasszikus zene is ide tartozik. Azért én azt hiszem, hogy a magyarországi lehetőségek sokkal szűkebbek. Ezért kérdezném, hogy hol képzeled el a jövődet, inkább Magyarországon, vagy szívesen játszanál külföldön is?
0: Nagyon szívesen játszani külföldön is, természetesen itthon Magyarországon is. Igen, hát elég korlátolt ez a zenei világ, ez a jazzzenei világ annál inkább talán. Ugye nagyon kevés jazzklub van itthon. Budapesten nagyjából maximum 5, és hát vidéken is, nagyvárosokban egy, abból is elég.
1: De hogyha ilyen szűkös egyébként a keresleti oldal, akkor nem lesz egyszerű jazzzenészként, jazzzongoristaként befutni egy olyan karriert, hogy az ember ebből igazán meg tudjon élni. Sőt, ez még a legnagyobb jazzzongoristáknak is nagy kihívás.
0: Igen, hát sajnos a legnehevesebb zongoristáknak, jazzzongoristáknak és a jazzzenészeknek is ugye nagyon nagy kihívás ez, hogy itthon, ugye Magyarországon megélni a zenéből, vagy esetleg hogy olyan elegendő összeget keresni, hogy tényleg ugye lakhatásra, vásárlásra, meg mindenféle ilyesmi fontos dologra összeszedje az ember úgy a rávalót. Nagyon nehézkes.
1: Ráadásul hadd meséljem el neked azt a történetet, hogy én a napokban egyre többet foglalkozom a mesterséges intelligenciával, és rátaláltam például most egy olyan szoftverre is, ahol hihetetlenül könnyen tudok olyan fantasztikus zenéket generálni, amiről elsőre nem is biztos, hogy megmondanám, hogy ezt mesterséges intelligencia készítette. Tehát azt érzem, hogy az utóbbi, akárha csak az 1-2 évet nézem, rengeteget fejlődött ez a technológia. És legutóbb beírtam mondjuk 5 szót a mesterséges intelligenciának, generált nekem egy dalszöveget, és a dalszövegre pedig egy bizonyos megadott stílusban pedig zenét komponált. És ezt a szöveget felénekelte egy női hang, egy férfi hang, és hihetetlenül jól szól. Ezt az előbb meg is mutattam neked egyébként itt a műsor előtt. Neked mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia nem fogja elvenni a zenészeknek a lehetőségeit?
0: Hát nagy valószínűséggel még nem, én úgy gondolom, hogy nem most, egy pár éven belül, de később nagy valószínűséggel igen, zeneszerzőknek a munkáját el fogja venni. Hát elég ijesztő egyébként, hogy így ennyit haladt a technológia, hogy egy-két szót beírunk, és akkor ír egy dalt. Miközben elég sok időbe telik egy szép dal, egy jó dal írása. Szöveggel meg annál inkább.
1: Tehát tulajdonképpen te most majdnem 20 évet tanultál, 20 évet zongoráztál ahhoz, hogy lediplomázz. Ha nem kapsz lehetőséget, vagy esetleg a mesterséges intelligencia hatására például beszűkülnek még jobban a lehetőségek, akkor azért az nem kecsegtet túl sok kilátással.
0: Hát elég félelmetes, igen.
1: Így visszanézve az utóbbi 10-15 évre, van valami, amin változtatnál, vagy másként csinálnád ma már?
0: Ha visszamehetnék az időbe, többet foglalkoznék nyelvtanulással, illetve stúdiózással, otthoni stúdiózással. Uh-huh. Hogy a saját gondolataimat le tudjam jegyezni a kottalapon kívül más helyre is, uh-huh, megszólaltatni.
1: És mit tanácsolnál egy fiatalnak, aki most kezdi a tanulmányait, vagy zenei tanulmányai közepén jár?
0: Ezt tanácsolnám igazán, hogy ugyanezt, amit én is úgymond, hát talán elhibáztam, hogy nem foglalkoztam teljesen a nyelvtanulással és ugye a stúdiózással. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy zenész számára ez, hogy ha külföldön esetleg játszunk valahol, koncertezünk, akkor meg tudjunk szólalni. És hát úgy tudjunk megszólalni, hogy ne legyen kellemetlen. Angolul, esetleg németül, spanyolul, franciául, minél több nyelven. Nekem ez a véleményem erről. Ez lenne az üzenetem. És hát kitartás nekik.
1: Köszönöm szépen, Robi, a beszélgetést. Nagyon izgalmas volt, hogy így megismerhettünk egy kicsit, és remélem hamarosan újra találkozhatunk.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy itt lehettem. Szép estét.
1: Köszönöm szépen.
2: Ganyi Róbert fiatal jazzzongora, művész és tanárral beszélgettem, aki jelenleg a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnázium tanára. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió D, Rádió D, Rádió D,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Molnár Ferenc Karamell élete és pályafutása. Molnár Ferenc, művész nevén Karamell, a magyar könnyűzene egyik ismert és meghatározó énekese. 1982. február 1-én született Szolnokon, és roma származású magyar előadóként vált országosan ismerté. Legnagyobb áttörését a Tehetségkutató második évada hozta meg számára, amelyet 2005-ben megnyert. Története azonban jóval több egy tehetségkutató győzelemnél. Nehéz gyermekkor, anyagi problémák, fizikai munka, előítéletek és számos sikertelen próbálkozás előzte meg azt, hogy az egész ország megismerte a nevét. Gyermekkora és roma származása. Karamell gyermekkorának meghatározó helyszíne Törökszent Miklós volt, ahol klasszikus cigánytelepi környezetben nőtt fel. Saját visszaemlékezése szerint már gyermekkorában fontos szerepet töltött be életében a zene. Egy 2026-os interjúban arról is beszélt, hogy egy irodalom tanárnője vezette be a vers és mesemondás világába. Az iskolai szereplések során megtapasztalta, milyen érzés kiállni a közönség elé, és ez később a saját versei, majd dalszövegei írására is hatással volt. Életében nagyon korán tragédia történt, 6 éves volt, amikor öccse egy autóbalesetben meghalt. A család életét ez súlyosan megváltoztatta. Szülei kapcsolata is megromlott, Karamell később 17 éves korában elhagyta a családi otthont és megpróbált önálló életet építeni. Roma származása későbbi pályafutásában fontos kérdéssé vált. Karamell többször beszélt arról, hogy gyermekként és fiatalemberként találkozott előítéletekkel. 2026-ban például arról mesélt, hogy hosszú időn keresztül azt hallotta, csak egy cigány gyerek, aki nem fogja sokra vinni. A Megasztár megnyerése ezért számára nem csak szakmai siker volt, hanem személyes bizonyíték arra, hogy ezek a jóslatok tévesek voltak. A zene már gyermekkorában jelen volt, Karamell nem a Megasztárral kezdett énekelni. Elmondása szerint már egészen fiatalon folyamatosan zenét hallott és dallamokat dúdolt. Saját elmondása szerint már 8 éves korától írt dalokat, az iskolában olykor még az órák alatt is dúdolt, mert annyira lekötötte a zene. Különösen közel állt hozzá az R&B és a soul zenei világ, többek között Michael Jackson és Stevie Wonder zenéje nagy hatással volt rá. Nem csak énekesként, hanem dalszerzőként és zenei alkotóként is szeretett volna érvényesülni. Nehéz évek és fizikai munka. Mielőtt ismert énekes lett, Karamellnek nagyon nehéz körülmények között kellett boldogulnia. Fiatalon többféle fizikai munkát végzett, dolgozott például kőművesként, segédmunkásként, faipari üzemben, üveggyárban, később pedig a Michelin budapesti gyárában is. A megterhelő fizikai munkák miatt gerinc problémái is kialakultak. Érdekesség, hogy amikor a Megasztár első évada elindult, Karamell még nem jelentkezett a műsorba. Később, amikor a második évadba jelentkezett, már komolyabb egészségügyi problémákkal is küzdött. Egy időszakban a kórházból követte a műsort.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Pajnamuk dévla, temera, andeluma, trububa, ketemera. Trububa, kemejala, lejajanca, tekela, ketemera.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
2: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
2: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
4: Szia, Hajni!
5: Szia, Armando!
4: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a válltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
5: Kicsit ezen németes.
4: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
5: Náj.
4: És akkor mi a többes számunk?
5: 3, 2, 1, nájá.
4: Így van, tehát nájá, ujjak. Szityuvász losasa.
5: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
2: Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az autentikus cigányzenekarok világa. Az autentikus cigányzene a roma kultúra egyik legfontosabb és legőszintébb kifejezési formája. A zene generációról generációra öröklődő hagyományokat, érzéseket, történeteket és közösségi élményeket őriz. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsen egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányzene. A különböző roma csoportok más-más zenei hagyományokat alakítottak ki, amelyekre hatással volt az adott ország, régió, nyelv és környezet is. Mit jelent az, hogy autentikus cigányzene? Az autentikus szó ebben az esetben elsősorban olyan zenét jelent, amely szorosan kapcsolódik egy közösség hagyományaihoz és eredeti zenei kultúrájához. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy zenekar régi hangszereken játszik, vagy hogy minden dal évszázadok óta változatlan formában létezik. Az autentikus roma zene egyik fontos jellemzője, hogy sok esetben hallás után szájhagyomány útján öröklődött. A dallamokat, ritmusokat és énekeket az idősebb generációk adták tovább a fiatalabbaknak. Emiatt ugyanannak a dalnak több változata is lehet. A roma zenei hagyományban különösen fontos az énekhang, a ritmus, az improvizáció és az érzelmek kifejezése. Egy-egy előadás ezért nem feltétlenül hangzik ugyanúgy kétszer, az előadó saját érzései és pillanatnyi hangulata is alakíthatja. A magyarországi autentikus roma zene. Magyarországon többféle roma zenei hagyomány alakult ki. Az egyik legismertebb a magyarországi olátcigányok hagyományos zenéje, ennek jellegzetes formái közé tartozik az énekes zene, a szájbőgőzés, a taps, az asztal vagy más tárgy ritmikus használata, valamint a különböző közösségi éneklési formák. A hangszeres zene mellett az éneknek kiemelkedő fontos szerepe van. Sok dal történetet mesél el, érzelmeket fejez ki, vagy egy közösségi eseményhez kapcsolódik. Az autentikus roma zenében gyakran találkozhatunk úgynevezett cigánydalokkal, amelyek között vannak szerelmes, mulatos, szomorú, vallásos és mindennapi élethez kapcsolódó énekek is. A Parnograszt a magyarországi autentikus roma zene egyik legismertebb együttese. A zenekar nevét a romani nyelvekből származó fehér ló kifejezésként szokták értelmezni. A zenekar a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Paszabról indult, és zenéjében az olátcigány hagyományokra épít. A Romengo. Szintén meghatározó együttes a Romengo, amely az olátcigány zenei hagyományokat képviseli. Zenéjükben nagy szerepet kap az autentikus éneklés, a hagyományos ritmusvilág és az improvizáció. A Romengo egyik érdekessége, hogy koncertjeiken az ének és a ritmus sokszor önmagában is rendkívül erőteljes. Nem feltétlenül van szükség nagy hangszerparkra ahhoz, hogy intenzív zenei élményt hozzanak létre. A Ternipe. A Ternipe szintén fontos szereplője a magyarországi autentikus roma zenei életnek. A zenekar a roma hagyományokat modern színpadi környezetben mutatja be, miközben nagy hangsúlyt fektet az eredeti roma zenei világ megőrzésére is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Theodore Roosevelt lett az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke, ma 125 évvel ezelőtt. 34 éve megkezdték Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását. Aztán 165 éve megnyitotta kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. A színház alapító igazgatója sokoldalú tehetséggel megáldott Molnár György volt, aki 1864-ig vezette, majd három évi szünet után 1867 és 70 között újította fel ismét a társulat munkáját. Repertoárjuk nagy részét a népszínművek és operettek alkották. A Népszínház kiváló tehetségeket is nevelt, köztük Blaha Lujzát, Jászai Marit, akik 1870-ben a színház végleges megszüntekor, a Nemzeti Színházhoz szerződtek. Az épületet 1870. szeptember 16-án lebontották. Aztán nézem még, mik vannak itt. Példának okáér 266 éve született Luigi Cherubini, itáliai születésű zeneszerző, aki sikereit elsősorban Franciaországban érte el. 154 éve kitört Magyarországon az utolsó nagy kolera járvány. A halálos áldozatok száma hivatalos kimutatás szerint 250 ezer volt. És végül, de nem utolsó sorban, ma 134 éve Kossuth Lajost Budapest díszpolgárává avatták. Hát ezekkel az érdekesség morzsákkal nyitottam meg a napot, illetve ezt a hetet, úgyhogy el is...

0: 95.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Sziasztok, hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is csak két sáv járható. Ezzel tudtam most nektek, bocsánat, iziben szolgálni. Jöjjenek is nem sokára a roma hírek, előbb egy kis zene.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A roma és cigány zene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedű játék, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykedd programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a Canarro is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. 100.3 Rádió D-k.
4: Vorbinasz.

0: Facebookunkon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A Bajnokok Ligája idei szezonját múlt szerdán elkezdte a Liverpool is, az Atletico Madrid volt az ellenfelük az első fordulóban. Tavaly is a spanyolokkal szemben kezdték meg az alapszakaszt, és egy éve hazai pályán 3-2-re győztek. Szoboszlai Dominik már az első másodpercekben felgyorsított egy labdaszerzés után, a sprintje végén jó helyzetbe hozta Isaacet, de a csatár mellé lőtt. A 17. percben vezetést szereztek a spanyolok, Llorente kapott nagyszerű indítást Julián Álvareztől, Kerkez Milos nem helyezkedett a legjobban, a csatár megigazította a labdát mellette és 17 méterről a kapuba emelte. Alissonnak nem sokkal később nagyot kellett védenie, hogy megakadályozza a két gólos hátrányt, akkor Álvarez távolról szúrta rá. A 40. percben egyenlített a Liverpool. Kerkez szerzett labdát az ellenfél tér felének közepén, Isaachez passzolt, akinek a lövése kijött a kapusról. A kipattanóra Szoboszlai csapott le, de elsőre nem talált lövőhelyzetet, de amikor az előre húzódó Araújo sarokkal vissza tudta tenni elé a labdát, akkor 10 méterről higgadtan és okosan gurított el a labdát a jobb alsóba. A Liverpool új szerzeményének, Barcolának és a tavalyi sztárigazolásnak, Wirtznek is volt helyzete az első félidőben, de a kapu előtt nem voltak olyan határozottak, mint a magyar középpályás. Az 50. percben már előnybe került a Liverpool. Egy kipartanó labdára az argentin McAllister érkezett, és 18 méterről ballal tökéletesen lőtt, mintaszerűen szorította le lábfejét, és jól is helyezte a labdát, ami olyan erővel ment, hogy a vetődő oblákkapus nem tudott védeni. A folytatásban nagy tempót láthattunk, de gólt már nem. Szoboszlait a meccs emberének választották. Így ugye a Liverpool 2-1-re legyőzte az Atletico Madridot. Hajrá Liverpool, hajrá Szoboszlai! Na hát ezzel a jó hírrel akartam bezárni ezt a 7 órás blokkot, és már legközelebb 8 órakor jövök, ezt akartam mondani, csak kicsit összevontam.

0: Apa, kelj fel! Apa.
1: Mi van, fiam, mit vagyok? Nincsen semmi baj. Mi van, fiam, nincsen semmi.
2: Rádiódik.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
2: Kicsit ezen németes.
1: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
2: Náj.
1: És akkor mi a többes számunk?
2: 3, 2, 1, nájá!
1: Így van, tehát nájá, ujjak. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma hírek azt mutatják, hogy a roma kultúra milyen sokszínű és folyamatosan változó része a magyar és az európai kulturális életnek. A roma tánc egyre fontosabb szerepet kap. A héten kiemelt figyelmet kapott a roma táncoktatás és annak kulturális jelentősége. A roma táncok hagyományosan elsősorban családi és közösségi környezetben öröklődtek tovább. A gyerekek az idősebb családtagokat figyelve sajátították el a mozdulatokat, a ritmust és az improvizációt. A tánc így nem egyszerűen egy megtanulandó koreográfia volt, hanem a közösségi élet természetes része. Napjainkban azonban egyre több tánccsoport, művészeti iskola és kulturális közösség szervezett formában is oktat roma táncokat. Ennek különösen nagy jelentősége van a gyermekek és fiatalok számára, hiszen így saját élményen keresztül ismerkedhetnek meg a roma kulturális örökséggel. A tánc ráadásul nemzetközi szinten is összekapcsolja a különböző kultúrákat. A magyarországi roma táncok mellett a balkáni, romániai és spanyolországi cigány tánchagyományok is egyre gyakrabban jelennek meg a fesztiválokon és kulturális rendezvényeken is. A roma zene és tánc tovább élő hagyomány. A roma kultúra egyik legismertebb területe a zene. Az elmúlt időszak kulturális programjai között több olyan esemény is szerepelt, amely a roma zenei és tánchagyományok bemutatását helyezte középpontba. A Magyar Zeneházában például a Románó Világzenei és Táncművészeti Fesztivál a hagyományos roma zenét, a táncot és a kortárs színpadi produkciókat kapcsolta össze. A programban többek között a Nagyecsedi Gyöngyszemek, Táncos Zsuzsika és tánccsoportja, a Somnakai Gypsy Musical, valamint az a Kovács és a Cigány Karaván is szerepelt. Különösen érdekes, hogy ezek a programok nem csupán koncertek. A táncházakban a közönség maga is bekapcsolódhat, így a roma kultúra nem távoli színpadi produkcióként jelenik meg, hanem közös élményé válik. A hagyományőrzés egyik fontos példája a nagyecsedi cigánytánc és zenei kultúra továbbadása. Az ilyen programokban a gyermekek nem csak tánclépéseket tanulnak, hanem népdalokkal, mesékkel és kulturális hagyományokkal is találkoznak. Filmfesztivál a roma kultúra jegyében. A héten a roma kultúra a filmművészetben is hangsúlyosan megjelent. Erdélyben szeptember elején olyan filmes fesztivált rendeztek, amely a roma kultúrához kapcsolódó alkotásokat helyezte középpontba. Az egyik különleges téma Robert Plant, a Led Zeppelin énekesének története volt. A fesztiválon bemutatott dokumentumfilm az együttes történetét dolgozza fel, és Robert Plant roma származású édesanyjáról is szó esik benne. A rendezvény különlegessége, hogy nem kizárólag a jelenkor roma művészetét mutatja be, hanem olyan filmekkel és történetekkel is foglalkozik, amelyek a roma közösségek múltját dokumentálják. Ez azért is fontos, mert a filmek és dokumentumfilmek segítségével olyan történetek is megőrizhetők, amelyek egyébként könnyen feledésbe merülhetnének.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága aranyhallgatónak, ahogy azt szoktam volt mondani. Na hát ugye újra elérkeztünk ahhoz a ponthoz, de már több vekkerben, több ilyen programajánlóban hallhattátok tőlem, úgyhogy megnyitottak a színházak, megnyitottak az évadok, és újra műsorra kerülnek régi előadások, és természetesen minden színház készül egy, kettő, vagy akár még több premierrel is. Na most én egy régebbi előadást fogok nektek bemutatni, ugyanis 2019-ben mutatta be az Operett Színház ezt a fajta felújított verzióját ennek az örök klasszikus Kálmán Imre operettnek, melynek címe, na kitaláljátok, a Csárdás királynő. Ez

teljesen pompájában ragyogott, miközben már közeledtek a változás szelei. Az előadás szereposztása pedig hármas szereposztásban van. Október 1-től tűzte repertoárra újra a Csárdás királynőt az Operettszínház, és nézem is nektek, hogy milyen szereposztása. By the way, azt még azért hagyd tegyem hozzá, hogy az előadás rendezője Vinyánszky Attila. Na de nézzük a szereposztást. Vereckei Szilvia, Lévai Enikő, Kis Diana és Süle Dalma. Edwin Ronald, Herceg, Bakos Kis Gábor, Homonnai Zsolt és Pap Balázs. Kaucsiano Bonifác gróf, Laki Péter, Erdős Attila és Dénes Viktor. Stázi gróf nő, a herceg unokahuga, Szendi Szilvi, Bojtos Luca és Széles Flóra. Anhilt, a herceg felesége, Frankó Tünde, Siménfalvi Ágota. Leopold Mária, Csuha Lajos, Dézsi Szabó Gábor és Bardóczi Attila. És Kerekes Ferkó szerepében pedig Szolnoki Tibor, Virág József és Kis Zoltán látható és hallható. Úgyhogy októbertől újra a repertoáron az Operettszínházban Kálmán Imre remek műve a Csárdás királynő. Keressétek sok szeretettel!

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Jó reggelt, hamarosan 8:30 van, közlekedési hírek, Ala Gyula. A 9. kerület Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalmat mindkét irányban a villamos pályára terelik. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. A 81-es trolibusz a továbbiakban az Örsvezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikói út megállót. Valamint a továbbiakban a 12-es villamos munkanapokon a reggeli és délutáni csúcsidőben meghosszabbított útvonalon Rákospalota, Kossuth utca és a Lehel tér között közlekedik. Csúcsidőn kívül és hétvégenként a 12A villamossal lehet utazni Rákospalota, Kossuth utca és Angyalföld, Kocsiszín között. Ezekkel tudtam most azonnal szolgálni nektek, remélem hasznos volt. Jöjjenek is a nyelvoktató leckék a zene után.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó. A héten nehezebb szavakat tanítottál nekem, vagy legalábbis olyanokat, amiket érdemes újra átismételnünk, ezért egy kicsit ismételjük, hogy miről tanultunk a héten.
3: Rendben, itt van a szombat, úgyhogy vegyük át a hét első felében tanultakat, ez pedig a nem roma, idősebb generációnak a megnevezése. A nőnek azt mondjuk, hogy gájzsi.
4: Gájzsi, igen, nem azt, hogy gádzsi, hanem hogy gájzsi.
3: Így van. És a férfinak pedig azt mondjuk, hogy gázsó.
4: Gázsó, igen, és ezt helyesen gázsónak mondjuk, nem pedig gázsónak, ahogy egyébként a magyar szlengben ez elterjedt.
3: Így van, na, nagyon jól tanulsz. Szütyú vaszlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: az agyán.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Hamarosan 9-et üt az óra. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Vezető száron vezették be a tárgyalótelembe múlt hét szerdán Fási Ádám feleségét, Fásiné Gurzó Máriát, akinek a bíróság aztán egy hónapra elrendelte a letartóztatását, amiért egyebek mellett fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, Szív, Lélek magyar kortárs művészek nyomában című alkotás első két része. Az ügyészi indítvánnyal megegyezően a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a gyanúsított letartóztatását, közölte a Telexel Bodó Marianna, a Bács-Kiskun megyei főügyészség szóvivője. Nem sokkal 11 óra előtt Fási Ádám is megérkezett a Kecskeméti járásbíróságra, ahol azonnal az újságírókra támadt. Itt most nem idézem a szavakat, amiket mondott, azt különben megbünthetnek bennünket. A dokumentumfilm elkészítésére eredetileg a Munkácsi Art Kft. Cégvezetője Szabó Sándor igényelt több mint 80 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. Bár a Munkácsi Art Kft.-nek papíron semmi köze a Fási családhoz, Szabónak korábban már volt közös vállalkozása Fási Ádámmal. A cégvezető pedig végül több mint 56 millió forintért bízta meg a Fási Ádám lányához és feleségéhez köthető cégeket, hogy szálljanak be a négyrészes dokumentumfilm elkészítésébe. A bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt múlt hét szerdán a Munkácsi Art Kft. Tulajdonosát és egyben cégvezetőjét is letartóztatta, közölte a főügyészség szóvivője. Szabót és Fásinét is bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással, illetve hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így ez nem jogerős. Na, ezt el tudtam nektek így záróakkordként szolgálni itt a Vekkerben. Nem sokára kezdődik a süsfelnap, úgyhogy maradjatok ti is itt az FM 100.3-on, én biztos, hogy maradok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: 3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk!

0: nem is lehet kihagyni, hogy nem igazából, igen. Tehát a hétvége az miről szól? Jó, evés, ivás, azt el vagy magadnak, mint a befőtt.
1: Jókat főzöget a feleséged? Jó,
0: most hétvégén nem kell föl, hétköznap főz inkább. Hétvégén mindig, hogyha tehetjük, ameddig nincs annyira még téli idő, addig azért úgy elmegyünk ide-oda, vagy rendelünk, vagy nem tudom, úgy
1: néha
0: inkább.
1: Néha kell az is.
0: Igen, mert nagyon sokszor volt az, hogy főzött, és nagyon finomat, de kétszer eszünk belőle, és utána nem, és
1: jó,
0: ha még
1: van,
0: marad, hát
1: nem elég kétszer enni belőle.
0: Hát de utána kidobod a maradékot. Tudod, erről beszéltünk is, hogy te is megtanultál már úgy főzni egy idő után.
1: Macskalábasba főzök. Igen. De tényleg, mi ketten vagyunk, és hogyha esetleg mindig megkérdezem anyukámat, amikor itthon van, hogy jön-e, mert hogyha jön, akkor nyilván nem a macskalábast veszem elő, de én se szeretem a kukát etetni. Úgyhogy meg kell tanulni picibe főzni, hogyha nem négy fős egy család, de természetesen azért az ismerősi körömben és a baráti körömben van négy fős család, ahol aztán tényleg nem a macskalábosba főznek, hanem ott
0: kondérba,
1: igen, és ahol már két gyerek van, valahogy ugye gyerekek olyan, mint hogyha egymás elől versenyt tennének.
0: Jaj.
1: Tényleg a két gyerek a testvéreknél mindig elfogy minden, mert a tesók azok olyan, mint hogyha egymással versenyeznének, hogy ki eszi meg előbb és ki az utolsó falat. Ezt most már észrevettem, ez nagyon cuki, de nálatok nem volt így a tesóddal, amikor kicsik voltatok, hogy jobban ettetek, tehát, hogy amikor együtt voltatok és ültetek az asztalnál, akkor úgy meghozta az étvágyadat, hogyha láttad, hogy az öcséd már három szelet húst bevert, akkor neked is utol kellett érni. Igen, nehogy már többet tegyen, mint én, de a gyerekeknél tényleg van egy ilyen, hogy amikor testvérek is otthon vannak, akkor valahogy úgy jobban fogy az étel.
0: Jól mondod, van benne igazság, amit mondasz, én azt gondolom. Valóban, meg más, nem tudom, nekem valahogy mindig az volt az evés, mondjuk most is sajnos jó étvágyam van, de hogy gyerekként meg az tetszett, amikor úgy összeült a család. Mondjuk nektek ez nem nagy dolog, mert ti mindig összeültök, hogyha van bármi, még egy névnapon is összeültök, pedig aztán
1: is,
0: az tényleg nem egy nagy ünnep egy névnap, de ti még akkor is összeültök.
1: Igen.
0: Nekünk meg azért régen, amikor nagyanyámék éltek, karácsony, szülinapok, én azokkal akkor szerettem jókat enni, jó lenni, inkább így mondom.
1: Sőt, nálunk még most olyan is volt, amikor anyukámhoz lementünk Balatonfüredre, akkor apartmanban voltunk, és én mindent is vittem, még húskloffoló is volt nálam. Úgy érkeztem meg, hogy a rántott hús összes kelléke, tehát a panír összes kelléke, a tojás, a liszt, a zsemlemorzsa, még pankómorzsát is vittem, meg kloffolót, hús is volt nálam, rizs, sült krumplinak való, és akkor megérkeztünk, és ott együtt anyut kihoztuk a szanatóriumból, és ő is nem akart ülni, mert egyszerűen rossz érzése lett volna, hogyha nem a konyhába áll és tevékenykedik, most már szerencsére van energiája. És olyan jó volt az, hogy ott ugye együtt volt a család, megterítettünk, és megvártuk egymást, megvártuk, még az utolsó hús is kisült, és akkor ott együtt tettünk.
0: Együtt. Igen.
1: Az együtt evés, annak van egy nagyon fontos pszichológiája, az összetartás. Tehát az együtt evéssel van egy ilyen szimbolikus összetartozás is. Tehát azt, hogy ti együtt esztek, akkor
0: együtt szaftozzátok
1: beszélgettek,
0: a trikót.
1: Igen, beszélgettek, együtt vagytok, vagy jobb ízűen is eszik az ember.
0: Így van, de ugyanezt akartam ebből én is igen kihozni, hogy emlékeim szerint, amikor így ilyen nagy családi ünnepélyek voltak nagyanyáméknál, a jó ízűen eszik az ember, úgy szedsz ebből, add majd, de az drága
1: jó.
0: Bélám. És
1: igen.
0: Akkor átadja a krumplit, a salát, tehát én is azt gondolom. Mi kettesbe se enni rossz, de azért nyilván persze nagyobb társaságba vagy családdal enni azért mégis egy más ízt ad szó szerint a történetnek.
1: Sokkal
0: de azért
1: jobb.
0: Eszik az ember egyedül is. Legyünk őszintén.
1: Tudok-e jó ízűen enni egyedül is, az biztos.
0: Én is sajnos. Igen.
1: De
0: bár ne lenne így, de igen.
1: De valahogy együtt mindig sokkal jobb minden, bármi legyen is az.
0: Ez már így van, valahogy az ember ilyen társas lényre van berendezkedve, és tényleg az evés, főleg amit mondasz, igen, hogyha ilyen családi happeningek vannak, és tényleg összegyűlnek unokatestvérek, nagybácsik, mama, papa, hát mennyivel más ízzel eszik az ember, leültök együtt, szedtek, annak van egy körítése, ugye, a szedésnek, meg az egésznek van egy ilyen koreográfiája tulajdonképpen, és úgy azért tényleg jobb ízzel. Régen is,
1: amikor a királyok ilyen nagy bulikat csaptak, akkor is szerette, hogyha az udvar összes ott élő vagy dolgozó embere, hát

0: A dolgozó emberek nem ülhettek biztos, oda, igen, de a közös étkezés az mindig egy, az a legősibb kapcsolódási formák egyike, amely tényleg erősíti a szociális köteléket, és javítja a mentális egészséget, és pozitívan hat a mindennapi jólétünkre. És ezt éreztem én most, amikor ott anyukámnál voltunk. Mondta is anyukám, hogy valahogy azt érzi, hogy amikor mi ott vagyunk, és úgy együtt vagyunk, akkor ő tényleg sokkal gyorsabban gyógyul, és ez így is volt, láthatóan kijött abból a mély betegségből, sőt, még olyan szinte jött ki, hogy ő cukorbeteg volt eddig szúrnia kellett magát, most meg már vannak napok, hogy nem kell szúrnia magát. Igen.
1: Tényleg nagy dolog. Uh-huh. Hát igen, én is azt gondolom, hogy minden, ami közösségi eseményét tud válni, az jó, hogyha tudják tartani családok, az irigylésre méltó nálatok is, hogy itt tényleg egy névnapon, hát ezen kiakadtam, amikor először mondtad, mármint nem úgy akadtam ki, hanem úgy furcsáltam, hogy névnapon, hát az
0: igen.
1: Egy semmiség, hogy fölhívod a másikat, boldog névnapot, jó van, köszi, ennyi igazából egy névnap, nem. Tudod, és nálatok nem.
0: Nálunk megvan még virág, bombon, desszert, ajándékozás.
1: Sírok amúgy, nagyon nagy dolog.
0: Szóval az asztal körüli összejövettel az biztonságot, összetartozást ad a családtagoknak is, meg a barátoknak is, vagy a rendszeres társas étkezés bizonyítottan csökkenti a depresszió és a magány kockázatát. Szóval hát ebből a szempontból is.
1: Az biztos.
0: És a mintakövetés szempontjából is fontos a közös étkezés, mert akkor a gyerekek meg a fiatalok sokkal egészségesebb táplálkozási szokásokat sajátítanak el.
1: Meg ebben szocializálódnak, tehát uh-huh. Azért én is nem tudom, tehát jó, azóta már nem, de mondom, gyerekként ez bennem maradt, és én nagyon örülnék, ha még ez mindig így lenne, és nekem például az is jó, amikor társasággal leszünk valahol. Tehát az is nyilván nem a családod, de hogy barátaid, de mit olyan együtt elmentek egy étterembe, az is egy tök jó hangulatot tud adni. Kettesbe is jó, mondom, mert nyilván azt is szeretjük, mert mi feleségemmel mindig megadjuk így is a módját, tehát hogy engem nem zavar, hogy nincs ott más.
0: Igen, de az is egy csoportos foglalkozás.
1: Valamilyen szinten,
0: milyen érdekes, hogy egy csomó filmben látunk olyat, hogy konfliktus veszély alakul ki egy nagy családi közös étkezésnél, és az nagyon nem jó, hogyha a közös étkezés veszekedésbe torkolik, mert megfeszültséggel jár, mert az egy stresszforrás tud átalakulni, és nem pedig egy nyugalmi állapot és egy kellemes összejövetel. De nem kell minden nap szerintem ilyen tökéletes nagy királyi vacsorákat csinálni és hosszú asztalnál leülni mindenkinek, de azért igenis vannak alkalmak, amikor heti egy-két alkalommal azért nem rossz, hogyha összeülünk.
1: Az meleg, ha már össze tudod hozni heti egyszer-kétszer. Még az is nagy dolog, számomra havi egyszer össze lehet hozni, már a még családnál, mert nyilván mindenki ide-oda van, főt, hogyha nem is élnek.
0: Én úgy mondom ezt a hetit, hogy most nem feltétlenül az unokatestvérek is, a nagybácsi is üljön ott, hanem úgy, hogy mondjuk szűken, uh-huh, igen. Tehát, hogy én a gyerekemmel mindig nálunk, én törekszem rá, még akkor is, hogyha nem vagyok éhes, és ő eszik, akkor odaülök mellé. Uh-huh. Figyelek arra, hogy ne egyedül legyen, üljek vele, még ha nem is eszem, akkor is valamit.
1: Jó, mondjuk, nézed közben, igen,
0: valamit,
1: de tényleg.
0: Meg legalább beszélgetünk az alatt, az idő alatt.
1: Igen, ez nagyon jó, az abszolút pártolom. Én már picit irigylem is az amerikaiakat olyan szempontból, hogy nekik még mennyi olyan ünnep van. Például most, ami jutott eszembe, a hálaadás.
0: Nincs
1: hogy
0: ez nekik ünnepük. Akkora... Ők például nem tartanak névnapot, csak születésnapot. Egyáltalán nem tartanak névnapot.
1: Semmi se tartunk névnapot, csak ti tartjátok.
0: De szerintem még nagyon sok családnál hagyomány.
1: Nagyon sok olyan ünnepük van, ami pozitív ünnep. Tehát nálunk ezek a nemzeti ünnepeink, ezek mind az ilyen búskomorabb ünnepek. Azért Amerikában a július 4-e, ugye a függetlenség napja, a hálaadás, tehát ezek mind pozitív ünnepek, és ők ilyenkor összeülnek. És azt látni, jó filmekből persze, de nyilván valóságban is így van ez, hogy hálaadásnál bizony-bizony elutazol.
0: Ezért kell látod csinálni programot, ezért kell a névnapot ünnepelni, és nem szabad hagyni, hogy kikopjon az ünneplések közül.
1: Igazad van.
0: Mert nyilván mi október 23-án nem fogunk összeülni ünnepelni.
1: Ugye, ezt mondom, hogy nálunk ezek mi nem, az ünnepeken
0: nem
1: olyan.
0: Ünnepeljük a történelmi pozitív
1: az amerikaiak meg
0: történelmünket, az amerikaiak igen, de azért, mert náluk kevesebb ünneplési lehetőség van. Pont ezért nem ünnepelnek névnapot. Még mi tartunk névnapot. Nem is tudom, mióta tart nálunk az, hogy nálunk fixen van. Van még pár ország, ahol tartanak névnapot.
1: Van, amikor igen,
0: nem,
1: igen,
0: nem vagyunk
1: igen.
0: Ebben egyedülállóak.
1: Nem. Van, ahol tartják, igen, de ami mindenhol fix, ugye a szülinap, karácsony, ugye? Az alap, a
0: na,
1: karácsony.
0: Na, mi van még?
1: Ami mindenhol van. Szóval a szülinap meg a karácsony.
0: Igen.
1: Aha, új, ja, bocs, új év. Új év. Tehát
0: igen.
1: Szülinap, karácsony, új év. Ez minden országban van. Nyilván máshol, például mit tudom, Kínában máskor van az új év, tehát ők például nem is akkor ünneplik, ugye? Nekik ugye máshogy van. Úgyhogy az nem ugyan. De én ezért
0: már
1: irigyem.
0: Már bőve
1: a...
0: januárban van náluk új év.
1: Sőt,
0: vagy
1: később
0: március,
1: talán.
0: Nem
1: később.
0: Tudom.
1: Nem vagyok benne biztos, de szerintem később, igen. Viszont azért mondom, hogy én nagyon irigylem az amerikaiakat ilyen szempontból, hogy nekik minden ünnepük ilyen pozitív, ilyen patrióta, és akkor megünneplik halózással, grilleznek, pitéket hoznak,
0: meg
1: amerikai zászlót lenget. Szomszédolnak.
0: Nem tudom, mert nem élek Amerikában, nem tudom, hogy ez ma még divat. Régen mi is szomszédoltunk, tehát ismertünk mindenkit. De a névnapokra visszatérve egy nagyon picit, ez főként Európában, katolikus, ortodox és protestáns országaiban ünneplik, valamint néhány latin-amerikai és ázsiai térségben terjedt el. Úgyhogy Magyarország mellett a csehek, a szlovákok, a lengyelek, meg a románok is nagyon hűek ehhez a hagyományhoz, úgyhogy ott még ünnepelnek névnapot. És hát Svédországban, Finnországban, Dániában, valamint Lettországban és Észtországban is szerepelnek nevek a naptárban, és meg is ünneplik őket. Így hát...
1: Jó Norbertson névnap. De jó.
0: Ők is kicsit szerényebben ünneplelnek névnapokat, mert ők nem sütnek, főznek, hanem csak egy kávé meg süti.
1: Na, azt tudod mit? Arra én is azt mondom, hogy egy névnap alkalmából mondjuk valakit elhívsz egy sütire, vagy nem tudom, az úgy oké, amit ti csináltok, az tényleg ti igazán megadjátok a módját. Tehát ez
0: gyerekkorom óta ez így van.
1: A sütizés, hogy névnapon oké, de ami nálatok van, az már egy szülinappal felérő ünneplés.
0: Soha nem felejtem el, mert kicsi vagyok, ilyen 4-5 éves, és az unokatestvéreim jönnek át virággal, bombonnal, csokival,
1: Dikasz.
0: Az összes unokatestvér jött át, és alkalmat teremtettünk arra, hogy összejöjjön a család.
1: De ez tök jó, csak mondom, szerintem hogy amúgy is. Én rajtad kívül a 38 évem alatt nem találkoztam emberrel,
0: érdekes.
1: Élő emberrel, aki ennyire ünnepli a névnapot, úgyhogy azért mondom, hogy nálunk, ami szerintem fixen mindig ünnep, szülinap, karácsony, ja bocsánat, húsvét, bocsánat, azt kihagytam.
0: Igen.
1: Tehát szülinap, húsvét, karácsony, új év.
0: Ez na azért én kíváncsi lennék a hallgatóinkra, írjatok nekünk SMS-t a 0630-3030-100-as telefonszámra, hogy ti tartjátok-e a névnapot, de nem csak olyan szinten, hogy két puszival, hanem család ünnepléssel.
1: Hogy kibérelnek izéket a Szabolynak a báltermét, fölöltöznek nagyon nagy csinosba, Dom Perignon pukkantják, liter számra.
0: Tény, hogy eszünk, iszunk, főzünk névnapon is, és ajándékozunk is. Na kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóink körében van-e ilyen.
1: Na jó. És ha már névnap, akkor nevekkel fogunk mindjárt tovább.

0: Gyögyi Zsuzsi javában fésül, Maka Gyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: És ahogy ígértem, vissza is tértünk hozzátok. És hogyha már Zsuzsáéknak a névnapi ünnepségéről volt szó, ugye, ami tényleg ilyen hetet hét országra szóló, mint a királyságokban, jött velem szembe egy cikk ma reggel, mondom, hát akkor megosztjuk veletek. És ha már így a névnap fölkerült, tehát ennél jobban fölvezetni se lehetett volna, ugyanis kijött a 2025-ös, vagy ugye 2026 lassan végét írjuk, és ilyenkor jönnek meg inkább nyáron az ilyen tavalyi nagy adatok. Szóval a 2025-ös 10 legnépszerűbb magyar újszülött keresztnév. Ha ezek, már névnap.
2: Ezek most a népszerűek, vagy azok, amik újra vagy ezek amik bekerültek?
1: Nagyon kíváncsi vagyok. Tehát 2025-ös év 10 legnépszerűbb fiú, illetve lány neve, amit az újszülötteknek adtak tavaly.
2: Kíváncsi vagyok, mert voltak időszakok, amikor az Anna, a Manna, a Hanna.
1: Ne siess, mert azzal kezdjük lánynévvel?
2: Voltak ilyen időszakok. Jó. Nem, menjünk akkor fiúkra, már hogyha az van előtted, akkor... Na jó, akkor kezdjük a lánynévvel.
1: Kezdjük akkor a lánynévvel, ha már belevágtál, mert hogy azt mondtad, de visszafeléről megyek, jó? Tehát a tizedik.
2: A tizedik.
1: Lili.
2: Lili.
1: 9. Boglárka. 8. Olivia. 7. Léna. 6. Anna.
2: Igen.
1: 5. Szófia.
2: Jaj, de jó.
1: 4. Emma. Majdnem Anna. Igen. És most jön a top 3. 3. Zoé. Nagyon szép név.
2: Szép név, igen.
1: 2. Luca.
2: Igen.
1: És első, már mondtad, de doppergés, Hanna.
2: Mindegyikből van az osztályunkban kislány név. Tehát ezekből a kislány nevekből mindegyikből jár egy a Glóriának az osztályába. Tehát teljesen valós az, hogy ez a kutatás, ez mikori? 2000,
1: tavaly.
2: Jó, hát ők 10 évesek, tehát akkor ezek szerint akkor már 10 évvel ezelőtt is ezek voltak a nagy divat nevek.
1: Igen, mert igen, hogy tavaly ezeket a neveket adták a legtöbbször újszülötteknek. Tudod, mi a jó benne? Hogy már mondjuk úgy van a cikkben, hogy direkt ki van élezve, hogy magyar keresztnév, tehát, hogy itt egy picit azon is van szerintem a hangsúly.
2: Hát nem a Jessica, meg ezt az angolos, mondani, vagy az Amerikából átjött, igen,
1: José Amanda. José Armando, igen. Tehát,
2: meg a brazil szappan
1: operánkból. Giorgio Armani, horvát Giorgio Armani, de nyilván nem. Nem, tehát itt ki van hangsúlyozva a cikkbe, hogy tavalyi év legnépszerűbb magyar keresztnevei, és ezek mind magyar.
2: És a Brandon, meg az Ara...
1: Nagyon jó.
2: Nagyon.
1: Mondjuk a Zara, bocsánat, a Zara az szerintem jó név. Az, hogyha nem lenne ilyen hülye vezetéknevem, azt adnám valaki, azt adnám a gyerekemnek. Csak így, hogy Maka Zara, hát ennél gázabb névet, tehát mondjuk...
2: Szerintem nem, tök jó, passzú.
1: Az a baj, hogy az én keresztnevem nagyon, vagy a vezetéknevem nagyon ergye sajnos, és nem tudok hozzá mit. A tied nagyon jó, mert íre végződik például.
2: Igen, jobb, amikor ilyen magas magánhangzó van.
1: Egy az, hogy magas magánhangzó van a nevedbe, kettő pedig, hogy íre végződik. Ha nekem engem is úgy hívnak, hogy Makai, már egy kicsit grófosabb a hangzás.
2: Hát add így a gyereknek, és akkor Y-nal, Makai.
1: Még Y-na, persze, egyből grófra, persze.
2: Itt
1: persze.
2: Változtasd meg.
1: Makai Zara. Az se jó.
2: Nem Ergya. Passzol.
1: Nem jó.
2: Nem, mert
1: nem
2: az
1: jó.
2: Ahhoz nem passzol.
1: Nem jó, pontosan, igen. Na mindegy. De várjál, kipróbálom még. Makaluca.
2: Az jó.
1: Nem rossz.
2: Igen, nekem az tetszik.
1: Viszont
2: kimondottan
1: nekem,
2: tetszik.
1: Isten bocsássa meg, nem
2: csak
1: akarom
2: nem
1: semmi.
2: Csak nem én leszek a gyereked anyja.
1: Igen, de tehát ne haragudjon, meg hallgatunk, tetszik. De nekem a Luca név nem tetszik.
2: A Luca név azért, mert olyan kicsit olyan boszorkányos, vagy
1: nem,
2: a boszit.
1: Nem, hanem a Luca ilyen nekem nagyon régi név. Olyan, mint a Gyula, tehát az én nevem is nagyon bocsánat, mielőtt itt félértés esik. A Gyula, István, Zsuzsanna.
2: Pedig jönnek régi ezek nevek. Vissza divatba. Tudod, hogy jönnek vissza?
1: A Gyula név.
2: Az ősi magyar nevek, például a Zétény, Tas, igen.
1: Huba. Ja. Hallottam ilyet. Töhötöm. Persze, soroljuk végig a hét vezért, Bendegúz. És akkor megleszünk. Álmos.
2: Bendegúz is. Igen. Hát jönnek vissza ezeket a régi ősi magyar neveket. Nagyon...
1: Koppány.
2: Koppány. Igen.
1: Maka Koppány.
2: Jó, de erős.
1: Koppány, vigyázz, esküdtettél jó atyánknak.
2: Ez kemény név, nem?
1: Nagyon. Hát meg a István a király jut eszedbe, ugye rögtön. A nagy pogány vezér. És akkor eszembe jutnak rögtön a dalok, a véres kardot hoztam, meg a
2: nekem van az ismerősi körömben Koppány fiú, igen.
1: Hogy becézed az, Kopi?
2: Nem, van, amit nem becézel. Igen, De hát például az ismerősi körömben, nem, a baráti körömben például Zétény is van, és őt sem
1: beszél.
2: De az
1: jó név. Jó az név? Úgy valahogy úgy olyan jó hangzása van, olyan nem tudom, most így kimondtad.
2: És ez egy ősi magyar név.
1: Persze.
2: És emlékszem, hogy amikor a barátnőm és a férje ezt tervezték a gyereknek nevet adni, akkor mindenki úgy nézett össze, hogy Zétény, mert hát akkor nem is volt divatban. Aztán ők divatba hozták, mert onnantól kezdve rengeteg ember adta az Zétényt a gyereküknek. Igen.
1: Makazétény. Erdja.
2: Sose felejtem el, hogy amikor én nevet választottam a lányomnak, mert én választottam, ez az igazság, akkor mindenki a saját családomon kívül a volt férjem családja úgy hüledezett, hogy Gloria, hogy mindenki úgy ájuldozott, és akkor úgy próbáltak ebbe beleszólni, és mondtam, hogy mindenkinek megvolt az esélye arra, hogy a gyerekét hogy nevezi el. Nekem is hagyadasson meg az a lehetőség, hogy hogy nevezem el a gyerekemet, mindenféle szájhúzás, meg kommentár nélkül.
1: Gloria sem mai név, ráadásul teszem hozzá, tehát hogy az is egy régebbi típusú név, és még ma is divatos név tud lenni. Mert
2: divatba hoztam.
1: Lehet. Viszont a lányod nem völgyi.
2: Nem.
1: Ugye?
2: Ő nem. Szóval, hogy ne hallgassatok senkire, hogyha nektek van egy érzésetek abban, kedves hallgatók, hogy ti hogyan szeretnétek elnevezni a gyereketeket, akkor ne hallgassatok senkire, a saját érzésetek után menjetek, mert...
1: Igen, de azért, ha véletlenül úgy alakulna, hogy Lakatos Giorgio Armaninak akarjátok elneve, akkor azért kérdezzétek meg a környezetet, hogy jó ez így, avagy sem.
2: Hát, hogyha úgy tetszik, akkor legyen az. És
1: Horváth
2: amikor volt
1: Prada.
2: Egy... Volt... És amikor volt olyan időszak, nem hogy rossz. Volt divatban év a kolbász, meg kolbászka.
1: Emlékszem.
2: Hát emlékszel, már erről beszéltünk.
1: Na, hello, kolbász.
2: Hát ez kegyetlen. Ez kegyetlen.
1: Na jó, még az a fiú neveket hagyd mondjam már el, mert ott is vannak szép nevek
2: ne
1: amúgy.
2: Ne hagyjuk ki. Tehát ez a felmérések során, a tavalyi évben.
1: Igen, ez
2: legmenőbb.
1: A legmenőbb fiú nevek.
2: Okay.
1: Tizedik, Dániel.
2: Ja.
1: Nem megy ki a divatból a Dani.
2: Nem
1: megy ki.
2: Szép
1: és nagyon jó név, igen. Kilenc, ez
2: Maka
1: is szép.
2: Dániel.
1: Akkor már inkább Jack
2: Daniel.
1: Nem tetszik
2: neki semmi.
1: Nem, mert a nagyon
2: neki
1: rossz a vezetékneve, nagyon ergya.
2: Neki semmi.
1: Nagyon ergya a vezetékneve, nem tudok mit csinálni, ez van. Na, a kilence, Zalán.
2: Jó.
1: Jó.
2: Ez is egy ősi magyar név.
1: Nyolc, Máté.
2: Uh-huh.
1: Máté evangélium.
2: Na, a számból vetted ki a szót.
1: Hetes, Botond. Már egy kicsit húzom a szám.
2: Nem tetszik?
1: Nekem nem.
2: Aha.
1: Boti, Botond, így becézik.
2: Boti,
1: Botond,
2: igen.
1: Boti által. De az, nem tudom, egy kisfiúnak jó, de valahogy felnőttként ott állsz 40 évesen, és Bot, nem tudom. Én meg nekem fordítva, én gyerekként voltam már púró azzal, hogy Gyulának hívtak, most meg már hozzáértem a nevemhez, hogy Gyuszi, Gyula, már jó, már 40 éves vagyok lassan, Gyula bátyám, akkor már érted. Az
2: nekem
1: már
2: nagyon
1: okay.
2: Tetszett fiú nevek közül, hogyha nem Glória lett volna és nem lány, akkor a Bennett nekem nagyon tetszett. Ott van?
1: Nincs, de nagyon népszerű név volt a külföldi hangzású neveknél, de mondom, itt most a magyar, okay. Magyar nevek vannak.
2: Jéjjön.
1: De Botonnál tartottunk. Hatodik hely, Bence.
2: Uh-huh.
1: Pallus
2: divat
1: Patai
2: név.
1: Pannikának ugye a gyerkőce is ugye nemrég született.
2: De ő neki az apukája is Bence.
1: De akkor
2: szóval
1: is jó.
2: Szóval kis Bence. Hát akkor miért nem lesz neked kis Gyuszi?
1: Jaj, már szegény gyerek már. Tehát, hogy az én nevem már akkor is púró név volt a Gyula, most akkor még szegény gyerek, ha mondjuk tegyük föl 2030-ba születne, nevezzem Gyulának.
2: Nem.
1: Ő ne, hát ne vicceljél
2: és
1: már. Te miért nem nevezzem Zsuzsannának? Ugyanaz.
2: Adtam neki.
1: Ja,
2: úgy hívják,
1: jó,
2: hogy Gloria Zsuzsanna.
1: Az nem ér.
2: De valahogy úgy mutat, ő mindig hozzáteszi, tehát ő büszke arra, hogy neki van második neve is, és mindenki zsuzsikázza, és akkor hallgat rá.
1: Zsuzsika.
2: És akkor múltkor mondták, Zsuzsi, játszóházban, jó, múltkor
1: Zsuzsika.
2: Kicsi volt. Zsuzsika, és szaladt. És ő tudta, hogy ez neki szól.
1: Mert lehet, hogy palacsintát kínáltak, tudod, és úgy hívták volna, hogy Gizi, akkor is jött
2: akkor
1: volna,
2: is
1: tudod, persze. Erzsébet, ezek a nevek nagy. Nem.
2: Mert Mária. De ezek tényleg olyan régi magyar nevek.
1: De ezek régi klasszik nevek, nincs ezzel az égvilágon baj, csak ma már egy újszülöttnek
2: kikopott,
1: nem adod ezt a nevet feltétlenül.
2: Kikopott, igen.
1: Na de várjál, jönnek
2: de
1: még
2: adják,
1: a...
2: De adják, csak már ilyen angolosítva, hogy Mary, vagy Elizabeth. Már igen, így adják már, tehát, hogy
1: van
2: adják még.
1: Van ilyen ismerősöm, akit úgy hívnak, hogy Elizabeth, és úgy írja, hogy Elizével, Elizabeth-ö.
2: Na, látod? Tehát adják még ezeket a neveket, csak egy kicsit formabontóan.
1: Igen, hogy ne legyen az, hogy tényleg, mint hogy a Gyula esetében is, hogy de akkor nekem mi lehetne? Julius? Vagy nem tudom.
2: Juice. Pedig emlékszem, hogy Mária napkor anyukámék, mikor virágoztak, hát a Mária nap az valami olyan volt, mint egy ballagás a virágüzleteknél, mert Mária napot tart, tehát ugye az olyan tömegesen rohamozták hát meg.
1: 8 nőt Máriának hívtak, persze, persze. Nagyanyám meg tudott, hogy hívta? Rozália. Na most hallasz, ma
2: de
1: is már ilyen
2: Rozi.
1: Igen, de nem, őt Rózsinak becézték.
2: Ja, Rózsi.
1: Érted, igen. Vigyázzá.
2: Igen.
1: Úgyhogy,
2: és az arany.
1: Margit.
2: Margit, már igen,
1: régi nevek,
2: már.
1: Régi nevek.
2: De nincsenek. Az arany, Aranka.
1: Aranka, igen. Na megyünk tovább, még várjatok, mert van 5 név, azt mondja, 5. helyen vagyunk, Noé, Noé bárkája.
2: Igen.
1: 4, Marcel. Az is jó, Marci.
2: Igen, ezek tényleg divatos fiú nevek.
1: És most jön a 3 igazán divatos, amit én is adnék a fiamnak, mert tényleg olyan vagány név. Milán.
2: Igen.
1: Tök vagány.
2: Jó a Milán.
1: Kettes.
2: Maka Milán, amúgy jól is szól.
1: Maka Milán. Kettes. Igen. Oliver, az is menő. Oli, Olcsi, tök menő név. És most jön a legmenőbb név, és hát azért, mert magyar világsztárunk azzá
2: tette. Na, keresztelkedj. Keresztelkedj át.
1: Mondom, Dominik.
2: Jó a Dominik, igen.
1: Nagyon. Hát ugye Szoboszlai Dominik jó, hogy mondjam, föltette azért a térképre ezt a nevet.
2: Igen, valahogy a Dominiknak
1: volt.
2: Mindig olyan, izé, jó csávók a Dominikok.
1: Ugye, van egy ilyen hatás, és igen. Mondom, amióta Szoboszlai világsztár lett, azóta meg
2: azóta
1: aztán...
2: mindenki. Ráöntötték az újszülöttekre ezt a nevet.
1: Rá, és le valakit úgy is hívnak, hogy Horváth Szoboszlai Dominik. Tudod is egybeírva. Mármint a horvát szóköz, Szoboszlai Dominik egybe. Úgyhogy igen, igen. De amúgy hallottam ilyet, hogy neveztek el gyereket Ronaldónak.
2: De jó. Jó kezek. Én ezeket szeretem.
1: Hát
2: Rafael.
1: Ha nevetni akarunk, akkor persze mondom.
2: Na,
1: tehát, hogy,
2: Rafael, Ronaldo, imádom igen. A romákat, ahogy
1: Trézműves Prada.
2: Ahogy ilyen formabontóan tudják ezeket a neveket. Igen, az,
1: vagy
2: a brazil...
1: kislány, akkor Lakatos Yves Saint Laurent.
2: Imádom.
1: Mennyire jó.
2: De jó, a Lara is, jó kezek.
1: Az a Lara, az tényleg jó név. Most ezt viccet félretéve, hát itt most
2: Makalara,
1: én hűültem.
2: Jó nyelvtörő.
1: Makalara, szegény csúfolnál.
2: Mondd már el, hogy miért keresgélünk nektek nevet, gyereknevet.
1: Ja, nem keresgélünk, nem? Én mindig hozzárakom a vezetéknevemet, mert tudom,
2: vagy?
1: Hogy gagyi.
2: Milyen lenne?
1: Igen, kíváncsi és tudom, vagy? Hogy gagyi sajnos, úgyhogy lehet, hittem, hogy módosítani
2: kéne valami. Van valami titkos titkod, nem, amit még nem osztottál meg velem.
1: Zsuzsám, tudod, hogy a házasságomról is te tudtál elsőként, úgyhogy nem féljél te semmilyent, hogy lemaradsz, mint a borra való.
2: Na, nem,
1: csak mindig hozzárakom meg gagyi a keresztnevem. Nem, az még annyira nem gagyi. A vezetéknevem, és ezért így próbálgatom.
2: Nem mond már ezt, szegény apád itt hallgatja a műsort.
1: Hát ő se
2: meg
1: tehet róla,
2: nagyapád.
1: Hát most attól, hogy nem jó csengés, nem jó csengése van.
2: Nem szabad lehordani a nevedet, legyél büszke a nevedre.
1: Hozzá fogok csapatni egy I betűt lehet, csak akkor az összes iratomat át kell iratni.
2: Feleséged felvette a neved?
1: Nem.
2: Nem.
1: Hát
2: jó.
1: Mondtam neki, hogy semmivel nem lesz jobb a neve, hogyha az enyémet fölveszi. Most úgy meg úgy hívnak, hogy Maka Ariana. Na, hát most ha addig nem tudták, hogy cigányok, akkor ezután megtudnák. Tehát, hogy érted, hogy
2: mert
1: nem...
2: a Maka az roma név?
1: Na, így, valami ilyen szerintem név mellé, mint ugye feleségem ugye félig albán, tehát ugye az ő neve mellé rakva, igen. Úgy nagyon. Na jó,
2: na jó
1: hát
2: szeretjük ezt a témát, én
1: igen.
2: Imádom.
1: Viszont most zenélni fogunk menni, és 10 órakor pedig jövünk hozzátok vissza.

amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsivász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: A hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az autentikus cigányzenekarok világa. Az autentikus cigányzene a roma kultúra egyik legfontosabb és legőszintébb kifejezési formája. A zene generációról generációra öröklődő hagyományokat, érzéseket, történeteket és közösségi élményeket őriz. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsen egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányzene. A különböző roma csoportok más-más zenei hagyományokat alakítottak ki, amelyekre hatással volt az adott ország, régió, nyelv és környezet is. Mit jelent az, hogy autentikus cigányzene? Az autentikus szó ebben az esetben elsősorban olyan zenét jelent, amely szorosan kapcsolódik egy közösség hagyományaihoz és eredeti zenei kultúrájához. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy zenekar régi hangszerekkel játszik, vagy hogy minden dal évszázadok óta változatlan formában létezik. Az autentikus roma zene egyik fontos jellemzője, hogy sok esetben hallás után szájhagyomán útján öröklődött. A dallamokat, ritmusokat és énekeket az idősebb generációk adták tovább a fiatalabbaknak. Emiatt ugyanannak a dalnak több változata is lehet. A roma zenei hagyományban különösen fontos az énekhang, a ritmus, az improvizáció és az érzelmek kifejezése. Egy-egy előadás ezért nem feltétlenül hangzik ugyanúgy kétszer, az előadó saját érzései és pillanatnyi hangulata is alakíthatja. A magyarországi autentikus roma zene. Magyarországon többféle roma zenei hagyomány alakult ki. Az egyik legismertebb a magyarországi olátcigányok hagyományos zenéje, ennek jellegzetes formái közé tartozik az énekes zene, a szájbőgőzés, a taps, az asztal vagy más tárgy ritmikus használata, valamint a különböző közösségi éneklési formák. A hangszeres zene mellett az éneknek kiemelkedő fontos szerepe van. Sok dal történetet mesél el, érzelmeket fejez ki, vagy egy közösségi eseményhez kapcsolódik. Az autentikus roma zenében gyakran találkozhatunk úgynevezett cigánydalokkal, amelyek között vannak szerelmes, mulatos, szomorú, vallásos és mindennapi élethez kapcsolódó énekek is. A Parnograszt a magyarországi autentikus roma zene egyik legismertebb együttese. A zenekar nevét a romani nyelvekből származó fehér ló kifejezésként szokták értelmezni. A zenekar a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Paszabról indult, és zenéjében az olátcigány hagyományokra épít. A Romengo. Szintén meghatározó együttes a Romengo, amely az olátcigány zenei hagyományokat képviseli. Zenéjükben nagy szerepet kap az autentikus éneklés, a hagyományos ritmusvilág és az improvizáció. A Romengo egyik érdekessége, hogy koncertjeiken az ének és a ritmus sokszor önmagában is rendkívül erőteljes. Nem feltétlenül van szükség nagy hangszerparkra ahhoz, hogy intenzív zenei élményt hozzanak létre. A Ternipe. A Ternipe szintén fontos szereplője a magyarországi autentikus roma zenei életnek. A zenekar a roma hagyományokat modern színpadi környezetben mutatja be, miközben nagy hangsúlyt fektet az eredeti roma zenei világ megőrzésére is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülköti. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: Fellnap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, így hétfőn, szeptember 14-én.
2: Jó reggelt!
1: Erőt, egészséget, békességet kívánunk mindenkinek. Na hát sűrűn beszélgetünk ugye azért független attól, hogy ugye én nekem nincs gyermekem, de Zsuzsinak van, és így mindig tök jó ilyenekről is beszélni, ugye két pólust képviselvén dolgokba, ugye iskolakezdés kapcsán is rengeteg ilyenfajta témáról beszéltünk, bár iskolába jártam, úgyhogy ahhoz hozzá tudtam szólni.
2: Igen, ezt akartam pont mondani, hogy attól függetlenül, hogy nincsen gyereked, de azért voltál gyerek, és bizonyára az emlékszel voltam arra, hogy milyen volt a te gyerekkorod, és hogyan alakították a szüleid.
1: Már megállapodtunk benne, hogy nem mindenre emlékszem.
2: Megállapodtunk abban is, hogy elmész hipnotizőrhöz, aztán majd megnézik, hogy milyen volt az a gyerekkor, ami el van benned, mélyen ásva.
1: Lehet, hogy ilyen titkos izé voltam, katona, vagy nem tudom, és ilyen, tudod, ilyen szuperkatona, akinek az agyát így kimosták, hogy ne emlékszem,
2: csak ilyen kulcsszavakból. Gyereknek kém voltál.
1: Kém voltam, és a kulcsszavakat, ha bemondanak, akkor tudod, így robottá válok, vagy nem tudom. Igen. Na de a mostani téma az inkább olyan, ami Zsuzsihoz fog jobban klappolni és passzolni, mert hogy szülők, intelligens szülők nevelési módszereiről
2: lesz
1: egy
2: vagyok
1: picit szó.
2: Mármint kik az intelligensek? A szülők az intelligensek?
1: A szülők.
2: Ne nézzük.
1: A szülők.
2: Vagy a gyerekek?
1: A gyerek is lehet, nyilván ez is, mivel a nevelési stílusok

0: háztartásnak az anyukája, apukája értett feltétlenül egyet, nem mindenki bólogatott úgy, ahogy én. Nekem tetszik például a régi elv szerinti következetes nevelés. Uh-huh. Szerintem az egy nagyon fontos, hogyha te azt mondod, hogy na, akkor ma te valamiért büntetésbe vagy, akkor az a gyerek hiába könyörög neked, és hiába rágja a füledet, akkor nekem az a módszerem, hogy még akkor elmondom neki, hogyha nem hagyod abba az agyrágást, és ezt nem fejezed be, hogy még itt könyörögsz, és úgyse fogom mondjuk odaadni a tabletot, mert büntetésbe vagy, hanem ha még ezt folytatod, akkor már holnap se kapod meg. Szóval, hogy én inkább ez a szigorúság elvén vagyok, és...
1: De ez pont... a szigorúság, igen, erről beszéltünk, ez olyan következetesség, aminek tényleg kell, hogy nyoma maradjon.
0: És nagyon sok szülénél ez nincs meg. Vagy például én, hát itt a tanárnénik mondták, hogy hát most már tényleg kamaszodnak, most már valamiért rászólnak a gyerekre, és akkor van a pofavágás, válvonogatás, szárhúzás, és hogy ezt mondták a tanárnénik, hogy nem jó ez a nagy liberális nevelési módszer.
1: Tehát, egyetértek.
0: Hogy, ugye? Te is egyet tudsz ebben érteni.
1: Ebből maximálisan.
0: És bizony, amikor még mi gyerekek voltunk, akkor a tanárokat nem csak tanároknak hívták, hanem nevelőknek.
1: Bizonyám is volt nagy respekt.
0: Voltam.
1: Az biztos.
0: És attól igen. Függetlenül, igen. Hogy kaptunk egy-két nyakast, mert
1: körmöst vonazóval.
0: Vagy körmöst, mert a mi időnkben még bizony a tanárokat nem jelentették fel azért, mert kaptunk egy-két seggest, és én a tornatanáromtól volt, hogy igen, volt bokafogás és egy fenékreverés, mert éppen elfelejtettünk törölközőt vinni.
1: Igen.
0: Mosolyogtunk ezen, nem volt kicsi csípet rendesen, de úgy emlékszem vissza ezekre a tanáraimra, hogy nagy szeretettel. És
1: alapvetően én is.
0: És egyáltalán
1: volt
0: nincs
1: is ellenszem,
0: az.
1: Nem emiatt volt nem. Ellenszem, hanem például mit tudom én, Csóró Töri tanárt azért nem szerettem gimnáziumban, mert magát a történelem órákat annyira nem kamáztam. Aha. Picit olyan szárazon mesélte el. És emiatt untuk. Nem csak én, hanem 40-en voltunk, 37-en voltunk.
0: Töri tanárunk az nálunk is ilyen volt.
1: Na, hogy az olyan... Pont, hogy a történelem lenne a legizgalmasabb.
0: Igen.
1: Hát azért visszaemlékezünk.
0: Meg annyi mindent lehetne úgy színesen előadni.
1: Halál unalmasan mondta, egy picike, emlékszem rá, szerintem még él is, úgyhogy de már akkor idősebb néni volt. Egy picike, cuki kis öregasszonyka volt, és olyan unalmasan mesélte, hogy borzalmas volt. Tehát nem azért nem szerettem őt, mert szigorú volt. Aha. Mert szigorú volt amúgy. Szimgorú volt az Éva néni, emlékszem rá. Nagyon belém égett. De végül azért én is így vagyok vele, hogy te, hogy szeretettel emlékezem. Igen, szóval a mai gyerekeknél
0: nem,
1: meg azon, hogy nincs respekt.
0: Tanár. Nincs respekt a tanárok felé sem, tehát, hogy igen, és nagyon sokszor ezt a szabad elvűséget most már gyerek beperelhet, meg szóval, hogy a gyereknek jogai vannak, már nem csak külföldön, már Magyarországon is, tehát, hogy tudok erről.
1: Hát nézd, bocsánat, hogy szabadba vágok, hát van ez a híres mém, vagy nem is mém ez inkább, hanem már egy olyan karikatúra, inkább így nevezném, hogy mit tudom én, 1996, és egy kép, hogy bemegy a szülő a szülőire, és utána hazamegy, és le dádázza a gyereket. Most nem tudok ennél szebb szót, de értjük, miről van szó. Le a gyereket. És akkor versus 2025, vagy 26, tök mindegy, hogy bemegy a izé, és a szülő dádázza le a tanárt, hogy hogy mert rászólni a gyerekre,
0: nagyon
1: és
0: gáz.
1: A gyerek meg ott áll ilyen beképzelt arca, hogy bizony, mert én följelentettem a tanárnénit. Tehát, hogy 20-30 év telt el a kettő kép között, ugye, és olyan, mint hogyha ég és föld lenne. Tehát igen, amit mondasz is, hogy régen behívták a szülőt, hát én figyelj, amikor anyám mondta, hogy megy szülőire, én ott hallod. Hát én ameddig anyám nem ért haza, pedig nem laktunk messze, ugye, hajra Újpest, körülbelül 10 percre voltunk Újpesten a lakásunk és az iskola. Figyelj, én amikor anyám elindult, én hallod, álltam az ajtóba, és toporogtam, és ahogy hallottam, hogy a kulcs elkezd rezegni a zárba, és jön haza anyám. Figyelj, én nagyon, minden szülőinél. Mert tudtam, hogy a tanár el fogja mondani, hogy Gyuszika ilyen meg olyan, és én féltem attól, hogy anyám hazajön, és még én is kapni fogok. Ma már ez nincs?
0: Már nincs. Érdekes, én azt a taktikát választom, most volt szülői, és hát természetesen a szülőin vannak olyan szülői értekezlet, az nem szülői értekezlet, hanem az, hogy mondják ezt, amikor csak így négy szem közt vagy a tanárral, tehát ilyen...
1: De az
0: ilyen.
1: Nem.
0: Hát nem, mert a szülőin ül mindenki, és a szülőin nem mondanak a gyerekedről semmit,
1: ja.
0: de hogyha te szeretnél privát beszélgetni a tanárral a saját gyerekedről az ő fejlődésével kapcsolatban, akkor azt privát megteheted, nem kell minden 30-nak végig hallgatnia, meg megszégyenülni a szülőnek, ahogy

0: mit csinál a gyereked.
1: Értem.
0: Na és ez a szülői, ez most, tehát azok a rendkívüli szülőik, amikor csak fogadóórák. Na,
1: fogadóóra.
0: Az a fogadóórán, akkor te csak a tanárokkal vagy
1: világos,
0: bent.
1: Világos.
0: A szülői értekezleten meg nem hangzik el az,
1: ott inkább az gyereked, osztály dolgokról van szó. Arról. Osztálypénz, kirándulás,
0: így van. Sattara. És most nyilván ezt a gyerekem nem tudja, és mentem haza, és akkor kérdezte, hogy na és mit mondtak rólam? És akkor mondtam neki, hogy figyelj, mondom, csupa jót. Mondom, azt mondták, hogy nagyon figyelsz az órán, hogy nem beszélgetsz, hogy mennyire tisztelettudó vagy. Tényleg, anya? Mondom, tényleg. És mondom, nagyon dicsértek. És ez egy érdekes, egy ilyen fordított pszichológia, hogy így a gyereket tudod egy kicsit arra ösztönözni és motiválni, hogy tényleg dicsértek, akkor jó, akkor ezen a vonalon maradok, mert mondjuk nyilván én nem járok fogadóórára, mert hál' Istennek nekem még nem kellett miért fogadóórára mennem. Sok szülőnek igen, de tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Glória miatt...
1: Még nem vagy.
0: Nekem még nem kellett, igen, nem csinált olyat, kimarad a hülyeségekből, nem volt.
1: Bocsáss meg, erre hagykössek rá annyit, hogy így neked szerencsés ez
0: nekem
1: a taktika.
0: Nagyon.
1: Nem, ez a taktika, amit csináltál. Fordított esetben, hogyha a gyerek amúgy rossz lenne, és te otthon ezzel akarod őt ösztönözni, az nem jó, mert akkor meg pont azt mondanod, hogy ja, igen, rosszalkodok, és azt mondják ennek ellenére, hogy jól csinálom. Hát akkor jó. Érted, mit mondok?
0: Igen, igen, de mivel ő egy jó gyerek, így tehát ezért nekem szerencsém van. Nem tudom, hogyha rossz lenne, akkor lehet, hogy akkor is működne ez a fordított pszichológia, nem lehet ezt tudni. Lehet, hogy hazamennél, és akkor azt mondaná a gyerek, hogy tényleg ő azért dicsérnek, mert jó vagyok, és jókat hallasz rólam, hát akkor jó leszek. Tehát nem tudom, hogy
1: szerintem meg veszélyes,
0: lehetne.
1: Mert lehet, hogy a gyerekben meg az van, hogy figyelj, fölborítottam mutka az osztálytársamat, direkt kiöntöttem a tejet a padlóra, a tanárnő elcsúszott rajta, és ennek ellenére azt mondják, hogy jó vagyok, hát akkor jó.
0: Hát természetesen volt nagyon érdekes, 2 nap telt el az iskola indulásnál nálunk, és van egy csoport, egy szülői csoport, Facebook zárt csoport, és ott valaki beírta, hogy egyik gyerek bullyingolja a másikat, de már második nap, hogy éppen most a szemüvegét kezdte ki, és nem is egy kisfiú volt ez, hanem egy kislány, aki a társait megszégyeníti, hogy milyen a ruházata, milyen a szemüvege, és a többi, és már második napon név nélkül kiírta ez a szülő, hogy bullying történik, és hogy ez ellen valamit tegyünk. És akkor ott ment ott a lábujjhegyeskedés, meg ott egymásnak a izéje, meg hogy finomkodtak, meg minden, és akkor nem bírtam már tovább nézni ezt a finomkodást, odaírtam, pedig nem. Tehát, hogy először is megkérdeztem az anyukát, hogy az én gyerekem
1: igen,
0: volt.
1: Igen, azt mondtad, igen, igen.
0: Kíváncsi igen. Volt, mert hát ilyenkor az ember csak összetolja magát, hogy na most az én gyerekemből is kihoztak valamit, vagy volt egy vita, és a vita során mondott ilyet, de tudtam volna azt, hogy ennek akkor következménye van, és hogyan állok ezzel a konfliktus elé. Tehát egy nyilvános bocsánatkérés, és tudtam már azt, hogy akkor ezt hogyan fogom lekezelni. De nem az én gyerekem volt szerencsére, és olyan érdekes volt, mert mondtam Glóriának, hogy azért megkérdeztem, hogy te voltál-e, és azt mondta nekem, hogy anya, kinézted belőlem, hogy én ilyet csinálok.
1: Te mondtad volna, hát ki? Tudod?
0: Mondtam neki, hogy nem, és akkor hivatkozott egy nagyon szép, mert ő vallásos, és hittanra jár, és nem etiketre, és azt mondta a gyerekem akkor, hogy Istennek nem ez a tanítása.
1: Anya, ne haragudj már, de Máté evangéliumában. És tudod,
0: igen, és azt mondta, hogy Isten nem erre tanít bennünket, hogy másokat
1: szép,
0: bántsunk.
1: Szép.
0: És nem tudtam, hogy most köpjek nyeljek, szóval hogy látod, hogy a hit, meg a kereszténység mennyire szép erkölcsi tartást és tanítást tud
1: jó
0: adni.
1: Esetben. Főleg egy jó lelkű gyereknél még, igen. Igen, sajnos sok felnőtt meg pont, hogy a vallás mögé bújva csinálja a hülyeségét, de ebben most nem menjünk bele.
0: Igen. Az egy másik kérdés.
1: Más téma.
0: Igen. Na, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ja, és akkor azt írtam kommentbe, így ott lábujjhegyeskedtek ott egymással, meg minden, és azt írtam, hogy otthon kell rendet csinálni a fejekbe. Tehát nem a tanárnak kell intézkednie, hanem otthon. Kérdezzétek meg a gyerekeiteket, és otthon. És láttam egy videót, nagyon jó volt, lehet, hogy nem volt igaz, lehet, hogy csak egy megrendezett videó volt, de nagyon tetszett. Az egyik szülő odament a másik szülőhöz, és ez egy külföldi videó volt, És azt mondta, hogy ne haragudj, álljatok már meg egy pillanatra, éppen szálltak be a kocsiba az anyuka és a fia. És hogy a fiad kritizálja, meg cikizi a fiamat a cipője miatt, hogy, mert hogy szegények voltak annak, meg menő cipője volt, és cikizi a cipője miatt föl, és nagyon tetszett. És akkor visszatámadt az anyuka, hogy mit csináltál, tehát hogy a saját fiára, mit csináltál a cipője miatt? És akkor mondta annak az osztálytársnak, hogy vedd le a cipődet. Egy ilyen, tényleg egy ilyen kicsit egy ilyen rongyosabb, szakadtabb cipője, vedd le a cipődet, mit csinálok, vegyem le, vedd le a cipődet, igen, levetette a fiáról a cipőt,
1: és átcserélte,
0: igen, és átcseréltette, ez egy nagyon, nagyon jó példavideó.
1: Igen, ha csak kamu is, ha akkor is kamu példaként is. Igen. Teljesen
0: de
1: jó,
0: hogy
1: igen,
0: hogyan kell egy szülőnek, igen. Hogyan kell egy szülőnek egy ilyen bullyingban viselkednie?
1: Hát, hogyan kéne? Igen, hogyan igen. Kéne? Jó, ez tényleg egy jó példavideó. Na, mindjárt itt még van egy-két ilyen kis alapelvek, amiket föl fogok mindjárt sorolni, de előbb elfutunk kettő darab zenére, méghozzá egy Berki Artúr, Váradi Robi és egy Gino dal, ez kettő dal összesen csak ilyen feedbe van, ne zavarjon meg titeket a sok név.
0: A férfiak mostanában mindig összeállnak duettezni.
1: Igen, tehát Berki Artúr, feed Dave.

0: Kérdésed van, vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Na, vissza is jöttünk hozzátok, drága arany hallgatók, ahogy ígértem a kettő nóta után. És akkor jöjjenek is ezek a különböző alapelvek, hogy így fogalmazzak, amit az intelligens szülők nevelési módszereiben fellelhetünk. Zsuzsám, remélem, hogy te is magadra fogsz ismerni. Nézzük is az elsőt.
2: Még mielőtt elkezded az elsőt, annyit mondjam el, hogy én nem magamtól szedem az a nevelési elveimet, én azért forgatok könyveket ezzel kapcsolatban, és már mióta megszületett a gyerekem, tehát hogy így nem akarom itt magamat nem akarok itt flexelni, hogy én mekkorász vagyok, tehát így nem magamtól gyűjtöm én se a nevelési elveimet, hanem azért Vekerdi Tamást én nagyon kimondottan szeretem, a Vekerdi Tamás könyveket, abból van hallottam is nekem sok. Igen, ő nagyon jó nevelési könyveket írt, vicces is, és tényleg nagyon, nagyon jó, hogy mondjam, értékeket tud képviselni Vekerdi Tamás nevelése.
1: Krista könyvét is forgattad, vagy beszéltél vele, emlékszem, Hevesi Krisztával van szó, bocsánat.
2: Hevesi Krisztával is, igen. Tehát, hogyha kell, akkor én is van, hogy elakadok bizonyos dolgokban, és el is akadtam, még amikor kisebb is volt a gyerekem, és már akkor is vásároltam a könyvesboltba ilyen nevelés alapelvei könyveket, hogy hogyan csináljak, mit csináljak, tehát ezt nem magamtól találja ki az ember, mert bizony-bizony tényleg néha kellenek szakemberek ahhoz, hogy ne roncsuk el.
1: Na, én meg el nem menjek a Krisztához, az kérjek egy-két szexuális tanácsot, ugye, hiszen elsősorban ugye Krisztának ez a fő profilja, hát most ezzel nem mondtam semmi rosszal.
2: Egyébként igen,
1: hát
2: igen.
1: Ő neki hivatalosan ez a fő profilja.
2: Nem kell úgy, neked tanács. Nem hiszem, hogy itt a
1: Charlie-énedben egy-két trükköt elmondhatna, amit na eddig hát még nem gyanáztam.
2: Még ilyet, kevesebb képernyőidő. Igen.
1: Menjünk tovább. Na, szóval vissza. Tehát az intelligens szülők nevelési módszereiben egy-két alapelvet nézzünk. Azt mondja, világos határok és érzelmi támogatás. Meghúzzák a szükséges határokat, de közben nem hagyják figyelmen kívül a gyermek érzelmi állapotát, véleményét és döntési jogát sem.
2: Uh-huh. Nagyon jó. Kommentálhatom?
1: Hogyne. Hát te vagy a szülő.
2: Most legutóbb volt egy olyan szituációnk, hogy talán meséltem is, lehet, hogy már itt meséltem neked a reggelbe, vagy a adásba, vagy adáson kívül, történt egy olyan, hogy a gyerekem letagadta a házi feladatot, azt mondta, hogy nincs házi feladat, nem kaptak, és játszott, képernyőidővel töltötte, és közben a házit azt meg nem csinálta meg, másnap reggel pulba, már indulás előtt láttam, hogy pulba halálosan írja a matek házit. Mondom, te mit csinálsz? Na és akkor lebukott, igen, és akkor mondtam, hogy jó, rendben, oké, akkor ez viszont büntetéssel jár, ez a simliskedés, mondom, egyrésztről, hogy kamusztál, másrésztről pedig, tehát egy ilyet nem csinálunk, a házit azt rögtön megírjuk, az az első, tehát aztán utána jöhet a játék. Ez fogt fel. És elvettem 24 órára mindent, ami képernyő, és hiába könyörgött, nagyon könyörgött, és tényleg nagyon sajnáltam, mondtam neki, hogy ezt viszont ki kell bírni, tehát a határok meghúzása. Igenis, hogyha átmonda a szülő, akkor az maradjon el. Igen, tehát bármennyire is rossz volt nekem
1: mert
2: is.
1: Meghúzod a határt, hogy ne hazudjon, mert én nem is az, tehát hogy van lecke,
2: igen.
1: Nincs.
2: Ne
1: és akkor csak azért, hogy játszhasson, igen. És akkor
2: ez
1: egy határhúzás.
2: Ez egy határhúzás volt, és aztán utána jött még egy határhúzásom, mégpedig a korlátok bevezetése, mert hogy eddig azért ugye nyári szünetben nem korlátoztam le a játékidőt és a képernyőidőt. Nagy hiba volt szerintem. Ja, és hozzáteszem, hogy amikor elvettem a tabletot, akkor sokkal, de sokkal többet kaptam a gyerekemből. Tehát jött, bújt, együtt voltunk.
1: Mondtad, hogy sokat beszélgettetek,
2: kommunikált, igen.
1: Igen.
2: Együtt azt hagytam, hogy televíziózzunk, együtt néztünk műsorokat, együtt nevettünk, tehát hogy mondtam, hogy azért fogd föl te is azt, hogy nekem is szükségem van rád, tehát hogy a te társaságod nekem nem csak annyiban áll, hogy nézed a tabletot, meg játszol, hanem én is szeretném, hogyha te aktív részvevője lennél az én életemnek. Na mindegy, hogyha átmond egy szülő, akkor maradjon és igenis húzzuk meg a határokat. Mi
1: egyet
2: van
1: értek,
2: még
1: egyet
2: az
1: értek.
2: Intelligens neveléshez, mi csatlakozik?
1: Kérem tisztelettel, válaszkész gondozás. megértően, következetesen és a helyzetnek megfelelően reagálnak a gyermek érzelmi és fizikai szükségleteire. Mármint, hogy a szülőknek kell.
2: Természetesen ez most a szülőkről szól.
1: Igen, igen, igen. Tehát válaszkész, tehát effektív, kicsit hagy használják idegen szót, responsív.
2: Ú, de szép.
1: Ez azt jelenti, hogy válaszkész, a response. Szóval, hogy például lehet ez a fizikai szükséglet, vagy érzelmi, lehet düh, félelem, éhség vagy stressz. Tehát, hogy megértően, következetesen és a helyzetnek megfelelően kell ezekre reagálni.
2: Igen, értsük meg, hogyha a gyerekünk még harmadszor is vacsorát kér.
1: Igen.
2: És a másik...
1: Akkor mutassunk neki képet dagadt emberekről, hogy nem, szabad.
2: Van nekünk ilyen is, igen, volt már ilyen, hogy jó, egyél csak egy joghurtot, de most már azért
1: elég.
2: Nem kéne egy lángos 11-kor vagy fél 11-kor beverni, most tényleg csak egy ilyen viccelek, igen. És nagyon-nagyon eltolom ezt, ti szélsőségesen beszélek erről, de igenis oda kell figyelni arra is, hogy a testi-lelki gondozás az ebben is meg kell, hogy mutatkozzon.
1: Persze.
2: Ugyanúgy a túltápláltságnál is, igenis a szülő dolga az, hogy akkor visszaveszem neki az édesség fiókját, tehát akkor rászólok finoman, hogy talán azt már nem kéne kibontani, mondjuk így 9 óra fogmosás után azt a következő táblacsokit, meg hát nem engedek nyilván egy táblacsokit megenni. Most csak egy példát mondtam. A másik pedig az, hogy a gyereknek nagyon jól esik, amikor lelki támogatásban a szülő ott áll mellettet. Nekem a gyerekem tudja, hogyha vele valami történik, vagy bármi atrocitás éri, akkor tudja, hogy anya pitbull. És anyám akkor átmegy pitbullba, és tud rám számítani, és ugyanígy az apukájára is. Tehát, hogyha neki bármilyen lelki problémája van, akkor tudja, hogy azt én úgy fogom elbírálni nyilván, hogy épp ésszel, tehát hogy megvizsgálom azt, hogy ő hibázott-e, vagy neki volt-e valamilyen olyan dolog, amiért kialakult egy konfliktus mondjuk a suliba, de ahogy azt érzem, hogy igen, őt bármilyen bántás, bullying, bármi ártatlanságában érinti, akkor igen, én bástyaként ott vagyok mögötte, és támaszként számíthat rám.
1: És ez helyes is. A következő igazából az már ilyenről már beszéltünk, vagy hát te már magadtól mondtad, hogy színnek megfelelő kommunikáció ez a neve, hogy nem nevelő célzatú kis előadásokkal kell beszélni a mindennapokban, hanem ilyen abszolút hétköznapiasan. De ezt szerintem mindig el is mondod, hogy te úgy, a gyerek nem hülye, csak kicsi.
2: Igen, ő egy kis ember.
1: Ez tulajdonképpen erről szól.
2: Ember, és az ő nyelvezetét simán át lehet. Tehát nem is a nyelvezetét, nem kell gagyogni.
1: Igen, nyilván. De hogy itt erre utalnak, hogy ez is egy intelligens nevelés, hogy nem kis előadásokat tartani mindig a gyereknek egy adott témáról, hanem ilyen hétköznapi small talk nevezzük.
2: Abszolút,
1: akkor így
2: igen.
1: A mai modern szavakkal ezt, igen. Hogy ilyen kis small talkba megdumálni a gyerekkel, és mint egy haverral, vagy egy társaddal, hogy
2: igen.
1: Figyelj már, öcsém.
2: A problémákat is. Ugyanúgy a problémákat is. Még azokat
1: igen,
2: a problémákat
1: igen.
2: Is. Nyilván nem az, hogy mondjuk akár egy csekkbefizetés is lehet egy szülőnél probléma, hogy a gyerek mondjuk valamit szeretne, valami játékot, és igenis elmondhatja a szülő azt, hogy figyelj, most be kell osztanunk a pénzt. Most például anyának be kell fizetnie csekkeket, hogyha ez nincs be, vagy az ebédedet, vagy bármit,
1: persze.
2: Hogyha ez nincs befizetve, akkor nem lesz áramunk, nem lesz vízünk, vagy kilakoltatnak, tehát hogy a gyerekkel ezt is ugyanúgy szintjéhez megfelelően el lehet mondani, hogy
1: simán.
2: Nem mindig a játékboltban, nem mindig fogja tudni ez a szülő megvenni azt a drága játékot.
1: Ez abszolút érthető. Én is azt gondolom, hogy
2: ugye?
1: Ez egy érthető magyarázat, amit a gyerek, hogyha így van nevelve, pontosan erre utalnak, hogy intelligens szülő, ezáltal valamilyen szinten egy intelligens gyereket kéne, hogy neveljem.
2: Igen, mert te magad is mondtad, hogy nem szereted azt a választ, miért nem kapom meg csak.
1: Csak.
2: Hát nem.
1: Igen.
2: A szülőnek el lehet mondani, és nekem például a gyerek meg is értette, hogy igen, anya, jó, rendben, de majd, hogyha lesz, akkor mondtam neki, hogy ha majd lesz úgy pénzem, akkor visszatérhetünk erre a kérdésre. Igen.
1: Ilyet én is hallottam már, és ezek szerintem abszolút nyilván a gyereknek ezt is meg kell ott érteni, és föl kell dolgozni a kis agyába ezt az egészet, hogy hát igen, bizony vannak akkor ezek szerint ilyen időszakok, hogy nem mindig van habzsidőzsi, mert aztán felnőttként meg aztán tudjuk, hogy az hogy zajlik sajnos.
2: Persze, de igen, választ kap a kérdésére. Tehát kommunikálsz vele, megválaszolod, és nem csak lezárod egy csakkal, csak azért, mert csak. Mert én így mondtam, vagy én így döntöttem.
1: Igen. És az utolsó hiteles példamutatás és a kudarcok kezelése. A saját viselkedésükkel és értékrendjükkel mutatnak példát, mármint a szülők, nem oldják meg a problémákat a gyermek helyett, hanem megtanítják őt építkezni a kudarcokból.
2: A kudarcok, és a most valami, most egy egészen más dolog jutott eszembe, a saját szülői kudarc. Volt már olyan, hogy én is kértem bocsánatot a gyerektől, és szerintem ez egyáltalán nem baj, és nem rossz.
1: Gáz.
2: Hogyha
1: nem
2: te
1: gáz.
2: Azt érzed, hogy te kicsit túlkaptad, kicsit hevesebb voltál, kicsit idegesebb voltál, és az lecsapódik a gyereken, akkor nekem volt olyan, hogy este oda bújtam hozzá, és azt mondtam neki, hogy ne haragudj, hogy ma így reagáltam,
1: szigorúbb voltam. Igen.
2: De vannak problémáim, idegesebb vagyok, sőt, van olyan is, amikor már előre szólok, hogy figyelj, most kicsit idegesebb, ingerültebb vagyok, most kérlek, figyelj oda rám, te is, mert ingerültebb vagyok, vagy hogyha esetleg ő idegesebb valami miatt, akkor én is megkérdezem, hogy szóval, hogy nem minden színes, habos, babos egy gyereknevelésben, tényleg én azt mondom mindenkinek, hogy akinek gyereke van, néha nem árt ezeket a szakkönyveket olvasgatni, forgatni, mert...
1: A bajod nem lesz belőle, nem?
2: Nem, sőt, a gyerekednek sem. És jókat olvassatok, tehát egy jó szerzők. De többé-kevésbé tényleg a könyvesboltok polcain nagyon jó, ilyen pszichológiai, gyereknevelési tanácsadóktól vannak könyvek. Én tényleg Bekerdit nagyon szeretem, őt ajánlom minden szülőnek, Bekerdi Tamást. Ő nagyon jó író volt, sajnos már nem él, de ő nagyon jókat, jó tanácsadásokban van, és hát ott van, igen, Hevesi Kriszta is, hogyha esetleg már nagyobb az a gyerek, és a tinédzser kor fele halad, és olyan kérdésekre tud a Kriszta is a könyveiben választ adni, amiben mi elakadunk, akkor nyugodtan olvassatok, beleforgassátok.
1: Szerintem nem szégyen ez, főleg régen se volt az, de ma meg aztán, amikor már tényleg ilyen világot élünk, hogy a neten is minden fönn van, de igen, ne féljetek venni egy könyvet a könyvesboltokban, nem fog fájni senkinek az olvasás.
2: Sőt, tényleg
1: azt gondolom én is.
2: Jó tanácsokat adnak, mindenről is jó tanácsokat adnak, egészen pici kortól kezdve a napi rutintól kezdve a tinédzserkorig jó tanácsadók ezek a könyvek, érdemes beleolvasni.
1: Na, ezzel a bölcsességgel zárjuk is ezt az órát.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik. Továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonsághete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is előtathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Hála jó Istennek, viszont majd ugye nyilván, ahogy megyünk az októberbe, novemberbe, jönnek a telek, mindenki majd beteg lesz, mindenki kabát kell, hogy legyen,
1: betegség.
0: Nappal már négykor sötét lesz.
1: Majd mondunk is ilyen jó kis immunerősítő teákat, meg mindenféle gyógyszert, meg mindent is, hogy megelőzzük a bajt a betegségekkel, már amennyire tudjuk.
0: Igen, de hát ahogy kijön a rossz idő, az minden ilyen
1: hordjál maszkot, rossz dolog. Főleg te tömegközlekedéssel jársz, vegyél föl a maszkot.
0: Szokta? Hogyne? Hát, hogyha tele van. Hát mindig a zsebemben van, mindig
1: van
0: a kabátok. De
1: ilyen krokszpapucs felső.
0: Igen, egy teljes
1: Halloween.
0: Ilyen tideni maszk. Teljes magamra van rakva.
1: Tényleg így a tideni szerintem nem kap el sok betegséget, hogy így ilyen maszk van rajta.
0: Ő nem.
1: Így védi a maszk.
0: De bár nem, mert ki van neki lukoszfát, kapnia kell levegőt.
1: Tényleg, meg a szájánál is hát, nincs maszk.
0: Azért mondom, ott nincs. Ott
1: nem is szóval értem, hogy miért nem teljes maszkot kapott.
0: Ilyen vasállarcos, tudod, ilyen vasállarcosban fölvenni.
1: Hogy lehet az bírni?
0: Fú, most nyáron neki betyár lehetett a 40 fokba, de hát ő csinálta magának, úgyhogy igazából nem tudunk mást hozzáfűzni.
1: Minek az a maszk? Hát most miért nem vállalja fel? Biztos, hogy nem annyira gáz, hát most
0: hát járj utána, hát ha van ismerősöd, aki ismeri őt személyesen.
1: Most már nincs.
0: Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ahogy jönnek majd a hideg őszi, meg téli napok, sajnos ott igen, ott a tesz, hogy már 4 órakor sötét lesz, minden, na ne is beszéljünk erről, de cserébe egy kevésbé vidám témával folytatjuk és zárjuk le ezt a hétfői napunkat, ugyanis szembe jött itt egy cikk, ami szó szerint fogom idézni, romboló függőséget okoz, mégsem vesszük észre. Elkeserítő ez a modernkori probléma.
1: Na mi lehet az?
0: Modernkori
1: hát
0: probléma?
1: Hát képernyőidő.
0: Pontosan.
1: Mennyi képernyőidőt néz a így gyerekünk, a és mi is.
0: Nem bírsz ki 5 percet anélkül, hogy ránéznél a telefonodra? Csak egy pillanatra megnyitod az Instagramot, majd fél órával később még mindig görgetsz. Éjszaka felébredsz, és az első dolgod ellenőrizni az értesítéseidet? Vagy újra és újra a rossz híreket olvasod, annak ellenére, hogy pontosan tudod, mindez csak fokozza a szorongásod? Rögtön így kezdik, tehát hogy ez szerintem erre okay. Sokan magunkra...
1: Na, sok pont van benne, amire szeretnék választ adni és reagálni. Először is éjszaka nem kelek fel, és nem nézem a telefonomat.
0: Én csak pisilni.
1: Pontosan, tudatosan nem nézem meg a telefon. Max, hogyha ránézek a telefonra, azért nézek rá, ha felkelek, hogy mennyi az idő. Igen, de az biztos, hogy már az értesítéseimre nem megyek.
0: Nem, én se.
1: És ti se tegyétek. Szóval ez egy tök jó tanács. Mi volt a másik?
0: Én is csak erre görgetem, vagy erre kattintok oda, hogyha éjszaka föl kellek pipilni, akkor annyira rákattintok, hogy mennyit alhatok még, hogyha hétköznap van. Ha nincs hétköznap, akkor például az se.
1: Dehogy
0: pipilek,
1: is.
0: Visszafekszek a szóvesz tovább. Tehát negatív nem foglalkozok hírek. Én ezzel.
1: Nekem negatív a negatív hírek az most leginkább a politika. Én a politikát, mikor már most volt egy idő, amikor néztem, és ugye nyilván így az algoritmus azt adta be egymás után, iszonyatosan negatív lett a politikai közélet. Szóval, hogy ott, amikor már látom, hogy valami politikait bármelyik oldalról bead nekem, már megsenyítom, mert egyszerűen nem jó érzést kelt bennem. És ezzel nem leszek tudatlan, nem leszek nem képbe, hogy a napi veszekedésüket, szívódásukat nem szippantom be,
0: hanem egyszerűen
1: csak nem akarok róla hallani. Hallok úgyis majd a híradó majd törvénymódosításokról és a végkifejletről, de azt, hogy ők hogyan mennek egymás nyakára, és hogyan vitáznak, és milyen színvonalon űzik már ezt, egyszerűen kizártam. És főleg akkor kezdtem el kizárni, amikor sokkal nagyobb probléma volt a családomba, és egy nagyon nagy idegrendszeri megpróbáltatáson mentem keresztül, ugye anyukámnak a műtétje által, ott éreztem azt, hogy nekem nem szabad most semmi negatív dolgot néznem, hallanom, mert így is annyira ki van az idegrendszerem, hogy egyszerűen pihentetnem kell, és muszáj arra fókuszálnom, hogy én sem menjek erre rá. És ez volt az a pillanat, és az a pont, hogy ezt az egészet kizártam. Tehát,
0: értem,
1: csak
0: abszolút.
1: A vicces. Tehát, hogyha valamivel meg akarok nyugodni, vagy hogyha nem tudok esetleg elaludni, akkor biztos, hogy valami olyan tartalmat fogok nézni a telefonomról, ami vicces. És ott is tudni kell azt, hogy mikor állj meg. És én nagyon sokszor a gyerekemnek szoktam mondani, mert lefekvés előtt mindig szoktunk egy-két vicces videót megnézni. Általában az Instagramon találom ezeket a legmegfelelőbb vicces videótartalmakat. Állatokról, emberekről, esnek-kelnek, majmokról, és jót nevetünk.
0: Van az a csáv, azt nem tudom, követitek el, ami nem fogom tudni a nevét, egy szakállas viszonylag van fiatal.
1: Hosszú hajú, a fél hosszú hajú? Amerikai?
0: Amerikai, de nem hosszú hajú, nem, és ő mindig csak lereagál egy szitút, hogy igen. Be van vágva egy videó, és akkor ő csak ilyen bamba arccal így néző, hogy
1: igen,
0: milyen
1: igen, őt is nagyon
0: az
1: szeretem.
0: Az nagyon jó, ahogy reagál, hogy

0: Igen, az is jóvá nagyon jó.
1: És van még egy másik srác, ő is hasonló, még hasonló karakter is, ő mindig egy pohár tejjel megy, és ő is megrendezett, tehát olyan szituációkba vesz részt az éjjel segítségével, mintha ő ott lenne.
0: Aha.
1: Nagyon jó ő is, majd mindegy, átküldöm. És ott is, amikor így görgetünk, akkor mindig megszabom a határt. Én tényleg próbálok tudatosan.
0: Tudsz tartani képernyőidőt? Mondod ezzel?
1: Én azt mondom, igen, igen, mert megszabom a határt, és azt mondom a gyerekemnek, hogy na, még három ilyen videó, és aztán alvás. Mert hát ugye látom az órát is, hogy mennyi, és akkor betartom három videó, és akkor tuti, hogy alvás, mert muszáj, hogy következetes legyek. Viszont a gyerekemnél nem mindig, sajnos nem mindig tudom tartani a képernyő időt, mert van, hogy sunyiba elveszi, van, hogy még játszik, van, hogy még rápillant, tehát nála azért sokkal nehezebb.
0: Hát gyerek, hát igen.
1: Gyereknél
0: ami tiltva van, igen, hát azt mindig akartuk mi is gyerekként, legyünk őszinték, ne legyünk álszentek. Ami tiltva volt, az mindig édes volt, és mindig izé volt. Hogy...
1: És most pont a napokban történt egy olyan, hogy lecsalta, azt kamuszta nekem, hogy nincs házi feladat, és ő inkább játszott. Majd másnap reggel sunyogóba elkezdte csinálni a matek háziát, 7:30, amikor már indultunk volna, és egyszer kiakadtam, és mondtam neki, hogy jó, rendben, akkor most ezért ma nem kapod meg semmit, semmit nem kapsz meg, amilyen képernyő.
0: Jó, hát ez tényleg következetesség, ezzel nincs baj szerintem.
1: És, de hogy is, ezzel egyáltalán nincs baj, muszáj, betartottam, nagyon szigorúan betartottam, hiába könyörgött, hiába mondott ezt, azt, meg nem lesz így többet anyám, akkor is összeszorított fogva, de betartottam. Mondtam, hogy én mondtam, hogy ez így lesz, és ez így is volt, és azt vettem észre, csak a konklúziót, a konzekvenciát akarom ebből levonni, hogy sokkal, de sokkal többet beszélgetett velem, sokkal többet jött, csüngött rajtam. Így mondtam is neki, hogy én úgy érzem, hogy le kell ezt redukálnunk. Tehát, hogy ezt a játékidőt, azt tényleg le kell redukálni egy délután pár órára, és utána mint el ahogy, kell rakatni.
0: Mint ahogy nálunk régen, vagyis legalábbis nálam volt ilyen, nem tudom, a ti családotokban volt-e, hogy nekünk meg ugye a tévéidőt redukálták így a szüleink, hogy például amikor én kis általános iskolás voltam, akkor ugye például nem is volt a szobámba tévé, hát egy nem engedhettük meg magunknak, kettő pedig, hogy nem is kell szerintem egy gyereknek tévé a szobájába feltétlenül. Jó, persze akkor máshogy gondoltam, de hogy ott meg volt például szabva. Hogy ameddig nincs kész a lecke, ameddig nincs kész ez, nem olvastam föl a verset, vagy tanultam meg a verset, amit meg kellett másnapra tanulni, és nem szavaltam el anyáméknak, addig én nem nézhettem semmit sem a tévében. Utána lehetett, de akkor sem persze hajnali kettőig nézhettem a filmeket, vagy a mesefilmeket, hanem mit tudom én, meg volt a szabva, hogy jó, ma akkor nézzük meg ezt a filmet, ez lehet, és akkor kész.
1: Uh-huh. Tehát, na most ugyanezt kellene egyébként a képernyőidővel, igen. Néha nagyon nehéz szülőként, mert könyörög a gyerek, mert tényleg egyszerűbb, nem tudom, szóval nehéz szülőként ezt ennek határt szabni, de muszáj.
0: Igen, sajnos én is azt gondolom, hogy muszáj, és igazából ami még érdekes ebből a szempontból, és ezt nem én mondom, hanem szervezőkkel beszélgettem egyszer ilyen témával kapcsolatosan, hogy nagyon kevés már az offline tér, olyan szempontból, hogy az emberek nem annyira szeretnek már, tisztelt a kivételnek persze, de hogy annyira eltunyultunk ebbe az online világba, hogy igazából az offline programok, az offline társasági események, inkább így mondom, mert a fesztiválok, meg ezek persze dübörögtek most nyáron, nem erről van szó, hanem az olyan offline programokról, ami ilyen, tényleg, amit most mondtál te magad is, hogy a lányoddal többet beszélgettél, mellettette a telefon.
1: Igen.
0: Hogy ezek a fajta offline programok egyre kevesebbek ilyen szempontból. Tehát már a mai gyerekek nem csöngetnek föl a lakótelepen egymáshoz, hogy csokolom, Géza itthon van, lejöhet játszani?
1: Vagy ha felcsöngetnek, akkor leülnek egymás mellé, aztán egy olyan virtuális játékot játszanak együtt a telefonjukkal. Na pontosan ezért szoktam azt, hogyha hozzánk átjönnek gyerekek, akkor nincs telefonozás.
0: Begyűjtöd, tudod, mint a izékben, ilyen kosárba begyűjtöd a telókat.
1: Igen, és nagyon sok szülő velem együtt karöltve ugyanígy gondolkozik, hogy amikor egy születés nap nap van, vagy bármilyen összejövetel, ahol a gyerekek össze tudnak jönni, bulizni, akkor ott nincs telefonozás.
0: Helyes, egyetértek
1: ezzel maximálisan. Csak a zenét rakhatják be a telefonról a kihangosítóra, és kész, ennyi. Tehát az, hogy leülnek, és akkor ott egymás mellett játszhatnának társast, meg bármit, meg aktivitizhetnek is, meg táncolhatnának is, meg bármit csinálhatnának, de ők egymás mellett nyomják a telefont, na hát azt nem.
0: Nem, teljesen egyetértek ezzel. Valahogy tényleg a szülőnek a dolga az most, hogy a mostani generációnál ezt megtanítsa, csak közben meg...
1: Tudod, milyen nehéz?
0: Ezt akarom mondani, hogy biztos, hogy nehéz, tudod, meg már csak azért nehéz. Is nehéz, az most, hogy könyörög a gyerek, meg az rendben van, mi is könyörögtünk gyerekként, hogy hagyj együnk még egy csokit, hagyj nézzük még meg ezt a filmet, sattara. Nem is ez, hanem az, hogy azoknak a gyerekeknek viszont, akinek meg nem tiltják a szülők, és azokkal szembe a te gyerekednek meg tiltva van, akkor hogy ő micikit érezhet, hogy ő nem lehet annak a része, mert hogy te meg viszont megtiltod, de annak a szülője meg nem tiltja. Érted, mit mondok? Tehát, hogy egy ilyen...
1: Látod, azok nem is barátkoznak egymással. Tehát akik így járnak, azok valahogy kirekesztődnek ezekből a gyerek baráti társaságból. Sajnos nehéz ezt megszabni, ezt a balanszot, mert aztán én úgy látom, hogy közben meg ez az életük része lesz egy idő után. Sajnos, vagy nem sajnos, de ez az igazság. Tehát azok a gyerekek, akiket a szüleik teljesen ilyen hermetikusan elzárnak, mert van ilyen, hogy totálisan vannak olyan szülők, akik nem engednek, egy héten egy mesét nézhet a gyerek.
0: Az meg túlzás.
1: De van ilyen.
0: Elhiszem,
1: van
0: de
1: ilyen,
0: meg,
1: és
0: meg,
1: nagyon durva,
0: túlzás.
1: De a baráti társaságomban is találkoztam ilyen szülővel, és hüledezek, hogy most ez tényleg tök komoly, és nem gondolod azt, hogy nem lesz akkor ezekben a dolgokban ott, és nem lesz, tehát hogy akkor ő kirekesztődik ebből, mert nem tudja, hogy mi történik, nem tud fölzárkózni ahhoz a csapathoz, ami a nagyobb tömeg.
0: Persze.
1: És lehet, hogy borzasztóan ellent mondok így a magamnak, meg a szülői következetességemnek, de sajnos. Tehát, hogy ez már a társadalmunk részévé válik, mint ahogyan nekünk a mesterség és intelligencia
0: vált.
1: Is.
0: Nem is csak válik, hanem vált.
1: Igen.
0: Abszolút nem kettős, amit mondasz, hát muszáj. Tehát nem lehet igen ez, amit mondasz, hogy vannak ezek a hermetikusan elzárt gyerekek. Ez nem lehet. Tehát, hogy kell tartani egy szabályt, de nem lehet hermetikusan ezen, úgyhogy egyáltalán nem kettős, amit mondasz.
1: Nagyon jó példa volt még, mielőtt tovább mondja megyünk. Csak. A baráti társaságomban volt egy szülőpáros, akik teljesen ennek a híve voltak, hogy a gyerek ne lásson semmilyen ilyen TikTok challenge-et, meg semmi ilyesmit, nem is volt a gyereknek TikTokja, az én gyerekemnek sincsen TikTokja, nincsen YouTube csatornája, én is úgy gondolom, hogy vannak olyan, tehát hogy ezekre még egyáltalán nem érett egy 10 éves gyerek, és úgy gondolom, hogy nem is kell, hogy neki TikTok csatornája legyen, de játszik Roblox-szal, ami nagyon népszerű most, és
0: mindig elmondod, igen, tudom, hogy ez ilyen. Esküszöm, meg fogom nézni.
1: Tudod, mi a legborzasztóbb, hogy nem mi találtuk ki? Tudod, mennyi pénzt fizetnek oda a beszülők, hogy karaktert építsen magának a gyerek, meg jól nézzen ki, meg vegyen ott ruhát, vagy egy kis kutyát, hát tényleg. Na mindegy.
0: Ezek az online játékok mindig nagy pénzek voltak.
1: Hát ez ami pénzt mi már oda befizettünk.
0: Régen volt ez a Final Fantasy nevű játék, volt vagy 800 ezer része. Hát még én is játszottam vele, de gyerekként, mert aztán felnőttként meg már a grafikája is, meg mindene már az Ergya.
1: Ennek is Ergya. Hát ennek se gondolt, hogy ilyen halábbaró, tehát nem egy...
0: Nem ez egy GTA.
1: Nem, egyáltalán nem. Egy ilyen gyenge, tényleg ilyen...
0: Pixeles.
1: Tényleg szó szerint.
0: Elhiszem, ha persze.
1: Maga a játék sem egy olyan nagy ugrás, mert csak szaladgálsz, meg mit nem is.
0: De mégis szeretik. Imádják. A Final Fantasy is gyűjtették kardokra érméket, csak akkor vehetté jobb kard.
1: Ugyanez.
0: Persze.
1: És az alap lóvé az ilyen 5000 forint, tehát az az alap. És így beszélgettem a barátnőmmel, hogy már hallottam pont, hogy a kisfia, anya, megveszed, mondom, mire kér Robloxra, és már hullik az agyam, hogy már egy hónapban mennyi pénzt fizetünk be Robloxra. Erígy már. És tudod, hogy hiába mondom a gyereknek, hogy ezeket a pénzeket, ha te legyűjtenéd, hát tudod, mennyi lóvéd lenne, és tudod, mennyi
0: de
1: mindent lehetne.
0: De mire tölteni másra? Mi annó miket kértünk? Bábukat, Legót, Super
1: hát
0: Nintendo, mikor már volt.
1: Most ezek a dumplingok, meg ezek a skusik, ezek nagyon nagy divatok, tudod, ezek a nyomkodós.
0: Tehát is tőled tudom, mondjuk, de tudom.
1: Olyan, mint a slime, de nem olyan, mert nem folyik, nem ragad bele a szőnyekbe, hajadba.
0: kutyába. Na szóval,
1: hogy volt egy család, akik így megpróbáltak teljesen elzárkózni ezek ellen a TikTok challenge, meg ezek, de nem tudott a kislány otthonról, mert nem engedték. Aztán mégis milyen érdekes volt, átjöttek a barátnők, és akkor meghallottak valami zenét, és a kislány fölpattant és táncolta ugyanazt a koreográfiát, amit a TikTok challenge-en, és sírsz. Anyuka így lesápadva nézett, hogy te ezt honnan tudod? Hát átmegyek a szomszédba a barátnőmhöz. Igen. És akkor a barátnőm meg megmutatja,
0: és megtanuljuk együtt, mert hogy ez mókás.
1: Nem fogod tudni
0: ezt. Ameddig még mozgásos valami, még arra is azt mondom, hogy legyen.
1: Igen.
0: Legyen, mert, igen, mert mozog a gyerek, és nem tesped, és nem lesz 10 évesen 50 kiló.
1: Hát igen.
0: Azt mondom még erre is, hogy oké. Érdekesség a játék dologról, hogy a játék függőség, itt azt mondja, írja itt a cikk, hogy egy fontos különbséget már az elején érdemes tisztázni, nem minden, amit okostelefon függőségnek nevezünk, számít hivatalosan elismert betegségnek. Az egészségügyi világszervezet, tehát a WHO azonban a betegségek nemzetközi osztályozásában önálló rendellenességként ismerte el a játékfüggőséget.
1: Uh-huh.
0: Értjük az. Ez alatt a videójátékozást?
1: Igen.
0: Mert ugye nagyon sokan vannak, tudod, akik ezek a gémerek, akik ugye olyan széket, hát már van, hát nemrég voltam, nem mondom ki, hogy melyik izébe, a nagyon cuki reklámja van, a halálidegesítő kis zöld figuró, hogy na, abban a helyiségben voltam venni valamit, mindegy is, és külön van osztály a gémer székeknek.
1: És az már olyan WC-vel beépített?
0: Az már, figyelj!
1: Már ki is törli.
0: Oda, szinte. A pohártartótól kezdve, amit magad elé tudsz húzni, mint a repülőgépen, aha, tudod le tudsz húzni, a tálca, amit tudsz halózni.
1: Sose kell álljál.
0: Olyan
1: mondom, már
0: vécézése
1: kell felállni, mert már alul be van építve egy elvezető csatornarendszer.
0: Igen. Olyan kényelmes az a szék, hogy hülye vagy. A legtöbb, több százezeres kanapé nem olyan kényelmes, mint az a szék. Külön szegmense van a gamer székeknek már, mert hogy... Na, és látod, a WHO már ezt a betegségek nemzetközi osztályozásában el is ismerte betegségként a játékfüggőséget.
1: Mondok más, játékkészítők, akik ilyen játékokat készítettek, szigorúan megtiltották a gyerekeiknek, tehát akik ilyen internetes, meg ilyen függőséget okozó játékokat gyártottak, szigorúan megtiltották a saját gyermekeiknek azt, hogy teszteljék. Tehát nem engedték pont a játékkészítők.
0: Milyen
1: eltiltották,
0: érdekes.
1: Persze. És a cél az volt ezeknél a játékkészítőknél, hogy minél kevesebb alvásidő legyen egy gyereknél. Tehát az alvás időt veszi el a játék.
0: Igen.
1: És sajnos tudom, mert amikor nem az én felügyeletem alatt volt a gyerekem, amikor mondjuk az édesapjánál van a gyerek nyáron, és apuka mondjuk nem figyel oda az alvás időre, akkor bizony a gyerekem hajnalig is tudott játszani, és ezen ment köztünk a vita. Hogy egyszerűen ő azon vitázott, hogy én ezt beszéljem meg a gyerekkel, de közben én megmondtam apukának, hogy nem, ez nem a gyerekem felelősség, ez a te felelősséged.
0: Igen, hogy ő is tartsa számon ezt
1: és
0: a
1: hogy
0: dolgot.
1: Tarts
0: igen.
1: Be, hogy igenis mennyi játékidőt engedsz meg, ha nem hajnalig. Na és akkor hát ilyen nem megy egy adókapok két szülő között, hogy miért nem figyelsz oda arra, hogy mennyi játékidőt engedsz meg.
0: Értem,
1: és
0: maximálisan
1: ott is látod,
0: ezt, igen.
1: Az alvás idő, tehát az a cél, hogy az alvás időt vonja el a játék.
0: Igen. Mondjuk a mentségünkre megint, vagy a mostani generációnak, hogy például csak hát bár inkább ezzel lennének elfoglalva, én például sose felejtem el, hogy amikor én érettségiztem, még Krisztus előtt, akkor jött ki a Harry Potternek az 5. része könyvben, és én meg érettségi tételek olvasgatása helyett én a Harry Potter 5. részét olvastam.
1: Elmondom neked, hogy szerintem sokkal jobban járt. Sokkal jobban jártál
0: ezzel, hogy... Ettől függetlenül,
1: leérettségiztél, de nem butultál el, mert
0: nem,
1: olvastál,
0: mert olvastam, és ma már a generációk
1: a
0: már csak a filmből látja a Harry Potterek. Sőt, most ugye az HBO Maxon januártól, vagy decembertől karácsonykor kezdődik ugye a sorozat, ugye most úgy csinálják meg, hogy egy évad egy könyv, természetesen új gyerekszereplőkkel, stb. És hogy a legtöbb gyerek már csak innen fogja ismerni a Harry Pottert, és nem azokból a drága könyvekből, ami J.K. Rowling
1: sajnos
0: megírt.
1: Igen.
0: És sokkal részletesebb, és sokkal izébb. Bár most pont az HBO ezzel próbálja becsalogatni a gyerekeket, hogy hogy amúgy ez olyan részletes, mint a könyv, ezért lesz egy évad, egy epizód, vagy egy könyv.
1: Jó, de mégse olvasol, és mégsem a fantáziád, a saját fantáziádra van bízva
0: így
1: minden,
0: van.
1: Amit elolvasol. És pontosan ez a baj, hogy ezek a játékok, meg ahogy én is látom, a saját gyerekemen tapasztalom, nem okosít. Tehát csak butítja, egyre jobban a gyereket, úgyhogy nagyon résen kell lenni, és ezt magamnak is mondom, nem csak azoknak a hallgatóknak, akik szülők is engedik játszani a gyereket.
0: Igen, az a helyzet, hogy magát
1: meg innen üzenem a volt férjemnek is ezt.
0: Szóval, amúgy maga ez a közösségi média függőség, amíg egyelőre nincs elismerve, de elvileg ezt is külön vizsgálják már, tehát ilyen komoly szinteken, mint a WHO, hogy ez a jövőben, ez biztos, hogy egy betegség lesz.
1: Már most azt szerintem.
0: Csak még nincs hivatalosan elismerve, mint
1: igen.
0: Mondjuk a játékfüggőség.
1: Játékfüggőség. Már most az.
0: Az, de mondom, a közösségi média függés, az viszont még nem.
1: Ja,
0: de az lesz.
1: Aha.
0: Az lesz. Maga, igen, azt mondtam, igen, hogy a játékfüggőség, az el van ismerve a WHO által is, de még a közösségi média függés, az nincs, de mivel vizsgálják, ezért én több mint valószínűleg tartom, hogy nem adok sokat, pár év, és az is egy elismert betegség lesz, hogy te közösségi média függő vagy, hogy neked, ha nem telik el úgy nap, hogy a Facebookon, Instán, TikTokon nem tudsz görgetni napi 3 órát, akkor te megbolondulsz.
1: Milyen kellemetlen. Milyen kellemetlen. Át fog alakulni az ujjunk, mindenünk, a nyakunk egyébként már most torzul, mert attól, hogy nagyon nézzük a telefon kijelzőjét, és folyamatosan le van hajtva a fejünk, nő a tokánk, el van már torzulva a nyakcsigolyánk, tehát már szépen lassan így alakulunk át.
0: Igen, sokan azt mondják, amerikai szakértők vizsgálták ezt a történetet, hogy a legnagyobb csapda és a legnagyobb félelem az emberekben, szó szerint félelem, mert hogy az is a neve, hogy fear of missing out, tehát, hogy valamiből kimaradsz, hogy valamiről lemaradsz. Uh-huh. Ezért görgeted annyit a közösségi médiát, hogy nehogy már te lemaradjál valamiről, tehát van egy ilyen dolog.
1: Van egy ilyen pszichológiája, hogy ha te nem vagy ott, akkor arról te lemaradsz.
0: Igen. Viszont milyen érdekes ez, hogy például bevallom őszintén, én is szeretem unalmasabb órákba görgetni a TikTokot, mit tudom én, persze, de amikor például most nyáron hál' Istennek egész sokat tudtam nyaralni, 3-szor Zamárdi, 1-szer Rodosz. Én őszinte leszek, le se szartam közben. Kivel mi történik
1: a
0: Facebookon,
1: Jobbik.
0: A TikTokon, az Instagramon, kit érdekel?
1: Tudod, mi a jó?
0: Drága helyeken voltam,
1: jól
0: tudod, éreztem
1: mi a jó?
0: Magam.
1: Az a jó, amikor nincs interneted. Az a legjobb. Amikor nincs interneted, igen. És akkor nem, ne, és akkor bele is törődsz. Nincs internetem, kész. Nem tudok válaszolni. Ez
0: igen.
1: Van.
0: Uh-huh. Igen.
1: Talán
0: de
1: a
0: tényleg
1: legjobb.
0: Az, hogy nyaralás közben mennyivel másabb az ember, vagy legalábbis én a feleségem, már hál' Isten, mi konkrétan, mi állandóan fönn is hagytuk a szobába. Ha levittük, azért vittük, hogy jó kis képeket készítsünk,
1: igen.
0: Emlékekbe, aztán persze a közösségi médiára, nem vagyok álszent, de hogy elsősorban rengeteg olyan képünk van, amit mi nem raktunk ki, és nem azért, mert pucérak vagyunk rajta, hanem mert csak magunknak készítettük
1: nem
0: azt a
1: videót, kell
0: a
1: dicsekedő
0: videót,
1: oldalra kitenni,
0: nem tudom
1: igen.
0: Én, igen.
1: Egyet,
0: és az nekünk
1: egyet,
0: egy nagyon nagy emlék.
1: Igen, egyet, hogy lássa a közeli barátot, családtagot,
0: igen.
1: Hogy jól érzed magad, jól vagy, szép helyen vagy,
0: igen.
1: És aztán ennyi, nem kell tényleg albumokat kirakni
0: nem.
1: A dicsekedő oldalra,
0: hogy hol vagy. Mi is kiraktunk, 5-6 fotót, de nekünk a telefonunkban fejenként van még ezen kívül, vagy 30.
1: Ezer.
0: Csak Rodoszról, ahol ugye hát nyilván olyan élmény volt, hogy az wow. Zamárdi is persze, de hát az nyilván Balaton, azért az nyilván mindenkinek egy kicsit közvetettebb dolog, de hogy nem posztoljuk arra a falat ezért,
1: nem
0: mert
1: is
0: tudom én, meg nem is, le is tesszük. Nyilván néha ránézünk, ha úgy van, meg mit tudom én, mert nyilván nem 24-ből 24 órát izéz, de például Rodoszon konkrétan így történt, hogy ott olyan be akartuk magunkat zárni ebbe, hogy mi most csak itt vagyunk, és csak ezzel foglalkozunk.
1: És ez csak a tiétek.
0: Nem is foglalkoztunk ezzel, hogy most mi TikTokozzunk, vagy Instázzunk, vagy Facebookozzunk, semmi. Még ha már nem is tévész, vagy nem is voltunk ki már az utcán, mit tudom, feleségem fürdőt, én bekapcsoltam a tévét, és görögül néztem a közvetítést, mert akkor még volt VB, ugye, idén
1: nyáron. Görögül a híradót, hát ez a legjobb.
0: Híradót, VB volt ugye idén. Néztem a meccseket, és görög kommentárral, nem érdekelt, úgyis a meccs a lényeg, ugye.
1: Persze.
0: És addig én inkább azt néztem. Tehát, hogy...
1: Én érdekes, hogy én akkor voltam így, amikor a gyermekem megszületett, nagyon sok szülő, amikor megszületik a baba, akkor a babával teletapétázza a közösségi oldalt. Na, én pont az ellenkezője voltam, valahogy én akkor annyira el voltam foglalva azzal, hogy én megéljem a gyereknek természetesen, ha egy rakásképen videóm van a gyerekem csecsemő korszakáról, a gyerekem első éves korszakáról és a többi, de valahogy akkor azt éreztem, hogy ez az enyém. És nem is nagyon raktam ki akkor úgy a gyerekről képen egyet-egyet.
0: Nem volt egyet, akkor egyet. Úgy divat volt már akkor is. Ó, nagyon, de ma meg már kifejezetten már tényleg de rengetegen ezzel
1: már
0: hakniznak.
1: Akkor is divat volt.
0: Akkor is divat volt, nem
1: már
0: azt
1: akkor
0: mondom,
1: is
0: igen,
1: ott voltak
0: hogy
1: a sztorik, már persze. Akkor is lehetett sztorizni. És,
0: de jó, hogy te nem követted ezt a tendenciát.
1: De ez nem tudatos volt, hanem egyszerűen csak azt éreztem, hogy ez az enyém, és ezt nem kell mindenkinek feltétlenül látnia, hogy hogyan csomagolom ki a pelenkájából, és éppen miért kakilt az nap. Szóval, hogy ez azok az enyém volt, és úgy visszamenőleg látom, hogy milyen kevés fotót osztottam meg róla. Nagyon keveset.
0: Nincs is ezzel szerintem amúgy baj. Nincs ezzel
1: én
0: baj.
1: Szerintem sem,
0: régen
1: de ettől
0: függetlenül meg rólunk, voltak albumok.
1: Igen.
0: Már
1: de ettől függetlenül a fotótáram az meg rommá van fotózva.
0: Persze, de ez a tied. Tehát az olyan, mint régen az albumok voltak.
1: Igen, meg az embereket sem akartam azzal fárasztani, hogy minden napra egy
0: ja, megint egy, igen. Minden nap egy baba.
1: Igen. Viszont olyan vicces videóim vannak azért, amit nem hagyhattam ki, és ezeket nyilván megosztottam, amikor a gyerekem fültől fülig rúzsozta magát Jokernek. Tehát, hogy ilyenek kellenek. Persze. Igen, ezek jók, ezek viccesek.
0: Hát senki nem mondja, hogy nem, hogy ez tilos, csak igen, mindig meg kell találni
1: azt a bizonyos határt. Igen.
0: Így van, az arányát a dolgoknak.
1: Lenni.
0: Így van. Legyen a tied is, de közben, ha meg akarod, miért ne? Hát természetesen, hát az ember büszke rá, szeretné, akarja, persze, nincs ezzel gond. Na, hát mi is csak azt tudjuk tanácsolni, hogy inkább rádiózzatok, mint tiktokozzatok. Micsoda lezárás.
1: Sokan rádióznak, Balatonfüreden Amen. Is rengeteg ápolót és orvost tudok, akik bennünket hallgatnak. Úgyhogy innen is kívánunk az egészségügyi dolgozóknak nagyon jó egészséget, akik bennünket hallgatnak, Amen. És mindenkinek.
0: Ez így van, és hova tovább, ha már Füred, ugye holnap, akkor nyugodtan mondjuk el, hogy holnap velem találkozhatnak a kedves hallgatók, mert hogy Zsuzsi ugye Füreden lesz, hazahozza az édesanyját, ezt ugye már múlt héten is beszéltünk erről, úgyhogy ez nem titok.
1: Úgyhogy holnap én nem leszek.
0: Egyedül vagytok velem, úgyhogy ha-ha.
1: Gyuszival lesztek, most kettesbe töltitek vele a holnapi napot.
0: Szexi témákat, meg sport lesz sokat, ugye ilyenkor tudjátok, úgyhogy ezzel nem akarom a hölgy hallgatókat elriasztani, majd beszélek majd ilyen csinosításról is, meg nem tudom, hogy találok
1: make-up, és mindenféle,
0: és
1: ami női szépészettel foglalkozik, jó?
0: Kockás hasú manusokról.
1: Légy szíves, nézd meg azt, hogy miért nem hordunk ma már körömcipőt, és a többi.
0: Jó, én hordok, úgyhogy én nem tudom. Na jó, úgyhogy Zsuzsinak jó utat. Köszönjük. Holnapra, aztán szerdán meg közösen jövünk, de holnap meg tartsatok csak szólóba velem. Most pedig csodaszép napot nektek.
1: Sziasztok! Szóval.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen. Megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ezen németes.
2: Igen. És most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1. Nájá!
2: Így van, tehát nájá, ujjak. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma hírek azt mutatják, hogy a roma kultúra milyen sokszínű és folyamatosan változó része a magyar és az európai kulturális életnek. A roma tánc egyre fontosabb szerepet kap. A héten kiemelt figyelmet kapott a roma táncoktatás és annak kulturális jelentősége. A roma táncok hagyományosan elsősorban családi és közösségi környezetben öröklődtek tovább. A gyerekek az idősebb családtagokat figyelve sajátították el a mozdulatokat, a ritmust és az improvizációt. A tánc így nem egyszerűen egy megtanulandó koreográfia volt, hanem a közösségi élet természetes része. Napjainkban azonban egyre több tánccsoport, művészeti iskola és kulturális közösség szervezett formában is oktat roma táncokat. Ennek különösen nagy jelentősége van a gyermekek és fiatalok számára, hiszen így saját élményen keresztül ismerkedhetnek meg a roma kulturális örökséggel. A tánc ráadásul nemzetközi szinten is összekapcsolja a különböző kultúrákat. A magyarországi roma táncok mellett a balkáni, romániai és spanyolországi cigány tánc hagyományok is egyre gyakrabban jelennek meg a fesztiválokon és kulturális rendezvényeken is. A roma zene és tánc tovább élő hagyomány. A roma kultúra egyik legismertebb területe a zene. Az elmúlt időszak kulturális programjai között több olyan esemény is szerepelt, amely a roma zenei és tánchagyományok bemutatását helyezte középpontba. A Magyar Zeneházában például a Románó Világzenei és Táncművészeti Fesztivál a hagyományos roma zenét, a táncot és a kortárs színpadi produkciókat kapcsolta össze. A programban többek között a Nagyecsedi Gyöngyszemek, Táncos Zsuzsika és tánccsoportja, a Somnakai Gypsy Musical, valamint a Kovács és a Cigány Karaván is szerepelt. Különösen érdekes, hogy ezek a programok nem csupán koncertek. A táncházakban a közönség maga is bekapcsolódhat, így a roma kultúra nem távoli színpadi produkcióként jelenik meg, hanem közös élményé válik. A hagyományőrzés egyik fontos példája a nagyecsedi cigánytánc és zenei kultúra továbbadása. Az ilyen programokban a gyermekek nem csak tánclépéseket tanulnak, hanem népdalokkal, mesékkel és kulturális hagyományokkal is találkoznak. Filmfesztivál a roma kultúra jegyében. A héten a roma kultúra a filmművészetben is hangsúlyosan megjelent. Erdélyben szeptember elején olyan filmes fesztivált rendeztek, amely a roma kultúrához kapcsolódó alkotásokat helyezte középpontba. Az egyik különleges téma Robert Plant, a Led Zeppelin énekesének története volt. A fesztiválon bemutatott dokumentumfilm az együttes történetét dolgozza fel, és Robert Plant roma származású édesanyjáról is szó esik benne. A rendezvény különlegessége, hogy nem kizárólag a jelenkor roma művészetét mutatja be, hanem olyan filmekkel és történetekkel is foglalkozik, amelyek a roma közösségek múltját dokumentálják. Ez azért is fontos, mert a filmek és dokumentumfilmek segítségével olyan történetek is megőrizhetők, amelyek egyébként könnyen feledésbe merülhetnének.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Szapátyív Dumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Mámoros éj diablóval, még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a tánc.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes hétfő délutánt és a borongós idő ellenére egy lendületes hétkezdést kívánok mindenkinek, aki minket hallgat. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 14-e van, és két különleges névnap, mégpedig Roxana és Szeréna. A Roxana ragyogást jelent, a Szeréna pedig derűt és nyugalmat, valamint kíváncsiságot. Supán 4 percre szakítottam meg a zenék lejátszását, amiben elmondanám nektek a budapesti útinformot és az időjárás jelentést. Ahogy nézem, maradt egy-két intézkedés a múlt hétről, de vannak új változások is. Például az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, ezért megnyitják a Cserhalom utcát az Ószódaró utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülnötök, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervízútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Szintén egy lezárás a 16. kerületből, mely a Mészáros József utcát érinti a Zséjjaladár utca és a Pilóta utca között, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között is lezárásra készülhettek a Mészáros József utcában útfelújítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra számíthattok egészen szombatig, napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Mától éjszakánként, este 7 órától másnap reggel 5 óráig a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőőrös irányítással, a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, valamint a Száva és a Kőér utca között elektromos közmű karbantartása miatt. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. A 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért a Szerencs utca az Elem utca felől Zsák utca lett. Szintén lezárták Diós Donasas hegyi utat a Baross utca és a Kossuth Lajos út között rendezvény miatt. Csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton továbbra is lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra is számíthattok. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülnötök a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében, mert csatornát javítanak. Úgy látom, a 13. kerületben van most a legtöbb változás, hiszen innen még plusz 3 hír következik. Az első, amely a Gömb utca, Csata utca kereszteződését érinti, amelyet lezártak vízvezeték javítás miatt. Valamint a 13-ban a Petneházi utcát is lezárták a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. És végül lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. A József körúton pedig a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Nézzük az időjárást. Az eddigi borús esős időt a délután folyamán egy felszakadozott felhőzet követi, amelynek nyomán egy-két helyen már elő is bukkan majd a nap. A délutáni csúcsérték 21-22 fok körül alakul. A továbbiakban este 6-kor 21, 10 órakor 17, éjfélkor 16

Celsius lesz. Holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Most a mai napról kitekintve a folytatást kedden és szerdán már nem annyira az eső, mint inkább a napos felhős idő jellemzi majd, mindkét nap 25 Celsiusos maximummal.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dickkel tart, én Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 14-én a Roxánákat és a Szerénákat köszöntöm. A Roxána név jelentése ragyogás, a Szeréna pedig derűt, nyugalmat és kíváncsiságot jelent. 4 percre szakítottam meg a zenék lejátszását, amiben elmondanám nektek a budapesti útinformat és az időjárás jelentést. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, ezért megnyitják a Cserhalom utcát az Ószódaró utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülnötök, a Csavargyár utcában pedig útszükületen kell áthajtani. A Váci út szervízútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Szintén egy lezárás a 16. kerületből, mely a Mészáros József utcát érinti a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca között, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között is lezárásra készülhettek a Mészáros József utcában útfelújítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra számíthattok egészen szombatig napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Mától éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, valamint a Száva és a Kőér utca között elektromos közmű karbantartása miatt. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. A 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért a Szerencs utca az Elem utca felől Zsák utca lett. Szintén lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. Csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton továbbra is lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra is számíthattok. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszükületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülnötök a 10. kerületben a Tavas utcában a Máli utca felé a Méjtó utca közelében, mert csatornát javítanak. Plusz 3 hír következik. Az első, amely a Gömb utca, Csata utca kereszteződését érinti, amelyet lezártak vízvezeték javítás miatt. Valamint a 13-ban a Petneházi utcát is lezárták a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. És végül lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. A József körúton pedig a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Nézzük az időjárást. Az eddigi borús esős időt a délután folyamán egy felszakadozott felhőzet követi, amelynek nyomán egy-két helyen már elő is bukkan majd a nap. A délutáni csúcsérték 21-22 fok körül alakul. A továbbiakban este 6-kor 21, 10 órakor 17, éjfélkor 16 Celsius lesz, holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Most a mai napról kitekintve a folytatást kedden és szerdán már nem annyira az eső, mint inkább a napos felhős idő jellemzi majd, mindkét nap 25 Celsiusos maximummal.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az Alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifaára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes hétfő délutánt és a borongós idő ellenére egy lendületes hétkezdést kívánok mindenkinek, aki minket hallgat. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 14-e van, és két különleges névnap, mégpedig Roxana és Szeréna. A Roxana ragyogást jelent, a Szeréna pedig derűt és nyugalmat, valamint kíváncsiságot. Supán 4 percre szakítottam meg a zenék lejátszását, amiben elmondanám nektek a budapesti útinformot és az időjárás jelentést. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, ezért megnyitják a Cserhalom utcát az Ószódar utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülnötök, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervízútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Szintén egy lezárás a 16. kerületből, mely a Mészáros József utcát érinti a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca között, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között is lezárásra készülhettek a Mészáros József utcában útfelújítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra számíthattok egészen szombatig napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Mától éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőörös irányítással a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, valamint a Száva és a Kőér utca között elektromos közmű karbantartása miatt. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. A 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért a Szerencs utca az Elem utca felől Zsák utca lett. Szintén lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth Lajos út között rendezvény miatt. Csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton továbbra is lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra is számíthattok. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülnötök a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében, mert csatornát javítanak. Plusz 3 hír következik. Az első, amely a Gömb utca, Csata utca kereszteződését érinti, amelyet lezártak vízvezeték javítás miatt. Valamint a 13-ban a Petneházi utcát is lezárták a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. És végül lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. A József körúton pedig a Rákóczi

tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Nézzük az időjárást. Az eddigi borús esős időt a délután folyamán egy felszakadozott felhőzet követi, amelynek nyomán egy-két helyen már elő is bukkan majd a nap. A délutáni csúcsérték 21-22 fok körül alakul. A továbbiakban este 6-kor 21, 10 órakor 17, éjfélkor 16 Celsius lesz, holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Most a mai napról kitekintve a folytatást kedden és szerdán már nem annyira az eső, mint inkább a napos felhős idő jellemzi majd, mindkét nap 25 Celsiusos maximummal.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes hétfő délutánt és a borongós idő ellenére egy lendületes hétkezdést kívánok mindenkinek, aki minket hallgat. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 14-e van, és két különleges névnap, mégpedig Roxana és Szeréna. A Roxana ragyogást jelent, a Szeréna pedig derűt és nyugalmat, valamint kíváncsiságot. Csupán 4 percre szakítottam meg a zenék lejátszását, amiben elmondanám nektek a budapesti útinformot és az időjárás jelentést. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, ezért megnyitják a Cserhalom utcát az Ószódaró utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülnötök, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervízútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Szintén egy lezárás a 16. kerületből, mely a Mészáros József utcát érinti a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca között, valamint a Diósi Lajos utca és az Imer utca között is lezárásra készülhettek a Mészáros József utcában útfelújítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra számíthattok egészen szombatig napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Mától éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőőrös irányítással a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, valamint a Száva és a Kőér utca között elektromos közmű karbantartása miatt. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába terelik gázvezeték javítás miatt. A 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért a Szerencs utca az Elem utca felől Zsák utca lett. Szintén lezárták Diósdonasas-hegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. Csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton továbbra is lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra is számíthattok. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülnötök a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méltó utca közelében, mert csatornát javítanak. Plusz 3 hír következik. Az első, amely a Gömb utca, Csata utca kereszteződését érinti, amelyet lezártak vízvezetékjavítás miatt. Valamint a 13-ban a Petneházi utcát is lezárták a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. És végül lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. A József körúton pedig a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Nézzük az időjárást. Az eddigi borús esős időt a délután folyamán egy felszakadozott felhőzet követi, amelynek nyomán egy-két helyen már elő is bukkan majd a nap. A délutáni csúcsérték 21-22 fok körül alakul. A továbbiakban este 6-kor 21, 10 órakor 17, éjfélkor 16 Celsius lesz, holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Most a mai napról kitekintve a folytatást kedden és szerdán már nem annyira az eső, mint inkább a napos felhős idő jellemzi majd, mindkét nap 25 Celsiusos maximummal.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ezen németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az autentikus cigányzenekarok világa. Az autentikus cigányzene a roma kultúra egyik legfontosabb és legőszintébb kifejezési formája. A zene generációról generációra öröklődő hagyományokat, érzéseket, történeteket és közösségi élményeket őriz. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsen egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányzene. A különböző roma csoportok más-más zenei hagyományokat alakítottak ki, amelyekre hatással volt az adott ország, régió, nyelv és környezet is. Mit jelent az, hogy autentikus cigányzene? Az autentikus szó ebben az esetben elsősorban olyan zenét jelent, amely szorosan kapcsolódik egy közösség hagyományaihoz és eredeti zenei kultúrájához. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy zenekar régi hangszerekkel játszik, vagy hogy minden dal évszázadok óta változatlan formában létezik. Az autentikus roma zene egyik fontos jellemzője, hogy sok esetben hallás után szájhagyomány útján öröklődött. A dallamokat, ritmusokat és énekeket az idősebb generációk adták tovább a fiatalabbaknak. Emiatt ugyanannak a dalnak több változata is lehet. A roma zenei hagyományban különösen fontos az énekhang, a ritmus, az improvizáció és az érzelmek kifejezése. Egy-egy előadás ezért nem feltétlenül hangzik ugyanúgy kétszer, az előadó saját érzései és pillanatnyi hangulata is alakíthatja. A magyarországi autentikus roma zene. Magyarországon többféle roma zenei hagyomány alakult ki. Az egyik legismertebb a magyarországi olátcigányok hagyományos zenéje, ennek jellegzetes formái közé tartozik az énekes zene, a szájbőgőzés, a taps, az asztal vagy más tárgy ritmikus használata, valamint a különböző közösségi éneklési formák. A hangszeres zene mellett az éneknek kiemelkedő fontos szerepe van. Sok dal történetet mesél el, érzelmeket fejez ki, vagy egy közösségi eseményhez kapcsolódik. Az autentikus roma zenében gyakran találkozhatunk úgynevezett cigánydalokkal, amelyek között vannak szerelmes, mulatos, szomorú, vallásos és mindennapi élethez kapcsolódó énekek is. A Parnograszt a magyarországi autentikus roma zene egyik legismertebb együttese. A zenekar nevét a romani nyelvekből származó fehér ló kifejezésként szokták értelmezni. A zenekar a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Paszabról indult, és zenéjében az olátcigány hagyományokra épít. A Romengo. Szintén meghatározó együttes a Romengo, amely az olátcigány zenei hagyományokat képviseli. Zenéjükben nagy szerepet kap az autentikus éneklés, a hagyományos ritmusvilág és az improvizáció. A Romengo egyik érdekessége, hogy koncertjeiken az ének és a ritmus sokszor önmagában is rendkívül erőteljes. Nem feltétlenül van szükség nagy hangszerparkra ahhoz, hogy intenzív zenei élményt hozzanak létre. A Ternipe. A Ternipe szintén fontos szereplője a magyarországi autentikus roma zenei életnek. A zenekar a roma hagyományokat modern színpadi környezetben mutatja be, miközben nagy hangsúlyt fektet az eredeti roma zenei világ megőrzésére is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes délután kívánok mindenkinek, és egy olyan hetet, amelyben a megkezdett dolgoknak valami módon azért mégiscsak a végére jutunk, majd a munkásabb napok befejezésénél. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 14-e van, a Roxánáknak és a Szerénáknak kívánok boldog névnapot. Supán 4 percre szakítottam meg a zenék lejátszását, amiben elmondanám nektek a budapesti útinformot és az időjárás jelentést. Ahogy nézem, maradt egy-két intézkedés a múlt hétről, de vannak új változások is. Például az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, ezért megnyitják a Cserhalom utcát az Ószódaró utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülnötök, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervíz útját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Szintén egy lezárás a 16. kerületből, mely a Mészáros József utcát érinti a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca között, valamint a Diósi Lajos utca és az Imer utca között is lezárásra készülhettek a Mészáros József utcában útfelújítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra számíthattok egészen szombatig napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Mától éjszakánként, este 7 órától másnap reggel 5 óráig a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással, a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, valamint a Száva és a Kőér utca között elektromos közmű karbantartása miatt. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. A 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért a Szerencs utca az Elem utca felől Zsák utca lett. Szintén lezárták Diósdonasashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. Csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton továbbra is lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra is számíthattok. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülnötök a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, mert csatornát javítanak. Úgy látom, a 13. kerületben van most a legtöbb változás, hiszen innen még plusz 3 hír következik. Az első, amely a Gömb utca, Csata utca kereszteződését érinti, amelyet lezártak vízvezeték javítás miatt. Valamint a 13-ban a Petneházi utcát is lezárták a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. És végül lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. A József körúton pedig a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Nézzük az időjárást. Az eddigi borús esős időt a délután folyamán egy felszakadozott felhőzet követi, amelynek nyomán egy-két helyen már elő is bukkan majd a nap. A délutáni csúcsérték 21-22 fok körül alakul. A továbbiakban este 6-kor 21, 10 órakor 17, éjfélkor 16 Celsius lesz, holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete,

Budapesten és környékén. Most a mai napról kitekintve a folytatást kedden és szerdán már nem annyira az eső, mint inkább a napos felhős idő jellemzi majd, mindkét nap 25 Celsius-os maximummal.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes délután kívánok mindenkinek, és egy olyan hetet, amelyben a megkezdett dolgoknak valami módon azért mégiscsak a végére jutunk, majd a munkásabb napok befejezésénél. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 14-e van, a Roxánáknak és a Szerénáknak kívánok boldog névnapot. Csupán 4 perccel szakítottam meg a zenék lejátszását, amiben elmondanám nektek a budapesti útinformot és az időjárás jelentést. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, ezért megnyitják a Cserhalom utcát az Ószódaró utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülnötök, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervízútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Szintén egy lezárás a 16. kerületből, mely a Mészáros József utcát érinti a Zséjjaladár utca és a Pilóta utca között, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között is lezárásra készülhettek a Mészáros József utcában útfelújítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra számíthattok egészen szombatig napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Mától éjszakánként, este 7 órától másnap reggel 5 óráig a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőörös irányítással a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, valamint a Száva és a Kőér utca között elektromos közmű karbantartása miatt. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. A 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért a Szerencs utca az Elem utca felől Zsák utca lett. Szintén lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth Lajos út között rendezvény miatt. Csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton továbbra is lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra is számíthattok. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülnötök a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében, mert csatornát javítanak. Plusz 3 hír következik. Az első, amely a Gömb utca, Csata utca kereszteződését érinti, amelyet lezártak vízvezetékjavítás miatt. Valamint a 13-ban a Petneházi utcát is lezárták a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. És végül lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. A József körúton pedig a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Nézzük az időjárást. Az eddigi borús esős időt a délután folyamán egy felszakadozott felhőzet követi, amelynek nyomán egy-két helyen már elő is bukkan majd a nap. A délutáni csúcsérték 21-22 fok körül alakul. A továbbiakban este 6-kor 21, 10 órakor 17, éjfélkor 16 Celsius lesz, holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Most a mai napról kitekintve a folytatást kedden és szerdán már nem annyira az eső, mint inkább a napos felhős idő jellemzi majd, mindkét nap 25 Celsiusos maximummal.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első Veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthofer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai padhelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve a Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál is le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál is. A Városligeti fasor is le van zárva a Bajza utcánál, viszont hála a drága jó Istennek a szervízúton lehet közlekedni. Amúgy a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani, illetve a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződés is le van zárva, mint ahogy a Rozsnyai utca is, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Pontosan ezért mondom nektek mindig, minden nap, hogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban és vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán erősen felhős, helyenként pedig esős időre van kilátás. A délutáni órákban azért majd északnyugat felől felszakadozhat a felhőzet, de hát mindig ott van az időjárás jelentésben a feltételes mód. Az északnyugati szél gyenge marad, a mai hőmérséklet pedig délután mindössze 21 fok körül várható, úgyhogy hát ilyen lájtosabb őszi időre van kilátás, így szeptember közepén nem olyan meglepő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Hatalmas szeretettel várom, és hát természetesen teljesítem is a zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis itt a 100.3 Rádió Dicken minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül élőben, úgyhogy én a helyetekben ezt az alkalmat kihasználnám, és tárcsáznám a telefonszámunkat, mint ahogy Zsoltika is tette, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Siklós Zsoltika vagyok Fótról. Szeretnék kérni egy kis grófó számot a családomnak. Köszi. Na hát akkor, hogyha a Zsoltika, a Siklós Zsoltika, a Fóti király szeretne dalt kérni a családjának, akkor el is indítok egy kiváló kisgrófó-cinogrófó duettet. Ez egy apa-fia duett, szerintem ettől ilyen családiasabb dalt már igazából nem is lehetne küldeni, úgyhogy sok szeretettel szóljon Zsoltika kérésére ez a duett.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3.

minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi a bruttó 3 órányi műsoridőbe értelemszerűen bele tud férni. Én mindent tőlem telhetőt megteszek, pontosan ennek érdekében nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Anitától, így szól a kívánság. Sziasztok, szia Csabi, Rokkótól a Lebontom én azt a hegyet küldöm apámnak, Anita. Na hát akkor ez egy rövid és lényegletörő SMS volt, viszont hogyha legközelebb írtok nekem, akkor nyugodtan például ebben az esetben az apuka keresztnevét is megtudhattuk volna már ennyi erővel, meg amit az Anita érez a szíve legmélyén az apja iránt, azt egy fél mondatba igazából így meg lehet fogalmazni, és akkor tök jó lesne az Anita apjának, hogyha ezt most így be tudtam volna mondani, de sajnos csak idézőjelben csak annyival tudok szolgálni ebben a helyzetben, hogy elindítom Rokkótól a Lebontom én azt a hegyet című slágerét.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál is le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál is. A Városligeti fasor is le van zárva a Bajza utcánál, viszont hála a drága jó Istennek a szervízúton lehet közlekedni. Amúgy a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani, illetve a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződés is le van zárva, mint ahogy a Rozsnyai utca is, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Pontosan ezért mondom nektek mindig, minden nap, hogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban és vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán erősen felhős, helyenként pedig esős időre van kilátás. A délutáni órákban azért majd északnyugat felől felszakadozhat a felhőzet, de hát mindig ott van az időjárás jelentésben a feltételes mód. Az északnyugati szél gyenge marad, a mai hőmérséklet pedig délután mindössze 21 fok körül várható, úgyhogy hát ilyen lájtosabb őszi időre van kilátás, így szeptember közepén nem olyan meglepő.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A nyári szünet utáni iskolakezdés nem csak a tanszerek beszerzését és az új órarendhez való alkalmazkodást hozza magával. A gyerekek szervezete számára komoly megterhelést jelent, valamiért a ritmusváltás is. Egy átfogó magyar kutatás szerint a diákok fele krónikusan fáradtan ül az iskolapadban, aminek a hátterében a tartós alvás hiány áll. Az iskolakorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az egészségügyi világszervezettel együttműködésben végzett nemzetközi kutatás hazai adatai világosan kimutatták, mekkora a probléma. A tanítási napokon a diákok átlagosan mindössze 7,59 órát alszanak, magyarul 7,5 órát, elég ennyi. Míg a hétvégi napokon ezt a lemaradást próbálják bepótolni bő 9,5 óra alvással. A hétköznapi adatok között aggasztó számok rejtőznek. A felmérésben résztvevő tanulók 51,1% a tanítási napokon legkésőbb reggel 6-kor már ébren van, miközben mindössze 50,9%-uk alszik eleget, azaz legalább 8 órát. Igen, amúgy nagyon fontos a gyerekek egészsége is, viszont hogyha belegondoltok abba, hogy én is voltam gyerek, és valószínűleg ti is voltatok gyerekek, tehát az én példám az az, hogy amikor én voltam általános iskolás, pont akkor jött be az okostelefon így leginkább, tehát addigra már nagyon kiforrott, és már tényleg nem ilyen gagyi, laggos Xiaomi, meg Ching-Chung, meg Oppo, meg ilyen nagyon gagyi telefonok voltak, hanem addigra már tényleg az iPhone, a Samsung jobbnál jobb telefonokat gyártott. Az internet egyre jobban fejlődött, egyre több alkalmazás, egyre több közösségi média platform jelent meg, ahogy játékok is, és hát én kifejezetten emlékszem arra, hogy igazából én és az iskolatársaim próbáltunk az iskola után minél többet fennmaradni, hogy annál többet tudjunk játszani együtt otthon online, vagy pedig a közösségi médiákat próbáltuk igazából így felfedezni, illetve így használni, tehát akkor jött be legjobban az Instagram, a Facebook, pont akkor robbant be úgy igazából minden a 2010-es évek elején. És mi próbáltunk minél tovább fennmaradni, viszont akkor még jó volt a tévézés, és voltak érdemi műsorok is a tévében, és hát én emlékszem rá kifejezetten, hogy reggel 6-kor kezdődött egy műsor, és 2 epizód ment egymás után, és 7-kor lett vége, és nekem meg pont akkor kellett volna elkezdjek készülődni. De mivel ugye ugye régen nem volt visszajátszás, meg online nem tudom, hanem tényleg ami lement a tévébe, az lement és kész. Tehát mi igazából emlékszem rá, hogy a iskolatársaimmal minél többet próbáltunk fent lenni, hogy kompenzáljuk az időt, amit elvett az iskola egymástól. Reggel meg ugye próbáltunk minél hamarabb felkelni, hogy tudjuk nézni a jobbnál jobb műsorokat. És látjátok, hogy nem történt semmiféle probléma velünk legalábbis. Értelemszerűen kell az elegendő alvás, főleg a fejlődésben lévő szervezeteknek, viszont ez a túlgondolás meg túl érzékenyre nevelés azért szerintem ez nem vezeti annyira előre majd a társadalmat. Nyilván vannak egyéni igények, minden gyerek más, tehát hogyha egy szülőpárnak van 78 gyereke, akkor mind a 78 teljesen más lesz. Vannak egyéni igények, de szerintem azért ennyire nagyon nem kell elkényelmesedni, hogyha most éppen a gyerek csak 5,5 órát aludt, úgyis bepótolja, meg úgyis vannak fontosabb dolgok is az életben, mint mondjuk az alvás, meg az iskolába járás, utána az iskolából való hazamenés és alvás, hogy másnap reggel iskolába menjen. Tehát azt meg nem lehet, hogy elvesszük a gyerek én idejét szerintem.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom, és hát természetesen teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként csak és kizárólag a tiétek vagyok. Ezt kihasználva olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Hát egy újabb kívánság jöjjön. Szia Csabi, az Isten áldjon meg! Rakjál be a műszak keret raktárnak egy Csóré Béla számot, ami számodra is kedves. Köszönöm szépen! Hát akkor szóljon sok szeretettel ifjabbik Csóré Béla és T-Boss duettje, vagy ha úgy tetszik, akkor a Kék a szemed című slágernek az újragondolása.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
2: Kicsit ez a németes.
1: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
2: Náj.
1: És akkor mi a többes számunk?
2: 3, 2, 1, nája!
1: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma hírek azt mutatják, hogy a roma kultúra milyen sokszínű és folyamatosan változó része a magyar és az európai kulturális életnek. A roma tánc egyre fontosabb szerepet kap. A héten kiemelt figyelmet kapott a roma táncoktatás és annak kulturális jelentősége. A roma táncok hagyományosan elsősorban családi és közösségi környezetben öröklődtek tovább. A gyerekek az idősebb családtagokat figyelve sajátították el a mozdulatokat, a ritmust és az improvizációt. A tánc így nem egyszerűen egy megtanulandó koreográfia volt, hanem a közösségi élet természetes része. Napjainkban azonban egyre több tánc csoport, művészeti iskola és kulturális közösség szervezett formában is oktat roma táncokat. Ennek különösen nagy jelentősége van a gyermekek és fiatalok számára, hiszen így saját élményen keresztül ismerkedhetnek meg a roma kulturális örökséggel. A tánc ráadásul nemzetközi szinten is összekapcsolja a különböző kultúrákat. A magyarországi roma táncok mellett a balkáni, romániai és spanyolországi cigány tánchagyományok is egyre gyakrabban jelennek meg a fesztiválokon és kulturális rendezvényeken is. A roma zene és tánc tovább élő hagyomány. A roma kultúra egyik legismertebb területe a zene. Az elmúlt időszak kulturális programjai között több olyan esemény is szerepelt, amely a roma zenei és tánchagyományok bemutatását helyezte középpontba. A Magyar Zeneházában például a Románó Világzenei és Táncművészeti Fesztivál a hagyományos roma zenét, a táncot és a kortárs színpadi produkciókat kapcsolta össze. A programban többek között a Nagyecsedi Gyöngyszemek, Táncos Zsuzsika és tánccsoportja, a Somnakai Gypsy Musical, valamint az A Kovács és a Cigány Karaván is szerepelt. Különösen érdekes, hogy ezek a programok nem csupán koncertek. A táncházakban a közönség maga is bekapcsolódhat, így a roma kultúra nem távoli színpadi produkcióként jelenik meg, hanem közös élményé válik. A hagyományőrzés egyik fontos példája a nagyecsedi cigány tánc és zenei kultúra továbbadása. Az ilyen programokban a gyermekek nem csak tánclépéseket tanulnak, hanem népdalokkal, mesékkel és kulturális hagyományokkal is találkoznak. Filmfesztivál a roma kultúra jegyében. A héten a roma kultúra a filmművészetben is hangsúlyosan megjelent. Erdélyben szeptember elején olyan filmes fesztivált rendeztek, amely a roma kultúrához kapcsolódó alkotásokat helyezte középpontba. Az egyik különleges téma Robert Plant, a Led Zeppelin énekesének története volt. A fesztiválon bemutatott dokumentumfilm az együttes történetét dolgozza fel, és Robert Plant roma származású édesanyjáról is szó esik benne. A rendezvény különlegessége, hogy nem kizárólag a jelenkor roma művészetét mutatja be, hanem olyan filmekkel és történetekkel is foglalkozik, amelyek a roma közösségek múltját dokumentálják. Ez azért is fontos, mert a filmek és dokumentumfilmek segítségével olyan történetek is megőrizhetők, amelyek egyébként könnyen feledésbe merülhetnének.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve a Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál is le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál is. A Városligeti fasor is le van zárva a Bajza utcánál, viszont hála a drága jó Istennek a szervízúton lehet közlekedni. Amúgy a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani, illetve a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződés is le van zárva, mint ahogy a Rozsnyai utca is, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Pontosan ezért mondom nektek mindig, minden nap, hogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban és vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán erősen felhős, helyenként pedig esős időre van kilátás. A délutáni órákban azért majd északnyugat felől felszakadozhat a felhőzet, de hát mindig ott van az időjárás jelentésben a feltételes mód. Az északnyugati szél gyenge marad, a mai hőmérséklet pedig délután mindössze 21 fok körül várható, úgyhogy hát ilyen lájtosabb őszi időre van kilátás, így szeptember közepén nem olyan meglepő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
6: Szeretek fiút most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és kövessétek a drága kedves hallgató példáját, aki itt vár engem türelmesen a vonalban. Szia mester, hogy hívnak?
7: Roland Attila.
5: Miben tudok segíteni, drága Rolandom?
7: Szeretnék egy zenét kérni Rolandtól, kedves barátomnak és munkatársamnak, hogy tartsanak ki máma.
5: Hogy hívják a kollégákat?
7: Pétervári Szilveszter és Szabolcs.
5: Mivel foglalkoztok ti?
7: Építőiparban dolgozunk.
5: De milyen szakma? Kőműves, ács, vízszerelő?
7: Kőműves.
5: Akkor magyarul úgy is lehetne mondani, hogy a kőműves királyoknak fog most énekelni a Roland, Roland kérésére.
7: Kőműves királyoknak, igen, igen.
5: Figyelj, gyere már, én amondó vagyok, ezzel mindenkit visszahívunk a szünetről, a munkába, hogy jobban teljen a meló.
7: És ember.
5: Köszönöm, szép napot, jó munkát, sziasztok!
7: Köszönöm, hello!
8: Drago ne sunto ne devre sara kavtume Rolazzo pa ungro Kadi gili vi shavla smuro signo kal O Giorgio Taimuri signi pei E marzi L'eterne engele kamadenge Ave

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Módi Kívánság Show.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

várom továbbra is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe. Elvégre ezért ez csak egy bódik kívánságshow a 100.3 Rádió Dikken, ami amúgy nem mellesleg romákról szól, de nem csak romáknak. Viszont én nem is húzom tovább az időt, teljesítem az újabb kívánságot, előtte még annyit azért elmondanék, hogy 06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell társázni abban az esetben, ha zenét szeretnétek kérni, ugyanis vagy SMS formájában, vagy pedig hívás formájában lehet tőlem dalt kérni. Mindkettő esetben szükséges tudni, hogy mi a nevetek, konkrétan kinek, milyen alkalomból és milyen zenét szeretnétek küldeni. Úgyhogy ha írtok SMS-t, akkor nem elég csak az, hogy szia speciálba Bud Guszti, hanem szia, ez és ez vagyok, ennek és ennek küldenék egy dalt, ezt meg ezt a dalt, és ezt meg ezt üzenem neki. Így intelligens és kerek és szívhez szóló egy SMS. Úgyhogy kövessétek mondjuk Rajmi példáját, akitől kaptam egy SMS-t nemrég, így szól. Sziasztok, Rajmi vagyok, szeretnék kedveskedni a kettő testvéremnek, Andrási Pityukának és a Surda testvéremnek New Yorkba egy jó kis Varga Zolival. Legyetek szerencsések, szeretlek benneteket, testvéreim. Hát nagyon kedves vagy, Rajmi. Elsősorban köszönöm szépen az SMS-t, másodszorban teljesül a kívánság, harmadsorban pedig

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál is le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál is. A Városligeti fasor is le van zárva a Bajza utcánál, viszont hála a drága jó Istennek a szervízúton lehet közlekedni. Amúgy a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani, illetve a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződés is le van zárva, mint ahogy a Rozsnyai utca is, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Pontosan ezért mondom nektek mindig, minden nap, hogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban és vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán erősen felhős, helyenként pedig esős időre van kilátás. A délutáni órákban azért majd északnyugat felől felszakadozhat a felhőzet, de hát mindig ott van az időjárás jelentésben a feltételes mód. Az északnyugati szél gyenge marad, a mai hőmérséklet pedig délután mindössze 21 fok körül várható, úgyhogy hát ilyen lájtosabb őszi időre van kilátás, így szeptember közepén nem olyan meglepő.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Elkobozhatják az autóját, és börtönbe is kerülhet az, akit extrém gyorshajtáson kapnak. A minisztérium már tárgyalja a szabálymódosítást. Mint azt az Economics megírta, a közlekedési tárca jelenleg az átlagsebesség mérés bevezetését és a különösen durva sebesség túllépés külön jogi kategóriaként való kezelését vizsgálja. Igazából volt ezzel kapcsolatban kérdőív, meg hát az emberek azért kifejtik a véleményüket így a közösségi médiában, úgyhogy én is egy fél mondatot azért még elejtenék, mielőtt elfogadják vagy elutasítják ezeket az új szabályokat. Én egyszer mentem egy bevásárlóközpontban, a parkolójában autóval a Keleti pályaudvar mellettibe, és ugye ott kettő sávon lehet közlekedni, és a jobb oldali sávban a hölgy bevágott balra, úgyhogy közben én mellette voltam. Tehát ő a jobb oldali sávból szeretett volna balra kanyarodni. Ugye balra kanyarodni, a bal sávból kanyarodunk balra. És akkor nekem jött a nő oldalról, igazából csak egy kicsit, mert hála Istennek számítottam rá, ahogy láttam, hogy kivezeti az autót, tehát már direkt lassan is közeledtem, és sikeresen meg tudtam állni. Viszont, hogyha én gyorsabban megyek, attól még a nő ugyanúgy bevágott volna balra. Tehát a probléma nem lett volna elkerülhető az én sebességemtől függetlenül se, attól még ő ugyanúgy nem fog tudni vezetni. Szóval ebben az esetben én, hogyha 1300 km per órával közlekedtem volna a parkolóban, vagy csak 5 km per órával, attól még az a hölgy a jobb oldali sávból kanyarodott volna izomból balra, nem a bal oldaliból. Tehát ugyanúgy nem fog, tehát a probléma nem lesz megoldva, csak besöpörjük a szőnyeg alá. Szóval például az autópályán is valaki a leálló sávból előz. Oké, hogy nem szabad a leálló sávból előzni, de mit keres a kamionos a belső sávban, ugyebár? Tehát, hogyha a kamionos nem 83-mal, hanem csak 81,5-lel megy, mint az előtte lévő, és nem vág ki izomból a belső sávba, akkor az autós nincs rákényszerítve arra, hogy a baleset elkerülése érdekében mondjuk a leálló sávból előzzön. Mint hogy inkább neki menjen a kamionnak, nehogy megszegje a szabályokat. Egy szóval gyönyörű szép dolog a biztonság, illetve a szabályok betartása, de most mondjuk kirakják az iskolákhoz a 30-as táblát. Na, és akkor ott mindenki 30-szal megy, nehogy kiszaladjon egy gyerek. De attól még a szülő azt mondja a gyereknek, hogy hát ne szaladj ki kisgyerekem az útra, nehogy erősön egy autó. De hogyha mondjuk éppen egy pillangót követsz, és mondjuk mégis kiszaladnál az útra, semmi baj nem lesz, mert úgyis lassan megy mindenki. Tehát attól még a probléma nincs megoldva, Maximum annyi, hogy nem ütik el a gyerekeket. De attól még a gyerekek nem fogják megtanulni, hogy csak úgy random az útra nem szaladunk ki. Körbenézünk, megvárjuk a piros lámpát, zöld lámpát, a zebrán körbenézünk, tehát, hogy nem szaladunk csak úgy ki az útra. Attól még, hogy a kocsik le fognak tudni lassítani, mert 50 helyett 30-al mennek, attól még a gyerekek nem fogják megtanulni, úgy Isten igazán, hogy miért nem szabad kimenni az útra. Úgyhogy a lényeg, hogy lehet hamarosan számítani átlagsebességmérő kamerákra, illetve extrém gyorshajtásnál igazából nemhogy jogosítvány, hanem autó elkobzásra is, bár szerintem a probléma ettől még nem lesz megoldva, mert mint ahogy mondtam, a plázának a parkolójában is a hölgy a jobb sávból akart balra kanyarodni, és nekem is jött oldalról sajnos. Tehát ha én 5-tel megyek, vagy 10 milliárd kilométer per órával, attól még ugyanúgy nekem jött volna sajnos, mert nem a bal sávból kanyarodik balra. Tehát ergo Magyarországon az emberek így se úgyse fognak tudni vezetni normálisan, mint például Ausztriában.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Várom továbbra is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak tőlem kitelik, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy csak röviden annyit mondanék, hogy 06 30 30 30 100, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, és amíg jönnek az újabb meg újabb kívánságok, én már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Dávidtól kaptam, így szól az üzenet. Szia, Dávid vagyok, a szerelmemnek szeretnék a kispesti Nikinek küldeni egy dalt, bízzál bennem kérlek nagyon. Hát kedves Dávid, én nagyon bízok benned, viszont hogyha ez a dal címe, akkor sok szeretettel elindítom Aranyszemek Ricardo és Dorina duettjét, Bízzál bennem, melyet Dávid nagyon sok szeretettel küld élete szerelmének, tehát a kispesti...
1: Hát ide...

0: Fradi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.0

0: Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve a Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál is le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál is. A Városligeti fasor is le van zárva a Bajza utcánál, viszont hála a drága jó Istennek a szervízúton lehet közlekedni. Amúgy a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani, illetve a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződés is le van zárva, mint ahogy a Rozsnyai utca is, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Pontosan ezért mondom nektek mindig, minden nap, hogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban és vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán erősen felhős, helyenként pedig esős időre van kilátás. A délutáni órákban azért majd északnyugat felől felszakadozhat a felhőzet, de hát mindig ott van az időjárás jelentésben a feltételes mód. Az északnyugati szél gyenge marad, a mai hőmérséklet pedig délután mindössze 21 fok körül várható, úgyhogy hát ilyen lájtosabb őszi időre van kilátás, így szeptember közepén nem olyan meglepő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt továbbra is a 100.3 Rádiódik Bódik Kívánság Show című délutáni élő kívánság műsora, melyben minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, és hát ezzel együtt értelemszerűen teljesítem is az újabb kívánságot, melyet Kovács Ibolyától kaptam, így szól az üzenet. Szép napot kívánok, a Kovács Ibolya vagyok. Olivérnek, az életem értelmének küldenék egy dalt Gabitól, rád bízom. Na hát akkor, mivel a Kovács Ibolya ennyire nagyon szereti a drága szíve választottját, az Olivért, már el is indítom a Magadnak hazudhat című slágerét.
4: Magadnak

0: Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

06 30 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont mindehez, hogy ez létrejöjjön, szükségem van rátok is, hiszen kéne kapjam az SMS-eket, illetve a betelefonálásokat, tehát a zenei kívánságokat, szóval röviden és tömören kövessétek dia példáját, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjatok például egy SMS-t, ahogy Dia is tette, így szól a kívánsága. Sziasztok, Dia lennék. Férjemnek üzenek Daginak, hogy köszönöm ezt az érzést, amit kaptam tőle, nagyon szeretem őt és vigyázzom magára. Egy jó kis hallgatót köszönöm, Puszi Rádió Dick. Hát sajnos hallgatót kajakra nem fogok tudni lejátszani, elvégre azért csak egy délutáni főműsoridős kívánságműsorról van szó, tehát ilyenkor pörgés van, jókedv, hangulat, vége a melónak, végre jön az élet, viszont a kívánságot azért csak teljesítem, úgyhogy legyen egy kompromisszum. Hújjatok levelek a Király család előadásában, hallgatóval kezdődik, de mégis utána beindul, úgyhogy gyut is, marad is, a kecske is jól lakott, és mégis maradt egy kis káposzta. Szóval sok szeretettel akkor a Király Family Dia kérésére, drága férjének, Daginak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál is le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál is. A Városligeti fasor is le van zárva a Bajza utcánál, viszont hála a drága jó Istennek a szervízúton lehet közlekedni. Amúgy a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani, illetve a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve a Gömb utca, Csata utca kereszteződés is le van zárva, mint ahogy a Rozsnyai utca is, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Pontosan ezért mondom nektek mindig, minden nap, hogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban és vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán erősen felhős, helyenként pedig esős időre van kilátás. A délutáni órákban azért majd északnyugat felől felszakadozhat a felhőzet, de hát mindig ott van az időjárás jelentésben a feltételes mód. Az északnyugati szél gyenge marad, a mai hőmérséklet pedig délután mindössze 21 fok körül várható, úgyhogy hát ilyen lájtosabb őszi időre van kilátás, így szeptember közepén nem olyan meglepő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Amerikában a prémium kategóriás ruházat bérlése már létező szolgáltatás. Aki jelentősebb ruhatárral rendelkezik, egész jól kereshet abból, hogy mások viselik legértékesebb darabjait. A szolgáltatás különösen sűrűn lakott városi környezetben, például New Yorkban vált népszerűvé. A bérlők gyakran aznapi kiszállítással vagy személyes átvétellel jutnak hozzá a kiszemelt darabokhoz. Ez a módszer lehetővé teszi a nagy és értékes ruhatárral rendelkezők számára, hogy passzív jövedelemre tegyenek szert olyan darabokból, amelyek egyébként csak a szekrényben állnának, miközben ugye más meghordaná, és hát igazából fizetne érte, hogy hordhassa. Tehát mondjuk egy komoly Gucci kabátot nem kell megvenni 4800 dollárért, hanem mondjuk csak kibérli 100 dollárért egy különleges esemény kapcsán például. Hát igen, sajnos úgy le vagyunk maradva, mint Makó Jeruzsálemtől, vagy mondjuk, hogyha Lewis Hamilton ellen kiállna egy trabantos egy Forma 1-es pályán, és mire körbe megy a trabant, addigra Lewis Hamilton nagyjából 17 kört megtett. Hát most képzeljétek el, hogy a honfoglalás 895-ben kezdődött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatát pedig 1776-ban írták alá. Tehát gyakorlatilag, hogyha matematikailag nézzük, 881 év előnyünk volt minimum Amerikához képest, és nézzétek meg, hogy mennyivel előrébb van, mint mi. Szóval például, hogyha csak New Yorkot vesszük igazából így példának, akkor hogyha megfogjuk az összlakosságot, és elosztjuk a dollár milliómosok számával azt az összeget, akkor kijön, hogy New Yorkban statisztikailag minden 22. ember, aki csak úgy sétál random az utcán, dollár milliómos, csak vagy nem látszik, vagy nem akarja kifelé mutatni igazából így a többiek számára, vagy mondjuk éppen nem folyósítható összegben, mondjuk befektetés igazából folyamán van neki mondjuk több millió dollárja. Egy kicsit azért ez elkeserít, illetve azt keserítette a legjobban, amikor bementem az Empire State Buildingbe megvenni a jegyeket a belépéshez. Ugyebár a nyugati félteke egyik legmagasabb épületéről beszélünk, amit az 1930-as években adtak át emberek. Tehát azóta csak nagyon kevés felhőkarcoló épült, ami magasabb, és ez a 30-as években volt. És kíváncsi voltam, hogy nagyjából mennyi a fenntartása ennek az épületnek, és az ott dolgozót kérdeztem meg, aki a kasszában állt. És tudjátok, mit válaszolt a kasszás az Empire State Buildingben? megkérdezte tőlem, hogy mire tippelek, mennyibe kerül az a LED fal, ami mögötte áll. És mondtam, hogy mondjuk legyen 100 000 dollár, nagyon brutál 100 000 dollár, mondjuk 35 millió forint, mert tényleg brutális képe volt, meg nagy az átmérő. És azt mondta, hogy 700 000 dollár. Úgy, hogy az csak egy LED fal, nem egy márványlépcső, nem egy nem tudom milyen lift, az csak egy LED fal a sok közül, ami éppen a nulladik szinten van, igazából a bejáratnál, ahol meg kell venni a jegyet. Tehát ez csak egy 700 000 dolláros ilyen kis LED fal, de ez csak a kassa mögött van, a kasszás mögött, hogy legyen háttér. Tehát én ezt nem bírom elképzelni. És mondtam akkor az úrnak, hogy hát ennyi pénzből Magyarország legexkluzívabb turisztikai központjába, a Váci utcába lehet venni egy üzlethelyiséget, ami az Empire State Buildingben csak egy darab LED fal, mondjuk a nem tudom hány száz vagy hány ezer közül.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig csak és kizárólag a tiétek vagyok. Ez azt jelenti a valóságban, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ahhoz képest, amennyi egy 3 órányi műsoridőbe csak úgy bele tud férni. Úgyhogy nem is rabolom tovább az időt, teljesítem is az újabb kívánságot, melyet Szabolcstól kaptam nem olyan rég, így szól. Sziasztok, Szabolcs vagyok, a 7. kerületből. A szépséges feleségemnek, a Zsaninak szeretnék küldeni egy dalt, mégpedig Vargam Imitől, A szép asszonyom van nekem. Köszönöm szépen, legyetek áldottak, szerencsések. Hát nagyon szépen köszönjük az áldást, viszont kívánom én is a Rádiódik, illetve az egész Dik Média nevében, és akkor szóljon sok szeretettel Varga Imi és Aranyszemek Dani duettje Szabolcs kérésére, Élete szíve választottjának.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 rádiódik.

0: Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben.
0: 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az autentikus cigányzenekarok világa. Az autentikus cigányzene a roma kultúra egyik legfontosabb és legőszintébb kifejezési formája. A zene generációról generációra öröklődő hagyományokat, érzéseket, történeteket és közösségi élményeket őriz. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsen egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányzene. A különböző roma csoportok más-más zenei hagyományokat alakítottak ki, amelyekre hatással volt az adott ország, régió, nyelv és környezet is. Mit jelent az, hogy autentikus cigányzene? Az autentikus szó ebben az esetben elsősorban olyan zenét jelent, amely szorosan kapcsolódik egy közösség hagyományaihoz és eredeti zenei kultúrájához. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy zenekar régi hangszerekkel játszik, vagy hogy minden dal évszázadok óta változatlan formában létezik. Az autentikus roma zene egyik fontos jellemzője, hogy sok esetben hallás után szájhagyomány útján öröklődött. A dallamokat, ritmusokat és énekeket az idősebb generációk adták tovább a fiatalabbaknak. Emiatt ugyanannak a dalnak több változata is lehet. A roma zenei hagyományban különösen fontos az énekhang, a ritmus, az improvizáció és az érzelmek kifejezése. Egy-egy előadás ezért nem feltétlenül hangzik ugyanúgy kétszer, az előadó saját érzései és pillanatnyi hangulata is alakíthatja. A magyarországi autentikus roma zene. Magyarországon többféle roma zenei hagyomány alakult ki. Az egyik legismertebb a magyarországi olátcigányok hagyományos zenéje, ennek jellegzetes formái közé tartozik az énekes zene, a szájbőgőzés, a taps, az asztal vagy más tárgy ritmikus használata, valamint a különböző közösségi éneklési formák. A hangszeres zene mellett az éneknek kiemelkedő fontos szerepe van. Sok dal történetet mesél el, érzelmeket fejez ki, vagy egy közösségi eseményhez kapcsolódik. Az autentikus roma zenében gyakran találkozhatunk úgynevezett cigánydalokkal, amelyek között vannak szerelmes, mulatos, szomorú, vallásos és mindennapi élethez kapcsolódó énekek is. A Parnograszt a magyarországi autentikus roma zene egyik legismertebb együttese. A zenekar nevét a romani nyelvekből származó fehér ló kifejezésként szokták értelmezni. A zenekar a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Paszabról indult, és zenéjében az olátcigány hagyományokra épít. A Romengo. Szintén meghatározó együttes a Romengo, amely az olátcigány zenei hagyományokat képviseli. Zenéjükben nagy szerepet kap az autentikus éneklés, a hagyományos ritmusvilág és az improvizáció. A Romengo egyik érdekessége, hogy koncertjeiken az ének és a ritmus sokszor önmagában is rendkívül erőteljes. Nem feltétlenül van szükség nagy hangszerparkra ahhoz, hogy intenzív zenei élményt hozzanak létre. A Ternipe. A Ternipe szintén fontos szereplője a magyarországi autentikus roma zenei életnek. A zenekar a roma hagyományokat modern színpadi környezetben mutatja be, miközben nagy hangsúlyt fektet az eredeti roma zenei világ megőrzésére is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
1: Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió D-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió D-k.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, Buruk Szabina mikrofon mögött, 6 órától este 8 óráig, kívánság műsor Csumi Daftume, a Csumi Daftume meg azt jelenti, hogy puszi mindenkinek, és a puszi mindenkinek meg onnan jött, hogy közvetlenek és szeretjük egymást. Szóval, ha már közvetlenek is vagyunk és szeretjük egymást, és kinek küldjük a következő dalt? Ja, hogy ez a következő kérdés, írjátok meg nekem kommentbe, semmi más nem kell tennetek. TikTokon bekövettek, írtok egy komment, és onnantól kezdve ingyenesen bekerültök a mai kívánságműsorba. Itt az idő, most vagy soha.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Sziasztok, én a Mirella, küld a következő dalt a szerelmének Krisztoffernek, és nagyon-nagyon szeretem. Ezen kívül velem tart Napsugár, aki azt mondja, hogy szia Szabina, szeretnék kérni a kis családomnak egy jó kis zenét. Kedves Napsugár, ragyogjon be akkor benneteket a Napsugár, boldogság a következő dallal együtt, hagyj

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Kutka Tomi üzenetére került most a sor, és valójában Kutka Tominak megy a következő zene, csak Merci használja a Facebookját, illetve TikTokját, és üzeni neki Vácra, hogy ő az élete értelme, és nagyon-nagyon szereti. Kedves Merci, tarts velem akkor itt a rádión keresztül, és megy a tévében is a Csumi, hiszen szerda csütörtök, a ti napotok. Tartsatok velem itt is és ott is, és ne feledjétek, ez egy szeretett híd, a rokonok is köztetek, szóval kedveskedjetek dallal!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, sok szeretettel szeretném küldeni a következő dalt. Na mondjuk el akkor, hogy kinek? Vivien Varga szeretné felajánlani Horváth Dénesnek a következő zenét, mert ő a szerelme, és nagyon fontos személy az életébe. Ezen kívül megyünk tovább a fontos üzenetekkel, mert Ramira is velem tart. Sok puszén a te dalodat szeretném kérni az összes olyan erős nőnek, mint amilyen te is vagy. Ramira, az Isten áldjon meg téged, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked a zenei pályához is, és én is küldöm neked a következő dalt. Legyen a Barbie-s dal, mert te is egy igazi Barbie vagy. Sok erőt és egészséget kívánok neked.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: 3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Kriszti Liza, Gyuszi. Kriszti küldi a következő dalt Gyuszinak Sándor házára. Szeressük és nagyon-nagyon várjuk haza. 78 nap, és hamarosan találkoztok. Bízom benne, hogy 78 nap után is, ami tényleg egy jó kis idő, akkor azután is fogjátok hallgatni a műsort, akár itt a Dick Radio-ban, akár a Dick TV-ben, és miután ez megtörtént, hogy végre együtt vagytok, akkor is hívjatok föl, nagyon sokan ezt megtisztitek, és olyankor bedobban még jobban a szívem, bár mondjuk az én esetemben nem annyira jó dolog, hiszen ritmuszavarom van, de viccet véletével akkor tényleg annyira jól esik lelkileg, hogy nem felejtitek el a műsort, hogy sokat jelentett számotokra, és lelkileg is feltöltődött mindenki, és megkapta mindenki, és tegnap is olyan nagyon szép dolgok érkeztek kommentformájában is, és általában a Csumi élő kívánság műsorban is olyan szépeket mondtok, hogy ez titeket megnyugtat, feltölt, és ez volt az egyetlen kapcsolat, mondjuk összetek nagyon sok helyen, hogy így tudtatok egymással kommunikálni, hogy ezért érdemes ide bejönni, és nap mint nap ezeket a műsorokat legyártani számotokra, mert nyilvánvaló az is nagyon-nagyon fontos, amikor minden más adott témájú műsort készítünk nektek, hiszen minden műsornak megvan a szépsége, de én ezt a műsort szerettem egyébként a legjobban személy szerint, ami a közemberekről szól, és nektek szép pillanatokat, jó élményeket tudunk okozni. Én úgy gondolom, hogy ezért érdemes ezt az egészet csinálni, szóval tartsatok ma is velem 6 órától este 8-ig, hiszen a fontos üzik, és a szeretet az ma is játszik nálunk. Thank you.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: A következő dalt szeretnénk felajánlani, méghozzá Dávid Márkónak sok-sok szeretettel. Carmen Berki pedig küldi a következő dalt az apukájának, mert Csengerbe Sanyikának szeretne kedveskedni, és sok erőt kíván neki, nagyon várják már haza, úgyhogy siess hazafelé. A következő dal nektek megy.

0: Tumi, Tumi.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
2: Anikó azt írja, sziasztam, én a Soltra szeretnék férjemnek egy zenét. Jánosnak kérni, köszönöm szépen. Továbbítottam a dalt, szóval János, a következő zene csak a tiéd lesz.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedveseim, most lejárt a műsoridő, de a következő dalt nektek is fogom küldeni. Tartsatok hát velem. Millió csók nektek. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nájá!
2: Így van, tehát nájá, ujjak. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma hírek azt mutatják, hogy a roma kultúra milyen sokszínű és folyamatosan változó része a magyar és az európai kulturális életnek. A roma tánc egyre fontosabb szerepet kap. A héten kiemelt figyelmet kapott a roma táncoktatás és annak kulturális jelentősége. A roma táncok hagyományosan elsősorban családi és közösségi környezetben öröklődtek tovább. A gyerekek az idősebb családtagokat figyelve sajátították el a mozdulatokat, a ritmust és az improvizációt. A tánc így nem egyszerűen egy megtanulandó koreográfia volt, hanem a közösségi élet természetes része. Napjainkban azonban egyre több tánccsoport, művészeti iskola és kulturális közösség szervezett formában is oktat roma táncokat. Ennek különösen nagy jelentősége van a gyermekek és fiatalok számára, hiszen így saját élményen keresztül ismerkedhetnek meg a roma kulturális örökséggel. A tánc ráadásul nemzetközi szinten is összekapcsolja a különböző kultúrákat. A magyarországi roma táncok mellett a balkáni, romániai és spanyolországi cigánytánc hagyományok is egyre gyakrabban jelennek meg a fesztiválokon és kulturális rendezvényeken is. A roma zene és tánc tovább élő hagyomány. A roma kultúra egyik legismertebb területe a zene. Az elmúlt időszak kulturális programjai között több olyan esemény is szerepelt, amely a roma zenei és tánchagyományok bemutatását helyezte középpontba. A Magyar Zeneházában például a Románó Világzenei és Táncművészeti Fesztivál a hagyományos roma zenét, a táncot és a kortárs színpadi produkciókat kapcsolta össze. A programban többek között a Nagyecsedi Gyöngyszemek, Táncos Zsuzsika és tánccsoportja, a Somnakai Gypsy Musical, valamint a Kovács és a Cigány Karaván is szerepelt. Különösen érdekes, hogy ezek a programok nem csupán koncertek. A táncházakban a közönség maga is bekapcsolódhat, így a roma kultúra nem távoli színpadi produkcióként jelenik meg, hanem közös élménnyé válik. A hagyományőrzés egyik fontos példája a nagyecsedi cigánytánc és zenei kultúra továbbadása. Az ilyen programokban a gyermekek nem csak tánclépéseket tanulnak, hanem népdalokkal, mesékkel és kulturális hagyományokkal is találkoznak. Filmfesztivál a roma kultúra jegyében. A héten a roma kultúra a filmművészetben is hangsúlyosan megjelent. Erdélyben szeptember elején olyan filmes fesztivált rendeztek, amely a roma kultúrához kapcsolódó alkotásokat helyezte középpontba. Az egyik különleges téma Robert Plant, a Led Zeppelin énekesének története volt. A fesztiválon bemutatott dokumentumfilm az együttes történetét dolgozza fel, és Robert Plant roma származású édesanyjáról is szó esik benne. A rendezvény különlegessége, hogy nem kizárólag a jelenkor roma művészetét mutatja be, hanem olyan filmekkel és történetekkel is foglalkozik, amelyek a roma közösségek múltját dokumentálják. Ez azért is fontos, mert a filmek és dokumentumfilmek segítségével olyan történetek is megőrizhetők, amelyek egyébként könnyen feledésbe merülhetnének.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit! Szeptember 14-e, hétfő van, és 20 óra múlt, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin, én pedig Kökény Anna vagyok. Ma szeptember 14-én van a Keresztény Egység napja. Első hallása talán, már maga az elnevezés is, felvet egy kérdést. Ha a kereszténységről beszélünk, miért kell külön beszélnünk keresztény egységről? Hiszen a kereszténység alapja ugyanaz. Jézus Krisztus személye, tanítása, halála és feltámadása. A katolikus, az ortodox, a református, az evangélikus, a baptista, vagy éppen a metodista keresztény ugyanabból az új szövetségből olvassa Jézus szavait. S mégis ma a világ keresztényei sok száz különböző egyházhoz és közösséghez tartoznak. Más templomokban imádkoznak, másképpen ünneplik az Isten tiszteletet, nem mindenben ugyanazt gondolják a keresztségről, az úrvacsoráról, vagy a papságról, Mária szerepéről, a szentekről, az egyház vezetéséről. Vannak különbségek, amelyek első pillantásra aprónak látszanak, és vannak olyanok, amelyek mögött több mint 1000 éves teológiai viták húzódnak meg. A keresztény egység története ezért valójában két történet. Az egyik a szakadás története, a másik a közeledésé. És érdekes módon mindkettő szinte a kereszténység kezdete óta jelen van. Már Pál apostol leveleiben is találunk olyan mondatokat, amelyekből kiderül, az első keresztény közösségek sem éltek mindig tökéletes békében. Voltak viták, vezetőkről, szokásokról, tanításokról. Pál éppen ezért írja a korintusiaknak, hogy ne mondja az egyik ember, én Pálé vagyok, a másik én Apollósé. A kérdés tehát már akkor is ugyanaz volt. Mi az, ami összeköt bennünket akkor is, ha nem mindenben gondolkodunk egyformán? János evangéliumában Jézus egyik utolsó imádságának különös mondata maradt fenn. Hogy minnyájan egyek legyenek. Nem azt mondja, legyenek egyformák, mert hogy a kettő nem ugyanaz. Talán ezt egy rádióban különösen könnyű megérteni. Ha egy zenekar minden tagja ugyanazon, a hangmagasságon, ugyanazzal a hangszerrel ugyanazt a hangot játszaná, abból nem születne különösebben érdekes zene. A harmóniához különböző hangok kellenek. A nagy bőgő nem próbál hegedűvé válni, a zongora nem akarja bebizonyítani a trombitának, hogy valójában neki kellene zongorának lennie. Mindegyik megőrzi a saját hangját. Mégis képesek ugyanazt a művet játszani. Az ökumené gondolata valami hasonlót keres a kereszténységben. Maga az ökumené szó görög eredetű. Az oikumené eredetileg a lakott világot jelentette. A kereszténységben később azt a törekvést kezdték jelölni vele, amely a különböző keresztény egyházak közötti párbeszédet és egységet keresi. És fontos valamit tisztázni. Az ökumené nem azt jelenti, hogy minden különbséget el kell tüntetni. Nem azt jelenti, hogy a református legyen katolikus, a katolikus legyen ortodox, vagy mindenki alakítson egyetlen új egyházat. Elsősorban azt jelenti, hogy a különbség ne jelentsen automatikusan ellenségeskedést. Ez ma talán magától értetődően hangzik. A történelemben azonban egyáltalán nem volt az. Keresztények üldöztek keresztényeket, keresztény uralkodók háborúztak más keresztény uralkodók ellen vallási jelszavakkal. Embereket száműztek, bebörtönöztek, vagy megölték azért, mert ugyanarról a Krisztusról valamiben mást gondoltak. Templomokat vettek el egymástól. Egymást eretneknek, szakadárnak, hitetlennek nevezték. A történelemnek ezt a részét sem érdemes elhallgatni, éppen ellenkezőleg. A keresztény egység napjának akkor van értelme, ha emlékeztet arra is, milyen hosszú út vezetett odáig, hogy különböző felekezetek, püspökei, pápái, lelkészei és hívei ma már le tudnak ülni egymással, egy asztalhoz. Magyarországon ennek a napnak külön története van. A keresztény egység napját 1996. szeptemberében rendezték meg először az ezer éves fennállást ünneplő pannonhalmi főapátságban. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok és több ortodox egyház képviselői találkoztak egymással. De mielőtt eljutunk Pannonhalmáig, érdemes visszamennünk csaknem 1700 évet. Mert volt egy pillanat, amikor a kereszténység történetének addigi legnagyobb vitájára egy egészen különös választ adtak. Összehívták az egész egyház püspökeit, a helyszín egy kis ázsiai város volt, a neve Nicea, az évszám pedig 325, és hogy pontosan mi történt itt, azt elmesélem önöknek itt a Roma szalomban. Csak elmegyünk egy kicsit muzsikálni, de érkezem vissza, maradjanak velem.

0: a mi hangunk hallatszódik.
1: Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és ígéretemhez híven elmesélem, mi történt 325-ben, amikor egyetlen mondatom múlt a keresztény egység. Képzeljük el a római birodalmat a 4. század elején. A keresztények nem sokkal korábban még üldözött közösségeket alkottak. Voltak időszakok, amikor kereszténynek lenni valódi életveszélyt jelentett. Templomokat romboltak le, szent iratokat égettek el, embereket börtönöztek be, vagy végeztek ki a hitük miatt. Aztán következett egy óriási fordulat. 313-ban Nagy Konstantin és Licinius császár nevéhez kapcsolódó milánói megállapodás után a kereszténység szabadabban gyakorolható vallássá vált. Alig telt el néhány év, és kiderült, az üldözés megszűnése még nem jelentett békét. Most már nem kívülről érkezett a veszély, hanem belülről egy vita. Alexandriában élt egy Arius nevű pap. A kérdés, amelyről vitatkozott, első hallásra nagyon teológiai. Kicsoda valójában Jézus Krisztus? Arius úgy gondolta, hogy Krisztus rendkívüli, isteni lény, de nem öröktől fogva azonos természetű Istennel. Tanítását leegyszerűsítve egyetlen híressé vált mondattal szokták összefoglalni. Volt idő, amikor a fiú nem volt. Ez azonban a másik oldal számára elfogadhatatlan volt. Ha Krisztus teremtmény, még ha minden teremtménynél magasabb rendű is, akkor hogyan lehet valóban Isten? És ha nem valóban is

akkor mit jelent a keresztények számára a megváltás? Ma talán furcsának tűnhet, de ez a kérdés városokat, püspökségeket és közösségeket osztott meg. A vita olyan méreteket öltött, hogy Konstantin császár politikai problémát is látott ebben. Egy olyan birodalomban, amelynek egységét próbálta megszilárdítani egy egymással harcoló keresztény egyház nem volt éppen ideális. Ezért 325-ben összehívta a püspököket Niceába, a mai Törökország területén lévő Iznikbe. Ez lett a kereszténység történetének első egyetemes, vagy más szóval ökumenikus zsinata. A hagyomány 318 zsinati atyáról beszél. A résztvevők túlnyomó többsége keletről érkezett, és volt közöttük olyan ember is, akinek a testén még ott voltak a korábbi keresztény üldözések nyomai. Érdemes belegondolni ebbe. Olyan püspökök ültek egy teremben, egy római császár jelenlétében, akik néhány évvel korábban még ugyanannak a birodalomnak az üldözöttei voltak. Most pedig a császár arra kérte őket, egyezenek meg. A vita középpontjában végül egy görög szó állt. Homo oisios. Magyarul nagyjából azt jelenti, hogy egy lényegű. A zsinat azt mondta Krisztusról, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű. Innen származik a niceai hitvallás alapja. Az a hitvallás, amelynek később a 381-es konstantinápolyi zsinaton kibővített változatát a kereszténység hatalmas része mindmáig ismeri. És ebben rejlik Nicea különös öröksége. Katolikus és ortodox keresztények, valamint számos protestáns egyház tagjai ma is ugyanannak az ősi hitvallásnak a szavait mondják, vagyis van egy szöveg, amely idősebb valamennyi mai európai államnál, idősebb a legtöbb európai nyelv mai formájánál, és ma is összeköt egymástól nagyon különböző keresztény közösségeket. Persze ez nem szüntette meg egy csapásra a vitát, sőt, az ariánus vita még évtizedekig tartott. A császári politika hol az egyik, hol a másik oldalt támogatta. Athanasiosz alexandriai püspököt például többször száműzték, vagyis még egy egyetemes zsinat sem tudta egyszerűen azt mondani, holnaptól mindenki egyetért. Ez talán fontos tanulság. Az egység nem egy aláírás pillanata, hanem folyamat. Ugyanakkor létrehozott mégis ez a nap valamit, ami túlélte a vitát. Egy közösen kimondható minimumot. Egy közös hitvallást. Ezért különösen érdekes, hogy 2025-ben a zsinat 1700. évfordulóján a különböző keresztény egyházak ismét az egység egyik fontos jelképének tekintették ezt a zsinatot. Mert 325-ben még létezett az az egyház, amelyből később kelet és nyugat külön útra indult. Ez a különválás azonban nem egyik napra a másikra történt. Évszázadokon keresztül nőtt a távolság Róma és Konstantinápoly között. Más nyelven beszéltek, más politikai világban éltek. Más liturgikus szokásaik alakultak ki, és lassan ugyanazokat a mondatokat is másként kezdték érteni. Aztán elérkezett 1054 egy évszám, amelyet ma úgy tanítunk, mint a nagy egyház szakadás dátumát, pedig a valóság még ennél is érdekesebb. És hogy mi történt 1054-ben, ezt a történetet fogom folytatni. Csak elmegyünk muzsikálni itt a Roma szalomban, de megígérem, hogy mai este folyamán még elárulom önöknek, maradjanak velem.

vagyok egészen. A szívembe bevéstem, hallgassa meg,

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
0: vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Folytatódik a Róma Szalon. Szeptember 14-e hétfő van, és a keresztény egység napja. Fontosnak tartom, hogy ebben a műsorban megszólaljon egy keresztény pásztor, Csík Benedeket fogják hallani.
3: Szeretném tisztázni, hogy bármennyire is úgymond voltak ellenségeskedések a keresztények és a zsidóság között, de hát tudomásul kell venni, hogy minden egyes apostol zsidó volt. Maga názáreti Jézus Krisztus zsidó volt, és a húsvétot is ugyanazon a módon tartotta meg, mivel zsidó létére zsidó házban nevekedett fel Jézus, és a zsidó törvényeket töltötte be. Ezért ő is felment Jeruzsálembe megtartani, és ezt többször olvassuk ezt, ugye, hogy már a szüleivel is 12 éves korában azért mentek fel Jeruzsálembe, hogy megtartsák a húsvétot. És ilyenkor mindenhonnan felmentek a zsidók, még mindig zsidóknál tartunk, felmentek, és megtartották a húsvétot, és egy epizód van ebbe, ami úgy gondolom, hogy eléggé fontos, hogy 12 éves volt akkor Jézus, és a templomba körülvették őt az akkori, úgymond az akkori világ nagy tudósai, professzorai, tehát a legnagyobb tudású rabbik, és elkezdték faggatni, azaz beszélgetni vele, és hát ugye Jézus elmaradt a szüleitől emiatt, és hát igen, csak két napig ottan hallgatták, és hát szó szerint tátott szájjal hallgatták a gyerek Jézus Krisztust, hogy mikről beszél, amiről ugye hát finoman szólva nem volt tudásuk, vagy ez legalábbis nem gondolták, hogy ez abban az időben ez megvalósulhat, hogy maga egy 12 éves gyerek egy ilyen mennyei látással bírjon. Na, aztán ahogy felnövekedett Jézus Krisztus, ugye ő is a megfeszítése előtt kell tudni, hogy a úgynevezett virágvasárnapján, tehát az első vasárnap, amit a keresztények virágvasárnapnak mondanak ma már, ugye ez az egész úgymond, már ezt most már mondhatom, Kálváriának, egy hétig tartott. És Jézus, amikor bevonult, hát akkor egy ünneplő tömeg fogadta őt, ugyannyira, hogy akkor már a bocsánat a kifejezésért, hogy ezt mondom, egy ünnepelt sztár volt Jézus Krisztus, mert akkor már az egész Izraelbe elment róla a hír, hogy micsoda fantasztikus csodákat, halottat támaszt, beteget gyógyít, olyan csodákat tesz, hogy 5000 embert vendégel meg, és esznek, isznak, és az eljövendőt, a bekövetkezendőt érti, hallja, mielőtt az emberek megszólalnának, és tudja a gondolatmenetüket, és lát, és látja a láthatatlant, érzi az érezhetetlent, és ismeri az ismeretlent, ismerhetetlent. És ez a Jézus Krisztus már akkor, ahogy említettem, nagyon nagy szupersztár volt, és meghallották, hogy megy be Jeruzsálembe. És amikor bement Jeruzsálembe, képzelj el mindenki, hogy hatalmas pálmafa ágakkal járultak elé, és hirdetvén a pálmafának a jelentősége és a szimbóluma a békesség. És hogy megjött a békesség királya.
2: Na hát.
3: És amikor ugye ezzel elkezdték ezt mutatni, és ezzel őt fogadni, akkor óriási üdrivalgás, az emberek a kabátjaikat lerakták a porba, a földbe, a földre, és a tulajdonképpen az emberek fogadták a Mesiást. És akkor ők már hallották és tudták, hogy az Istennek a fia, hát tulajdonképpen ezért volt a megfeszítetése, de hát ugye volt egy réteg, hát ez sajnos az akkori zsidóság, a főpapok voltak, akik nem akarták, hogy annak ismerjék meg, és annak tudják meg, mert hát tulajdonképpen egy olyan emberről beszélünk, akiről a Biblia nyilván valóvá teszi, és beszélnek az akkori papok, a rabik, hogy hát ez nem a Józsinak, az Ácsnak a fia. Hát most akkor hogy van ez? Hát most egy egyszerű embernek a fia, és akkor most akkor ő akarja megmondani, hogy végül is hogy legyen ez, és mi legyen, és hát magáról olyat állít, hogy ő az Istennek a fia. És hát ugye ebből lett ez az óriási nagy bonyodalom, de hát nem gondolták, hogy az Istennek a tökéletes terve, mint ahogy megvalósult a Pészákkor, hogy fel kellett áldozni egy bárányt az akkori zsidóságért, és fel kellett egy bárányt áldozni az egész emberiségért. És ez a kettőnek a, tehát a két húsvét között ilyen módon semmi különbség nincs.
2: Értem.
3: Csak ez tovább lett véve, tehát először megmenekült a zsidó nép, és aztán most az úgymond a Károli Gáspár Biblia úgy fordítja, hogy a nem a nemzeteknek, hanem a pogányoknak fordítja, de itt nemzetekről van szó, de hát a pogányok is olyan módon igaz, mert a pogányokat azért hívták pogányoknak, hogy azok nem zsidók.
2: Igen, igen.
3: És hát ugye a nemzetek, akik most vannak, ilyen módon egyetlen egy hatalmas Istennek a kegyelméből ezt a bárányt kaptuk meg mi. Ahhoz, hogy megmeneküljünk ebből a világból, a jelen való gonoszságból, a bűneink megbocsájtattak, és Isten kegyelmezett és irgalmazott mindannyiunknak, természetesen kivételt képezi az, aki nem hisz, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És Jézus Krisztus abban az Atya abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, ő már akkor eltervezte is az ő döntésébe, az ő szívébe, az Atyának a szívébe benne volt, hogy az emberiséget annyira szereti, mert ugye senkiről soha nem mondta az Atya, hanem csak egyedül a fiúnak és a Szent Szellemnek, amikor már többes számba beszélt, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra, és senki más teremtény, tehát gondolok a kérubokra, szeráfokra, angyalokra, akik senki, sem az állatok és semmi nem hasonlít az örökkévaló Istenre, csak egyedül az ember. És ezért Isten az ő szívébe elrejtette az embert, és annyira szereti, hogy ezért képes volt, akit saját magából kiszült, a názáreti Jézus Krisztust feláldozni az emberiségért, hogy aki hisz ő benne, az megmeneküljön és üdvözüljön. Hogy tulajdonképpen ebben lehet az a nagyszerű dolog, az az óriási, hatalmas csoda, kegyelem, hogy az emberiség visszakerülhet, ahonnan tulajdonképpen a bűn miatt kiesett, maga az örökkévaló Istennek a jelenlétébe, a kegyelmében. És hogy a történetről beszéljek, tehát ott tartottunk, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, és egy nagyon fontos helyre ment be. Templomba. Majd erről is fogok beszélni, mert egy óriási nagy összehasonlítás lesz az Ószövetség és az Új Szövetséggel kapcsolatosan. És akkor szólt a tanítványainak Jézus, hogy az úgynevezett keresztények által úgy hirdetett és hívott utolsó vacsora, ez a széder este volt. Akkor mondta a tanítványainak, hogy kívánva kívánom veletek megülni és elfogyasztani a húsvéti bárányt, a pászkát, és veletek megtartani, mert én fogok majd megáldoztatni a világ bűneiért.
2: Oh.
3: És
2: itt elmondta az apostoloknak
3: ezt. Itt elmondta az apostoloknak ezt, és akkor, tehát ez az utolsó vacsora úgy történt, hogy a felházba ugye elmentek, és hát ugye el volt minden készítve, most ezt sem akarom részletezni, de tulajdonképpen itt történt meg az árulás. Júdás apostol itt árulta el Jézus Krisztust, és hát ugye Jézus Krisztus Júdásnak is adott egy utolsó lehetőséget, avval a formátummal, mert elmondta az apostoloknak, ahogy ott tulajdonképpen nem ültek, mert feküdtek, mert abban az időben ugye az asztal az nem ilyen magas volt, hanem egy alacsony, és ott feküdtek körülötte, és ez az akkori időben úgy ettek, hogy a macász, tehát a bűn nélküli, azaz a kenyérnek hívták, bemártotta a szószba,
2: aha,
3: és előtte megelőzte az a nagy kérdés, hogy, mert elmondta Jézus, hogy egyik őtök el fog engem árulni. Hát aztán az ebből lett egy olyan félelem, úgymond egy felzaklatás, olyan ideges feszültség, hogy most melyikünk lehet az? Mert ugye saját magába azért tudta mindenki, hogy biztos, hogy nem én vagyok, mert én nem fogom elárulni. Na, de ugye, ahogy a Biblia hívja a veszedelem fia, ő tudta, hogy ki az, és akkor ő is, mert hát a többiek meg, én vagyok, és megkérdezte Júdás is, hogy én vagyok az, Uram? És akkor mondta, hogy te mondád.
2: Na hát.
3: És aztán mondta neki, hogy na most akkor ezt gyorsan cselekedd meg, mert megadta, mielőtt még ez az egész dolog lejátszódott, megadta neki a lehetőséget, mivel ez egy nagyon mai napig egy zsidó szokás, hogy amikor így összejönnek a zsidóknál, és a legfőbb ember, aki a legnagyobb figyelmet kapja, tehát a legtekintélyesebb ember, a házigazda bemártja a falatot, és az adja a szájába.
2: Igen.
3: És amikor, ugye most visszatérve, Jézus megadta neki azt a lehetőséget, hogy nézd meg, hát most én, te vagy itt most a legfontosabb, Júdás. Kellett neki ismerni ezt a részét a Bibliából.
2: Igen.
3: Azaz az egész szokásból. kell az a tórából. Hát most tudod azt, hogy te most mennyire fontos vagy az én számomra. És tulajdonképpen most én nem haragszom, hanem ha most még van lehetőséged arra, hogy ne menj el, és ne árulj el. De ugye mivel a falatot odaadta, és utána azt olvasok a Bibliába, hogy azután viszont az ördög megszállta, beleszállt, és engedett az ördögnek. Tehát tulajdonképpen elfogyasztották a széder vacsorát, ami tulajdonképpen a megtisztulásnak. Tehát meg lehetett tisztulni akkor ilyen módon az apostoloknak és mindenkinek, és Jézus is felkészült arra, hogy aznap ő ette meg a bárány, de viszont másnap, mint bárányt, őt fogják megölni.
2: Igen.
3: A világ bűneiért.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik. Továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dikben. Szeptember 14-e hétfő van, és 21 óra múlt, és szeptember 14-e a keresztény egység napja, és az előző órában megígértem, hogy folytatom a történetet. Mi történt 1051-ben, amikor kelet és nyugat elfordult egymástól? A történelem szereti a pontos dátumokat. Csata kezdődött ezen a napon, királyt koronáztak azon a napon, és békét kötöttek egy harmadikon. Az egyház szakadással ez egy kicsit nehezebb. Tankönyvekben rendszerint azt olvassuk, 1054 a nagy keleti egyház szakadás. Csak hogy 1054 nyarán senki nem ébredt arra egyik reggel Konstantinápolyban vagy Rómában, hogy tegnap még egyetlen keresztény egyház létezett, ma pedig már 2 van. A folyamat évszázadok óta tartott. A nyugat-római birodalom eltűnt. Keleten azonban tovább élt a birodalom, amelyet ma bizánci birodalomnak nevezünk, lakói viszont továbbra is rómaiaknak tekintették magukat. Róma és Konstantinápoly világa egyre távolabb került egymástól. Nyugaton latinul gondolkodtak és imádkoztak, keleten görögül. Más filozófiai hagyomány alakította a teológiát, más liturgia, más egyházi szokások, és volt egy rendkívül kényes kérdés, ki az utolsó szó? Róma püspöke, a pápa az egész egyház fölött rendelkezik-e egyetemes joghatósággal? Vagy Róma püspöke az ősi patriarchiátusok között az első, de nem olyan értelemben, ahogyan ezt nyugaton egyre inkább értelmezték. Ehhez teológiai viták is társultak. A legismertebb a filioque kérdése, a latin szó jelentése és a fiútól. Nyugaton a konstantinápolyi hitvallásnak abban a mondatában, amely a Szentlélek származásáról beszél, belekerült ez a kifejezés. Keleten ezt nem fogadták el. Nem csak az volt a kérdés, hogy teológiailag helyese, hanem az is, megváltoztathatja-e valaki egyoldalúan az egyetemes zsinat hitvallásának szövegét. És még olyan különbségek is feszültséget okoztak, amelyek számunkra meglepőnek tűnhetnek. Például, hogy kovászos vagy kovásztalan kenyér kerüljön-e az euharisztiába. 1054-ben 9. Leó pápa követei Konstantinápolyba érkeztek. A küldöttséget Humbert bíboros vezette. A tárgyalás Kerulárius Mihály konstantinápolyi pátriárkával egyre rosszabbá vált. Végül Humbert 1054 júliusában bement a Hagia Szófiába, és a pátriárka kiközösítéséről szóló okiratot helyezte az oltárra. A zsinat válaszul kiközösítette a pápai követeket. Drámai jelenet, de egy fontos részlet. A későbbi 1965-ös katolikus-ortodox közös nyilatkozat azt is hangsúlyozta, ezek az ítéletek személyek ellen irányultak, és a szereplők valószínűleg nem látták előre mindazt, ami később következett. 1054 inkább jelkép lett, a szakadás pedig tovább mélyült. És aztán jött 1204, a negyedik keresztes hadjárat eredeti célja nem Konstantinápoly volt, mégis ott kezdődött. Nyugati keresztény keresztesek elfoglalták és kifosztották a keresztény Konstantinápolyt. Templomokat dúltak fel, kincseket és erekéket vittek el. A Hagia Szófiát is megszentségtelenítették. A város lakói számára mindezt nem muszlim hódítók, vagy valamely távoli pogány nép követte el. Keresztények tették keresztényekkel. 1204-es esemény emléke évszázadokra beégett az ortodox világ történelmi emlékezetébe. Ezért a kelet-nyugati szakadás története valójában nem egy teológiai vita története. Nyelv, hatalom, politika, sértettség, kölcsönös bizalmatlanság és erőszak rakodott egymásra. Ebből lett ezer évnyi távolság. Mégis történt valami egészen különös 1965-ben. 911 évvel 1054 után 6. Pál pápa és első Athenagorasz konstantinápolyi pátriárka közös döntést hozott. Az 1054-es kiközösítéseket kitörölték az emlékezetből. Nem jelentették ki, hogy mostantól minden teológiai különbség megszűnt, nem egyesítették a két egyházat, valami más tettek. Azt mondták, amit a múltban egymás ellen tettünk, azt nem akarjuk tovább fegyverként hordozni. Az egységhez ugyanis néha nem az az első lépés, hogy eldöntjük, kinek volt igaza, hanem az, hogy letesszük azt, amit évszázadok óta egymás ellen tartunk. Közben azonban nyugaton újabb hatalmas törés közeledett, ezúttal nem római és Konstantinápoly között, hanem magán a nyugati kereszténységen belül. 1517-ben egy német szerzetes leült, és megírt 95 tételt. Ő volt Luther, akinek a nevéhez kötődik a reformáció és Európa új vallási térképe. egy Ágoston rendi szerzetes és teológia professzor, Luther Márton 95 tételt fogalmaz meg ekkor. A híres történet szerint oda ment a wittenbergi vártemplom ajtajához, elővette egy kalapácsot, és kiszögezte a tételeket. A jelenet olyan erős volt, hogy 500 évvel később is tankönyvekben és filmeken látjuk. Nem tudjuk biztosan, hogy valóban így történt-e, de ez a történet maradt fent. A tézisek létezése természetesen tény. Az is, hogy Luther 1517. október 31-én elküldte őket egyházi illetékeseknek. A látványos kalapácsos jelenet viszont részben hagyomány, és talán nincs is szükségünk rá, mert ami ezután történt, önmagában elég drámai. Luther eredetileg nem új egyházat akart alapítani, egyházi vitát akart, főként a búcsúk gyakorlatát bírálta. A késő középkori egyházban a búcsú eredeti teológiai jelentése jóval összetettebb volt annál, mint ahogyan a hétköznapi emberek sokszor értették. A gyakorlatban azonban összekapcsolódott pénzgyűjtéssel, és megjelentek olyan búcsú prédikátorok, akik rendkívül leegyszerűsítő módon beszéltek róla. A keresztény egyház történetét holnap 9 órakor fogom folytatni, és ma a keresztény egység napján úgy érzem, meg kell szólaltatnom még egy teológust. Lakatos Ernővel készült beszélgetést fogják hallani.
0: 100.3 Rádiódik.
4: Mi okozza azt, ha egy ember az életében többször is megtér, újra és újra azt tudatja a környezetével, hogy ő ismét megtért, egyáltalán van-e ennek jelentősége? És igazából az én kérdésem az volt Lakatos Ernőhöz, hogy ilyenkor azt érzi az ember, hogy annyi sok rosszat cselekedett, hogy szeretné ezt mint egy bocsánatkérés kifejezni, az újbóli megtérést, vagy azt érzi, hogy az előző odaszánása nem volt olyan, és hogy most tudná igazából odaszánni az életét. Ez mindenképpen egy olyan megosztó kérdés, amire nagyon szerettem volna, ha válaszol nekem egy lelkész.
5: Hát próbálok segíteni. Tehát az én megtérésem jut eszembe, hogy előtte én igazából nem voltam templomba járó, vagy nem voltam hívő ember, nem nagyon hittem az Istenbe, azt a szokásos formulákat csináltam, keresztet vetettem, én is a templom előtt mentem. Tehát egy külsőleges, tehát én még a történetet sem hallottam, hogy messziről hallottam azt, hogy az ember bűnbe esett, stb. És amikor eljött az életemnek egy bizonyos időszaka, akkor olyan emberekkel kezdtem el találkozni, akik már meg voltak térve, akik újjá voltak születve, ismerték, közelről ismerték Istent. És ezek elkezdték mondani a számomra az örömhírt, az evangéliumot, elkezdtek Jézusról beszélni. És ez a beszéd, ez a mag megfogadta szívemben, és arra ösztökélt engem, hogy egyszerűen elfogadjam a Jézusnak az ajándékát, tehát odaforduljak hozzá, megtérjek. És ez egy, abban a pillanatban, amikor megtértem, helyreállt valamilyen szinten elkezdett helyreállni a gondolkodásom, és egy hatalmas változás lett abban a pillanatban az életemben. Egy csomó olyan dolgot tettem előtte, amit most mi véteknek mondunk, bűnnek mondunk, tehát én is szerencsejátékoztam, akkor dohányozástól kezdve minden olyan dolgot, csúnyán beszéltem, stb. És amikor megtörtént ez az életemben, akkor egyszerűen megváltozott. És amikor azóta járom az utam, akkor is vannak hibák, vannak vétkek, amit az ember elkövet. Szóban, cselekedetben, vagy gondolatban. De azt tudom, amiről te beszélsz, te mondasz, tudom azt, hogy üdvösségem van. Tehát egy hívő ember is követhet el vétket. Tehát attól még az ő pozíciója nem fog meginogni, nem fog megváltozni. Tehát ez nem olyan van, hogy megtérek, és akkor a mennybe vagyok, utána elkövetek valami bűnt, utána már pokolba kerülök. Utána megint megtérek, és akkor megint visszakerülök a mennyországba. Nem, a Biblia úgy írja le megtérés, hogy egyszer kell vele foglalkozni, és akkor az ember megtért, újjászületett, az a feltétel az üdvösségnek, az beviszi őt a mennybe. De most a cselekedetek után, hogy az ember mit cselekszik, igen, tehát azt gondolja a világ a hívő emberekről, az úgy gondolkodik rólunk, hogy ha valaki megtért, annak tökéletesnek kell lenni. De nem ez a helyzet. Tehát ugyanolyan húsvér emberek vagyunk, a pozíciónk változott meg. Tehát az, hogy mi egy olyan állapotba kerültünk, hogy az Istennek azt mondja rólunk, hogy aki befogadja Jézust, az hatalmat kap arra, hogy úgy éljem, mint az Istennek a fia. Tehát mi az Istennek a fia vagyunk, de ahhoz, hogy úgy is éljünk, mint az Istennek a fia, ahhoz be kell fogadnunk ezt az ajándékot. Be kell fogadnunk Jézus Krisztust. Addig igazából nem tudjuk megélni ezt a hívő életünket, amely minden embernek a szívébe ott van. Tehát ahhoz újjá kell születnünk, hogy úgy is tudjunk élni. És a másik az erkölcsnek a kérdése, hogy a világban nagyon sok erkölcsös ember van, nagyon sok ember betartja a 10 parancsolatot, nagyon sok ember nem lop, nem hazudik, nem csal, de mégis hiányzik az életéből valami, ez a másik része. Hát hogy ezek az emberek, hogy megint megtértem, igen, láttam én is ilyen embereket, hogy így hullámoznak az életükbe. Ami a megtérés után szokott jönni, az a gondolkodásmódnak a változás, hogy napról napra, ahogy közösségben vagyok az igével, az Istennel, elkezdem úgy látni a világot, ahogy az Isten látja. És próbálok ehhez ragaszkodni, az Isten adja nekem, a Szent Szellem adja nekem az erőt ahhoz, hogy próbáljak úgy élni. És ez nem azért van, mert ez egy szabály, hogy most az Isten azt mondja nekem, hogy neked most így kell élni, hanem tudom, hogy ez az Istennek a rendje, ez a jósága, hogy így lesz nekem jó, meg így öröm csinálni, amikor valakit örömmel csinál. Tehát ott, amikor valaki azt mondja, hogy most megint megtértem, van ilyen. Tehát előfordul, azt az embert se kell leírni, mert az Isten ugyanúgy szereti, és eljön majd az életébe az a pillanat, amikor valóban egy olyan helyre kerül, egy olyan állapotba kerül, hogy onnan már nem lehet őt kimozdítani.
4: Nem is volt szándékunkba leírni, hanem ő írja le saját magát ebben a pillanatban, hiszen bizonyára nagyon nehéz egy olyan szellemi magasságba jutni, ahol az ember, amint te is mondtad, hogy úgy látja a világot, hogy Isten szeretné, hogy lássa önmagát, hogy a körülötte lévő világot. Tulajdonképpen hogy kellene tekintenünk az életünkre? Mi lenne a fontossági sorrend szerinted? Hiszen nagyon sok minden. Van, aki a karrierjét építi, van, aki azt mondja, nagy családot szeretnék, mert ebben látom azt, hogy életet tudok teremteni. Van, aki folyamatosan csak arra készül, hogy mi lesz, ha újra az Úrral tud találkozni. Van ennek egy teljesen egészséges, megfogható gyakorlata, hogy hogyan tud az ember itt élni a 21. században, és élni életben lenni, és hogyan tud ugyanakkor eleget foglalkozni az Istennel.
5: Hát igen, az elsősorban az, hogy ezekkel nincsen probléma, hogy az ember építi a karrierjét, vagy családját, vagy a munkahelyén próbál előrébb jutni, vagy a anyagi szinten. Na, nyilván, hogy az első dolog az, hogy az Istennel való kapcsolat. Tehát nekünk adatot 60-70-80 év itt a Földön, és ez az időszak, a biológiai élet, amikor lehetőségünk van arra, hogy az Istent megismerjük. Tehát így ennyi Istenkeresés, ennyi év után én azt tudom mondani, hogy a legfontosabb, ami az embernek a teendője, az, hogy keresse az Istent. Tehát az Istennel való kapcsolatot. Most itt megint bejön az, hogy ezt a magától az ember nem tudja megcsinálni. Tehát én egyetlen ember se tud magától megtérni. Tehát én nem úgy van az, hogy most én elgondolom, bevegyek a gyülekezetbe, és akkor majd megtérek. Igen. Tehát ez nem működik. Az Istennél mindig az első lépés. Ahhoz, hogy nekem vágy legyen a szívembe az Isten felé, az megelőzi az Istennek a munkája az életemben. az Istennek a munkája, és erre egy válasz, hogy egyszerűen csak úgy eszembe jut, vagy gondolok rá, hogy hát el kéne olvasni a Bibliát, olyan emberekkel kéne beszélgetni, akik hívők, el kéne megnézni a gyülekezetet, megnézni, hogy mi van ezzel az istenes dologgal, vagy hogyan néz ki. Tehát ez mind az Istennek a munkája az életünkben. Tehát ő indít. És amikor ez helyére kerül, akkor helyére kerül mindent. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztusba vagyunk beteljesedve mindannyian. Tehát ahhoz, hogy én teljes életet éljek itt a világba, ahhoz elengedhetetlen az Istennel való kapcsolat. Tehát csak akkor tudok kiteljesedni, csak akkor tudom a valódi életemet élni, hogyha Istennel kapcsolatban vagyok. Isten mellett is lehet élni, meg Isten nélkül is, de ez nem a valóságos, nem az az élet, amit az Istenre, Isten eltervezett a számomra. Tehát, és ez minden embernek az életében egyedi. Tehát minden ember egyedül áll szembe Istennel, úgymond, nincs ott se a férje, se a felesége, se a anyuka, apuka, senki, gyerek, testvér, hanem egyedül van, egyedül jön létre ez az Istennel való kapcsolat. Ez mindenkinek a személyes dolga az Istennel. Tehát én nem tudok úgymond ezért tenni semmit a másik emberért,

0: úgy reagálnak, hogy hát mit akar tőlem, vagy tehát van benne egy ellenállás, és akkor utána meg ahogy beszélgetnek, meg kialakul valamilyen féle kapcsolat, ismerettség, akkor rááll a dologra. Most ugyanez az evangélium hirdetés. Tehát én elmondom a másik embernek, hogy Isten mennyire szerette. Tudod, hogy Isten mennyire szeretett? Meghalt, érted? És akkor ezek a dolgok így elkezdik érdekelni az ember. Na, tehát kialakul így a kapcsolat, és ez mindenkinek a személyes dolga az életben. Elengedhetetlen, az első dolog az, hogy az Istennel rendben legyen a kapcsolatunk.
1: Honnan tudja az ember, hogy rendben van az Istennel? Mi annak a jele?
0: Hát egyik van egy érzés az emberben, van egy érzelem az, hogy annak ellenére, hogy vannak anyagi gondjaim, ott vannak a számlák, vagy bármilyen kapcsolati gondja van az embernek, vagy betegsége van, egy újjászületett, egy hívő ember belül a szívébe érzi, hogy ott van benne az Úr. Tudja, hogy ott van, és hogy mondja a Biblia, hogy mindenkor örüljetek. És ez nem egy erőszakos öröm, tehát nem, ez az Istennek a tulajdonsága. Tehát ez az Istennek a tulajdonsága, hogy a Szent Szellem kitölti a szívembe ezt a jellemet, ezt a tulajdonságot. Azt mondja az Istenről az ige, hogy a boldog Isten. Ez az övé, ez elválaszthatatlan az Isten az örömtől, a boldogságtól, a szeretettől, ezek a jellemvonásai. És amikor újjászületek, azt mondja, hogy a szeretet kitöltetett a szívedbe a Szent Szellem által, akit kaptál. Tehát ez bennem van. Tehát ez egyre azt érzem, van egy tudatos része is, amikor igen, figyelmeztetnek kell magamra, hogy hát nincsen probléma, mert az Isten velem van. Tehát ezek ilyen több összetevő, és az az igazság, hogy az egy érett kor, ahogy mondja az ige, hogy haladunk a csecsemőkortól, a gyerekkortól az érett férfiúi korig, hogy ebbe biztos legyél. Hogy az ember kialakítson egy olyan kapcsolatot az Istennel, hogy bárki bármit mond rólam, vagy bármit állít, vagy az ellenkezőit is mondja talán, én tudom azt, hogy az Istennel nekem rendben van a kapcsolatom. Sőt, lehet, hogy elkövetek vétket, akkor is rendben van a kapcsolatom. Kívülről lehet, hogy más látni, kívülről másképp látnak engem az emberek, de tudom, hogy belül nekem rendben van a kapcsolatom az Istennel.
1: Nagyon sokat halljuk mostanában, hogy a mikorunk az egy annyira már ilyen elszabadult kor, már a bűn tekintetében, hogy sokan arra hasonlítják, hogy Szodoma Gomorának az idejére. Te is így látod-e? Te sem vagy fiatal, több évtizedet megértél, hogy sokkal nehezebb világ van, mondjuk az elmúlt 10 évben.
0: Egyértelműen, tehát én régen én is ugye zenész vagyok, muzsikáltam, és ugye benne voltam az éjszakába, és amikor megtértem, én abba hagytam a zenét, pályahagyó vagyok, és akkor utána egy pár évvel eszembe jutott, hogy akkor benézek az éjszakába, úgy van, hogy mik vannak, elmentem így nézelődni, és megdöbbentem, hogy mennyivel, tehát 8-10 év alatt annyit változott a világ, annyit romlott a világ, és ez meg is van írva a Bibliában, hogy olyan időszakok lesznek, amik már rég megvoltak, hogy ugye elterjed ugye a bűnnek a dolgai, az emberi, az erőszakosság, a szeretetlenség, és ezek a dolgok nagyjá lesznek, de ugyanakkor meg kell látni azt a lehetőséget is, ami a világban van. Tehát nekem most megint az igéhez fordulok, próbálok gyakorlati módon beszélgetni, de Noé jut eszembe, hogy az Isten mondta neki azt, hogy csináld meg ezt a hajót. Csináld meg a bárkát, és meg fogsz menekülni. És a Noé az elkezdte csinálni a bárkát, nem foglalkozott semmivel. És a többi embernek Noé lett volna a reménysége. És egyszer nekem mutatta az Úr, hogy mi hívő emberek, mi a világnak a reménysége vagyunk, mert amikor mi kimegyünk a világból, Noé, tehát jött az özönvíz, Noé megmenekült, de abban a pillanatban az özönvíz az elmosta a többi embert. Tehát úgy kell élni ebbe a világba, hogy mi egy segítségnyújtás. Isten minket azért küldött a világba, hogy segítséget nyújtsunk a többi embernek. Tehát ezt a részét is meg kell látni, és ebből is a sok

0: rosszból, ami a világban történik, ebből is elvenni azt a jót, hogy itt is tudok segíteni, ott is tudok segíteni, mi az én szerepem, mi az én feladatom, hiszen azt mondta az Úr, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Sőt, a világ azért került ilyen állapotba, mert az emberek nem hallották meg az evangéliumot.
1: Én szoktam erről az időszakról mindig beszélgetni keresztényekkel, hogy abban az időben, amikor elindultak hirdetni az evangéliumot, akkor gyakorlatilag ez olyan, egy kicsit beleélem magam ebbe a szituációba, hogy valaki jön messziről, és mesél egy történetet, hogy itt és itt ez történt, és találkoztam ezzel a személlyel, aki nem ember volt, hanem Isten volt, meghalt és feltámadt, hogy milyen erejük kellett, hogy legyenek ezeknek a, elnézést kérek azt, hogy történetmesélőknek, hát nyilván a Szent Szellem ereje volt rajtuk, amit ugye megkaptak pünköstkor, mi pünkösnek nevezzük ezt, és hogy az is egy teljesen más szituáció volt, hogy akkor hirdetni az evangéliumot. Azért aki most itt él a 21. században, nem nagyon tudja elkerülni azt, hogy már fogott a kezében egy Bibliát, vagy hallott erről a történetről. Engem nagyon érdekel az, hogy az emberek ezt a történetet ismerik-e, vagy nem. Hiszen a világon majdnem minden történet, amit kitalálnak írók, rendezők, filmkészítők, mindig erről szól, hogy van egy konfliktus, egy probléma, egy megromlottság, egy romlott élethelyzet, vagy a Földnek egy helyzete, ahol jön a hős, aki megmenti ezt az egészet, aki már születésétől fogva tudja, hogy ő lesz az, erre utalnak bizonyos jelek. Rengeteg filmben látjuk ezt, és aztán megmenti azt a szituációt. Tőlem szokták kérdezni a gyerekek, hogy anyu, ez is bibliai képekből áll, ez a film is, ez a történet is. És akkor szoktam nekik mondani, hogy azért, mert ez a legősibb és legfontosabb történet. És bármiről akar egy író, egy forgatókönyvíró, egy regényíró írni, azonnal ehhez a legfontosabb ősi történethez jut el. Már nem tudom, mit akartam kérdezni, de hogy igen, hogy mennyire könnyebb helyzetben van a mai kor embere, hogy megismerje, mint az, aki hallotta, elképzelem, hogy elindultak szájról szájra ezek a történetek, illetve az apostolok elkezdték ezt ugye körbevinni úgymond a világba. Meddig jutottak el ezzel? Hogyan terjedt ez szét a világba? Hát nyilván ez egy hosszú folyamat volt.
0: Igen, hát azt gondolom, hogy minél távolabb jutunk időben attól a kortól, egyre nehezebbnek gondoljuk ezt a dolgot, meg egyre nehezebb kihívások vannak, tényleg az, hogy már mindenki olvassa a Bibliát, de megint arra kell hagyaszkodnunk, hogy az evangéliumnak a hirdetése, a hirdetési módja nem változik. Tehát a Szent Szellem, az Úr most jelen pillanatban az egyházba is, és ő irányítja ezt az evangelizációt. Tehát nekem az a feladatom, hogy beszéljek Jézusról. Ami eszembe jut, ami róla szól, hogy ki Jézus, a személye, mit cselekedett, és a Szent Szellem az ismeri azt az embert, akivel beszélek. Tehát nekem nem kell erőlködnöm azon, hogy mit mondjak annak az embernek, hanem a Szent Szellem ismeri, és elég egy szót, egy mondatot bejuttatott annak az embernek a szívébe, és már megszületett a dolog, létrejött ott valami kapcsolat. Most megint lehet, hogy most másról fogok beszélni, de szerintem hozzá tartozik, hogy az evangéliumnak a hirdetése, hogy régen ugye nem voltak e-mail, nem volt levelek, hanem a faluba kiment a kisdobos, a kisbíró, és mondta, hogy közhírét étetik. És akkor elmondta azt, hogy mit talált ki az országnak a vezetője, a király, vagy milyen parancsolatot hozott. És ő nem foglalkozott avval, hogy az emberek mit mondanak róla, vagy hogy pozitívan, negatívan állnak hozzá, csak egyszerűen elmondta az üzenetet. Most ez a mi feladatunk. Azért hívják evangéliumnak, azért így nevezik az örömhírt, mert abban az időben, abban a korban, ugye a császár kiadott egy rendeletet, és ugye a császárnak a rendelete ez mindig örömhír volt, bármilyen pozitív vagy negatív, az örömhír volt, és akkor ugyanúgy széthordták a hírt. És ott a császár, amikor hozta azt a rendeletet, azt nem érdekelt, hogy a többi ember mit mond erre, hanem meghozta ezt a döntést, és mindenkihez eljutatta, hogy mától ez a törvény uralkodik. Most az Isten az ő szeretetébe létrehozta ezt a megváltást, létrehozta ezt a sztorit, hogy eljön az Úr, meghal, föltámad, stb. És ez az evangélium hirdetés, mi vagyunk úgymond a hírvivők, mi vagyunk, akik hirdetik ezt a dolgot, és nekünk nem az a feladatunk, hogy meggyőzzük a másik embert, hogy most a császárnak vagy az Istennek a rendelete vagy jó, vagy nem, hanem egyszerűen az, hogy elmondjuk ezt a dolgot. És a többi dolog már az Úré. Tehát az ő felelőssége, az ő hatásköre arra, hogy megérintse azt az embert. Ő tudja, hogy melyik pontot kell megnyomni az életünkbe, tudja, hogy hogyan kell megszólítanunk, és az alkalmas időben, amikor valakinek eljött az ideje, ő meg fogja nyomni ezt a gombot, meg fogja nyomni ezt a pontot, és kész is van az újjászületés. Tehát ez ő kezébe van minden. Sokan azt hiszük, hogy gyülekezeti vezetők, előjárók, azt gondoljuk, hogy mi irányítjuk az egész dolgot, de hát az Isten kezébe vannak a szálak. Tehát ő felügyel mindent, és ő neki mindenre van gondja, tehát ő előtte nincsen eltakarva semmit. Tehát a Szent Szellem az irányító, ő tudja, hogy kinek melyik mondatot. Például volt egy olyan ember, hogy úgy tért meg, hogy beszélgettem vele, és csak egyszerűen kijött ez a mondat a számon, hogy az Isten még a hajszáladnak a számát is tudja. És akkor így fölnézett, és akkor azt mondta, hogy tudja, hogy hány hajszálam van. És utána a következő héten megtért.
1: Na hát.
0: Tehát el se tudjuk képzelni azt, hogy az Isten hogyan csinálja ezt a dolgot. Ez a dolga, nekünk az a feladatunk, hogy kihirdessük azt, hogy amit kell hirdetnünk az evangéliumot, azt, hogy Jézusban meg vannak bocsájtva az embernek minden bűne, mindenkinek. Tehát ez az, amit kell mondanunk.
1: Mi lehet a mostani húsvét üzenete? Mi legyen? Lakatos Ernőt kérdezem, hogy te mit üzennél a hallgatóknak?
0: Igen, ezen gondolkoztam, hogy idejöttem, hogy mit tudnák mondani, mivel tudnám bátorítani az embereket, vagy mi az, amit rajtam keresztül szeretne mondani az Isten, és arra jutottam, hogy pont ez, hogy készüljenek fel arra a kedves rádió hallgatók, hogy az Isten gondoskodott rólatok. Tehát az Isten előtt van minden ember, minden embernek a személye, és minden embernek eljön az a pillanat az életébe, amikor az Isten megszólítja. És ne aggódjatok, ne féljetek, mert az Isten gondot visel rólatok. Egyetlen egy embert sem fog kihagyni, hanem minden embert meg szeretne szólítani. Az az akarata, hogy minden ember eljusson az igazságnak a megismerésére. Isten az nem személyválogató, és mindenkiért odaadta a fiát. Jézus mindenkiért meghalt, a gyilkosokért, a lopókért, a csalókért, mindannyiunknak szüksége van a megváltásra. És eljön az a perc, az idő az életedbe, amikor azt érzed, hogy egyre gyakrabban szólít meg az Isten. Olyan emberekkel fogsz találkozni, akik hirdetik neked az evangéliumot, és akkor az a tanácsom, az a feléd a kérésem, hogy akkor ne keményíts meg a szívedet, ne keményíts meg a nyakadat, hanem menj oda az Úr elé, és próbáld megismerni, és az Isten ebbe segít, mert már eltervezte a sorsodat, hogy neked jó legyen, és jól alakuljon az egész életed. Tehát ez a húsvéti üzenet, hogy Jézus nem hiába halt meg. Tehát ő nem 5%-os eredménnyel dolgozik, nem 10%-os eredménnyel, hanem totálisan, teljesen győzelmet aratott, és egy nagyon hatékony személy, akinek gondja van rád, aki szeret téged, és el fognak jönni minden embernek az életébe az a szakasz, amikor az Isten ezt sürgeti az életedbe. Fognak érni impulzusok, fognak érni emberek, akikkel találkozol, és az Isten áldását kívánom az életetekre.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsi vászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az autentikus cigányzenekarok világa. Az autentikus cigányzene a roma kultúra egyik legfontosabb és legőszintébb kifejezési formája. A zene generációról generációra öröklődő hagyományokat, érzéseket, történeteket és közösségi élményeket őriz. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsen egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányzene. A különböző roma csoportok más-más zenei hagyományokat alakítottak ki, amelyekre hatással volt az adott ország, régió, nyelv és környezet is. Mit jelent az, hogy autentikus cigányzene? Az autentikus szó ebben az esetben elsősorban olyan zenét jelent, amely szorosan kapcsolódik egy közösség hagyományaihoz és eredeti zenei kultúrájához. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy zenekar régi hangszerekkel játszik, vagy hogy minden dal évszázadok óta változatlan formában létezik. Az autentikus roma zene egyik fontos jellemzője, hogy sok esetben hallás után szájhagyomány útján öröklődött. A dallamokat, ritmusokat és énekeket az idősebb generációk adták tovább a fiatalabbaknak. Emiatt ugyanannak a dalnak több változata is lehet. A roma zenei hagyományban különösen fontos az énekhang, a ritmus, az improvizáció és az érzelmek kifejezése. Egy-egy előadás ezért nem feltétlenül hangzik ugyanúgy kétszer, az előadó saját érzései és pillanatnyi hangulata is alakíthatja. A magyarországi autentikus roma zene. Magyarországon többféle roma zenei hagyomány alakult ki. Az egyik legismertebb a magyarországi olátcigányok hagyományos zenéje, ennek jellegzetes formái közé tartozik az énekes zene, a szájbőgőzés, a taps, az asztal vagy más tárgy ritmikus használata, valamint a különböző közösségi éneklési formák. A hangszeres zene mellett az éneknek kiemelkedő fontos szerepe van. Sok dal történetet mesél el, érzelmeket fejez ki, vagy egy közösségi eseményhez kapcsolódik. Az autentikus roma zenében gyakran találkozhatunk úgynevezett cigánydalokkal, amelyek között vannak szerelmes, mulatos, szomorú, vallásos és mindennapi élethez kapcsolódó énekek is. A Parnograszt a magyarországi autentikus roma zene egyik legismertebb együttese. A zenekar nevét a romani nyelvekből származó fehér ló kifejezésként szokták értelmezni. A zenekar a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Paszabról indult, és zenéjében az olátcigány hagyományokra épít. A Romengo. Szintén meghatározó együttes a Romengo, amely az olátcigány zenei hagyományokat képviseli. Zenéjükben nagy szerepet kap az autentikus éneklés, a hagyományos ritmusvilág és az improvizáció. A Romengo egyik érdekessége, hogy koncertjeiken az ének és a ritmus sokszor önmagában is rendkívül erőteljes. Nem feltétlenül van szükség nagy hangszerparkra ahhoz, hogy intenzív zenei élményt hozzanak létre. A Ternipe. A Ternipe szintén fontos szereplője a magyarországi autentikus roma zenei életnek. A zenekar a roma hagyományokat modern színpadi környezetben mutatja be, miközben nagy hangsúlyt fektet az eredeti roma zenei világ megőrzésére is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pálya kezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása. Beszéljünk egy kicsit a családodról. Hogy lettél zongorista? Hogy döntötted el, hogy zongorista leszel? Hát, nyilván a zenész gyökerek azok meghatározóak voltak.
3: Igen, ez úgy szokott lenni, hogy meghatározó, de nálam nem. Most ha hiszed, ha nem, Andrés, de én nem szerettem volna zongorista lenni. Megmondom, hogy én mi szerettem volna lenni. 2 teljesen különböző pálya, orvos, vagy bolti eladó. És ez nem vicc. Ez annyira nem vicc, mint hogy a szüleim tanúsíthatják, hogy 5 éves koromban én szerettem volna bemenni egy boncolást végignézni. És azt mondták, hogy valami nem stimmel ezzel a kislánnyal. Hogy valami nem. Hát gondoltam, hogy akkor ezt nem tudok mit csinálni. Ugye az édesanyám, ő zongorista szeretett volna lenni, valószínűleg innen jött az, hogy beiratta zongorázni, klasszikus zongorára, szerencse, mert mondjuk a szüleim soha nem szóltak bele, hogy én hogy zongorázzak, hál' Istennek. És hát apu ugye jazz zongorista, anyu pedig családanya.
2: Ő tanult zenét?
3: Persze, elvégeztem a Miskolci konzervatóriumot, és aztán jöttek a gyerekek, és a családanya maradt, de aztán utána viszont korrepetíciót vállalt, tehát dolgozott. Legalább azt hiszem 28 évig. Színművészeten is volt, akkor néptánc csoportokat kísért. Szóval sokat dolgozott.
2: De hát akkor ő tudott neked segíteni tulajdonképpen a kezdeteknél, hogy
3: hát annyit tudott segíteni, hogy amikor zeneiskolába jártam, Tőke Marian volt a tanárom, imádtam. Nagyon sokat gondolok most rá, hogy tanítottam kicsiket is. Most ugrik be, hogy miket mondott nekem. Imádtam, tényleg, szóval fantasztikus. És nem csak zongorázni tanított, nevelt is. Tehát nem csak a zongorázás, nevelés borzalmasan szigorú volt. Féltem is tőle, de most már tudom, hogy az csak a javamra vált. Mindenféle téren. Azt hiszem, hogy amit tudok, igazából azok az alapokból indultak ki. A Marian néni, igazából. Az volt az a legfontosabb, a zongoristák és mindenhol az alap, a zeneiskola. Szóval olyan szaktudású ember, én nem tudom, nekem nagyon nagy szerencsém volt. Szóval oda járt, és annyiban tudott segíteni anyu, hogy ő mindig jött velem a zongora órákra, és mindent jegyzetelt. És amikor gyakorolni kellett, akkor volt egy ilyen csörgő óránk, és az be volt állítva. És a skálázás, az nagyon fontos volt. És akkor én azt nem tudtam, hogy miért, de most már tudom, nagyon untam egyébként a skálázást, de igaza volt a tanárnőnek. Azóta se skálázok, de akkor mindig
2: de akkor kellett.
3: Nagyon.
2: Igen.
3: Nagyon. Nagyon is be volt állítva, és mindig mondta, hogy nem azt csinálod, amit a tanárnő kért. És én, mint ugye, gyerek, én is szerettem volna menni játszani a térre, de hát ő nem engedett. Tehát amikor csörgött 1 óra, akkor kellett felállni, lehetett. És én mindig közben, mint gyerek, ugye mondtam, hogy nekem mennem kell megy egy mellékhelyiségbe, stb. És mondta, hogy hát az nem lehet, hogy 5 percenként jársz.
2: Így van.
3: Szóval ez volt a gyerekkor. Ez már úgy értve, hogy a
2: mennyit
3: kezdés.
2: Mennyit gyakoroltál akkor?
3: Hát akkor két órát. És én meg is
2: élni?
3: Mondtam, mondjuk erre nem lennék azért büszke, de mondtam Maria néni, mikor már nagyobb voltam, azt mondta, hogy nem felejtem el. Mindig azt mondta a gyereknek, hogy két óránál többet te nem fogsz gyakorolni. Hát gyakoroltam többet, de hát igazából nem gyakoroltam, csak egyszer, 4 napig 8 órát sajnos. Soha nem, mert nem tudok koncentrálni. Tehát igazából, hogyha én koncentrálok, akkor az agy kapacitása, és ezt a mai napig én úgy gondolom, hogyha 4 órát az ember koncentrál, az megfelel 8-nak. És fölösleges 8-10 órákat, ha csak nem akkora a program, mert akkor ugye azt meg kell tanulni valamikor, de nem képes az agy végig koncentrálni. Tehát én, ha koncentrálok kb. 25 percet, én annyira kifáradok, Andris, hogy nekem meg kell állnom. És akkor mindenki azt mondja, hogy csak 25 percet gyakoroltam. Mondom, igen, de már megtanultam, de nagyon koncentrálva.
2: Igen. És amikor 2 órát gyakoroltál csörgőre, órára, akkor mennyi idős voltál?
3: Akkor? Hát ugye 6 éves voltam, amikor Marenénél kezdtem, és 13 éves voltam, amikor végeztem, mert utána egy évvel hamarabb vettek fel a konzervatóriumba, nem 14 voltam, hanem 13.
2: Igen, akkor ezt még lehetett.
3: Addig volt ez a csörgő órás megoldás. Igen, igen.
2: Szóval az alapok nagyon fontosak.
3: Nagyon, a legfontosabb. Valóban. Legfontosabb. Szóval én utána tanítottam sok helyen, és tanítottam olyan gyerekeket is, akik konzervatóriumban jártak, és jöttek hozzám. És alapok hiányoztak. Azt behozni,
2: nagyon
3: nehéz. Be lehet, de dupla munka. Dupla, tehát effektív ritmus hibák. Ne, nyújtott ritmus, stb. Most nem akarom elmagyarázni, de számolnom kellett, és nem tudta. De még azt megkockáztatom, hogy nem is a konzervatóriumi tanárnak a dolga, hanem a zeneiskolában a fantasztikus szolfés tanárunk volt, a Raj Gizella, meg kell, hogy említsem őt is, fantasztikus volt. Tehát ott a szolfés tanár nagyon fontos, a zongora tanár nagyon fontos, és ha ezek nincs, ezek passzolnak, akkor hatalmas alap van. Tehát nem lehet mondjuk várat építeni, hogyha nincs meg az alap. Összedől. És ez előbb-utóbb kijött a gyerekeknél, észrevettem. A konzervatórium, hogy gyerekek jöttek magába tanulni, hogy, és mindegyiknek volt tanára.
2: Igen.
3: És nem értettem, hogy mi a probléma. És aztán láttam, és nagyon el voltam keseredve, mondom, ez nagyon nagy probléma. És itt most nem mondok neveket konzervatóriumban, az ember ugye nem mond, de hát ez akkor feladata viszont a konzervatóriumi tanárnak, aki ott tanít, hogy hozza be a zeneiskolai lemaradást. Én szerintem.
2: Ha lehetséges, igen.
3: Tudnék, amikor jöttek hozzám át, én mondtam, hogy átjöhettek, de minden tanárnak meg kell mondani, hogy hozzám jártok. Mert azt én soha nem szerettem, hogyha inkognitóba járnak hozzám, és a végén kiderül. Az nem jó. Hogy vagy megengedi, vagy nem. Legyen ez mindig egyenes dolog. Csak jöttek egy ideig, aztán van, aki féltékeny, van, aki nem féltékeny, hagyta, nem hagyta, stb. De nem lehet, be kell hozni a konzis tanárnak akkor. Úgyhogy nekem nagyon jó alapom volt, nagyon.
2: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Ha ilyen jó alapjaid voltak, akkor valószínűleg egy kicsit könnyebben ment neked a középiskola, a Bartók Konzi.
1: Hát a Bartók Konzi az tulajdonképpen, ugye hamarabb kerültem oda egy évvel, viszont maradtam is tovább egy évvel. Hát ott az volt, hogy ugye 4 évig tanultam a Humboldt Kreditnél, utána 2 évet a Schweizer Katalinnál. Szép évek voltak, de a konzervatóriumban ugye volt a közismereti is, oda is bejártam. Én nem voltam magántanuló, tehát én végig jártam ezt az egészet. Hát az a, igazából nekem az a 6 év az egy kicsit kimaradt. Több szempontból is. Én értettem a tanároknak a tanítási rendszerüket, de én úgy éreztem, hogy egy kicsit be vagyok zárva. Tehát nem engedtek sok mindent megcsinálni nekem. Amit én szerettem volna darabokon belül, hogy azt nem lehet. Hát nem tudom. Én nem vagyok ilyen, tehát én a gyerekeknek többféle verziót mutatok, és azt szoktam mondani, hogy van bizonyos dolog, amit én is azt mondom, hogy na, ezt nem. De nagyon sok szabadságot engedek nekik, és azt mondom a végén, a legvégén, mutatok nagyon sok lehetőséget, a legvégén azt mondom nekik, hogy tudjátok mit?

0: vagyunk, én most teljesen el vagyok varázsolva, mert én nem akarom már ezeket meghallani. Mert ugye az embernek vannak kedvencei. Ez ugyanaz, mint az ongrázás. Tehát többféle út van.
1: Igen.
0: Attól még az nem azt jelenti, hogy a Richter nem jó. Ilyen hatalmas, nem azért, mert nagy nevek, hatalmas művészek, hatalmas zenészek.
1: Igen.
0: Ez nem lehet azt mondani, hogy a Matsuyev, az akkor nem, mert csak zongorázik és dörömböl, mert ugye vannak ilyen vélemények, olyan vélemények, ezek akkora nagyságok, hogy nem lehet mit mondani. Az lehet mondani, hogy nem az ő kedvence, uh-huh. De attól még igen. Bármikor meghallgatja, és azt mondja, hogy ú, de jó.
1: Fantasztikus, nem? Hát ezek a legnagyobb hát zongoraművészek, igen.
0: Na most ugyanez igen, van a zongorázásban szerintem, igen. Hogy többféle módon lehet előadni, uh-huh. És ha hat rád, akkor biztos, hogy van benne jó. Az biztos. De ha nagyon unalmas, akkor ugye hát én nem tudom.
1: Igen, tehát végül is a zenének pontosan ez a célja, ez. Hogy hasson a közönségére.
0: Így van.
1: És
0: így
1: hogyha van. Esetleg egy trillát mondjuk nem fölfele játszunk, hanem lefele.
0: Nem probléma, még, Andris.
1: Attól az még hidd lehet el. Jó.
0: Hidd el, sőt.
1: Na de hogyha úgy van beírva a kottába, na persze ez is nagy kérdés, hogy melyik kottába.
0: Melyik az
1: útex? Igen. Igen. Melyik hát, kottába és melyik kiadásba?
0: Igen, hát ezzel mindig igen. Voltak problémák, ugye, hát ezt a kocsistól tanultam, aha. Ugye, mert ő mindig mondta, hogy hát akkor most az útex kiadás, de hát ő sem volt igazán biztos benne, de azért mondta, hogy hát ez az útex kiadás, de amikor én másképp játszottam, akkor azt mondta, hogy hát tudod mit, ezt most elfogadom.
1: Igen.
0: Ezt most meggyőztél. Vagy azt mondta, összecsuktak ott, tehát, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni. És az ember nem sértődik ezen meg. De nekem fantasztikus volt például a zeneakadémia éveim. Azok is fantasztikusak voltak. A kezdés a zeneakadémia évek. Uh-huh. Mert a kocsissal semmi bajom nem volt. Semmi bajom nem volt. Megmondta, hogy én nem sértődtem meg soha. Igaz, hogy voltak növendékek, akiket leszúrt, volt egy fajta stílusa, de az ember nem sértődik meg, mert csak a javadat akarta, és egy hatalmas tudás volt igen. Mögötte, tehát itt nem volt szó erről, hogy most meg kell sértődni, vagy nem tudom. Elmondta, amit akart, és csak a javamat szolgálta. Igen. És ő mondta, nagyon pontosan meg kell nézni a kottát. Nagyon pontos, hogy ott nem lett egy ritmustalanság, és csak fejből kellett. Egyik órára a másikra. Uh-huh. Ott nagyon sokan ültünk ott az Zeneakadémián, a 8-asban tanított egyébként, ültünk a padon, és mondta, hogy kett pénteken tanít, és jön, aki jön. Ő egész nap bent volt. És hát elég sok ember nem mert bemenni, mert féltek, meg hát én is féltem, de én mindig mentem. És egyszer előfordult még az is, hogy mentem, és így ránéztem, és mondta, hogy na hát akkor most mit játszol? Mondtam, hogy semmit. És kijöttem. Képzeld, Andris, és kijöttem, és hazajöttem. És akkor még a Dohány utcában laktam, és rá 10 percre visszamentem. És kopogtam.
1: Össze kellett szedni a bátorságot.
0: Hát nem is az, hanem utána ő nagyon meglepődött. Azt mondta, hogy visszajöttél. És a szememben nézett, azt mondja, hogy nem tudod kívülről a darabot? Mondom, ezt most nem. Nyisd ki nyugodtan. Megengedte. Senkinek nem engedte meg. És megengedte. Ez volt a Brahms B-ból intermezzo, soha nem felejtem el, opus 117. És azt mondta, jászt. És elkezdtünk dolgozni, soha nem felejtem el. 10 perc után visszajöttem, és ő nagyon meglepődött. Mert szégyeltem magam, hogy ezt most nem
1: ez most nem megy kívülről, ilyen. Igen. Van ilyen.
0: És nála nem lehet tudja. Játszani. Csak kotta nélkül.
1: És milyen tanár volt egyébként?
0: A kocsizoló?
1: Nagyon szigorú. Nyilván sokat zongorázott.
0: Nagyon sokat mutatott, igen. De tulajdonképpen az volt, hogy ő arra tanította a növendékeit, hogy nagyon pontosan olvassuk le, fejtsük meg, hogy vajon mit akart a zeneszerző a jelzésehivel. Akkor a kor művészete, olvassunk utána. Tehát nem csak annyiból állt akkor az életrajzok, nem csak egy művét ismerni, vagy kettőt, szimfonikus darabja és a többi kortársak. Nagyon sokat járt föl hozzánk. Azt kell, hogy mondjam, talán majdnem minden másnap,

0: Nagyon féltünk is tőle, és akkor így összegyűltek nálunk a növendékek, és ő megjelent Beethoven szimfóniák 4 kézre. És akkor az azt jelentette, hogy ő szépen leült, és akkor mondta, hogy na akkor lattoljunk. Hát nagyon remegett a kezünk, senki nem lattolt, úgyhogy muszáj voltam lattolni vele. De így megismertük a szimfóniát.
1: Hát hogyne, persze. Meg a blattolást is gyakorolja az ember, nem mellesleg.
0: Hát igen, mondjuk rögtön tempóban nem volt rossz.
1: Hát igen.
0: Igen. Szóval ilyen dolgok, és aztán nála azt tanultam meg, hogy ő iszonyatos agy volt, őrületes agy volt. És ha ő belement valamibe, akkor maximálisan. És őt ez zavarta, hogyha valaki nem megy bele. És igaza volt. És igaza volt ebben. Totálisan igaza volt. És volt egy ilyen, sajnos szerintem ez befolyásolt őt az életében, hogy ilyen hamar távozott, mert ideges típus volt. Szerintem. Mert nem bírta elviselni, mert ő annyira hallott mindent. Nem bírta elviselni, hogyha valaki őnála lejjebb van, már pedig lejjebb voltunk.
1: Na jó, hát ez a természetes.
0: Igen, és nem bírta elviselni. De tény, hogy én vele soha semmilyen problémám nem volt. Semmi.
1: Pedig... Akkor sokat tanultál tőle.
0: Igen. És képzeld el, Andris, hogy amikor 4 év után, ugye pont az utolsó év előtt mondta, hogy ő nem bírja tovább csinálni, nagyon sok koncertje van, és ez az utolsó vizsga, és keresete az összes növendéknek keresni kellett új tanárt. És akkor volt az utolsó vizsgám, és akkor volt egy olyan sztori, hogy a Schumann C-dur fantáziát játszottam, nem volt ott a vizsgán, hát ugye voltak emberi dolgok, mindenhol van, tanári karban, stb. És kiderült, hogy én a 4-51-es 5-öst megkaptam, ugye mert pontoztak, de mégis lehúzták 4-5-re. És ezt megtudtam.
1: És az már 4-es.
0: Az már 4-es. Ugye egy ember kapott 5-öst 4-51-gyel, és akkor itt van az, hogy a zene szubjektív, én teljesen elfogadom, mindenféle kritikát elfogadok. 2 ember szavazott, még azt is megtudtam, hogy ki az a 2. Várjál, de nem ez volt a poén, hanem az, hogy akkor voltam választás előtt, ugye, hát nem a mostani választás előtt, hanem egy tanárválasztás előtt, és megtudtam a 2 nevet, és oda mentem az egyikhez.
2: Hűha.
0: De rögtön a vizsga után, de nem azt mondtam, csak annyit mondtam, hogy én teljesen megértem, ha nem tetszik ez a fajta előadás, de azt nem értem meg, hogyha valaki, ha most vagy pontoznak, ne haragudjon professzor úr, vagy pontoznak, vagy pedig a 4-51-et meghagyják, de nem tetszik, az teljesen érthető. De azt, hogy a 4-51-ből 4-5 lett, azt nem értem. Szeretnék magához kerülni. És akkor azt mondta
1: na, ez egy meglepő fordulat.
0: Azt mondta a tanár, hogy megtiszteltetés, hogy engem választott. Mondom, Jézusom, ez lehetetlen. Lehetetlen. És mondom, lehetséges az, hogy az első órára, mert tényleg Schumannal bajban vagyok, elvinném a C-dur fantáziát. Azt mondta, persze. És a legnagyobb kapcsolatom volt.
1: Azt a mindenit.
0: Igen. Egész végig a haláláig.
1: Akkor most már megkérdezhetem, hogy ki volt a professzor.
0: Ő volt az Empényi Kornél.
1: Az Empényi Kornél.
0: Igen. És én voltam az utolsó, végtelenségig mellette voltam. Tehát az utolsó időben is. Végig. Mindig beszéltünk, látogattam. Nagyon-nagyon sok mindenre beszélgettem. Nagyon nagy tudású emberre volt.
1: Így van.
0: Szóval én nekem nagy szerencsém volt az akadémián.
1: Hát ott a tanároknál tanulhattál. Legendáknál tanulhattál tulajdonképpen.
0: Nem csak azért, mert legendák, hanem mert tényleg nagyon passzoltak nekem.
1: Igen, ez is nagyon nekem fontos nagyon mindig, hogy a diák és a tanár az megtalálja a közös hangot, mert ha nem, akkor hiába.
0: Igen. De ha mondjuk megsértődtem, mert megsértődhettem volna például a kocsisnál, de nem tettem.
1: Diplomakoncerted?
0: A diplomakoncertem az úgy zajlott, megmondom, hogy zajlott, hogy volt, azt hiszem 89-ben volt a Dohnányi zongoraverseny, a főiskolai Dohnányi zongoraverseny, és megnyertem. Uh-huh. És az annyit jelentett, hogy kaphattam ingyen egy koncertet a régi zeneakadémián, és elfogadják diplomakoncertnek. Na most ebből volt egy kisebb konfliktusom, hát nem konfliktus, az Empénivel, mert azt mondtam neki, hogy én ezt elfogadom. Ezt a díjat, mint diplomakoncert. Azt mondta, hogy de hát ez a diplomakoncertnek van egyfajta kisugárzása, hogy azért ezt meg kellene csinálni, hogy ez még... Mondtam, hogy nem. Nem. Nem, mondom, ez nekem így pont jó. Úgyhogy ez volt a diplomakoncertem, az első díjas. nyeremény, azt én elfogadtam diplomakoncertnek, hogy mondták is, és akkor még csináltam egy koncertet, egy szólókoncertet 90-ben, szeptemberben. Igen.
1: Azt nehéz volt. A következő tanév elején.
0: Igen, azt hát ezt nehéz volt megcsinálni, mert igazából nem akarták megadni azt a koncertet. Nagyon furcsa volt. Igen, nagyon furcsa volt, tehát harcolnom kellett, hogy megkapjam azt az ingyenes koncertet. De hát végül is addig harcoltam, ebbe harcoltam, mert senki nem tudta, hogy miért akarok fellépni. Hogy miért akar a Csík Laura ennyire fellépni. Csodat, hogy miért, Andrés? Ez egy emlékkoncert volt, csak senki nem tudott róla.
1: Oh.
0: Ezt a testvéremnek ajánlottam fel. És azért akartam. Úgyhogy ez volt a 90. szeptember. Igen.
3: Most hallgassuk meg Csík Laura zongoraművésznő előadásában Liszt Ferenc Erdőzsongás című művét.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100,3 Rádió Díkben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórház reked gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az Alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifaára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. Mai vendégem Szuhai Péter, néprajzkutató, múzeológus, aki több évtizedek kutatja a magyarországi cigányság történetét, kultúráját és társadalmi helyzetét. Munkásságának fontos kérdése, hogyan látja a többségi társadalom a romákat, és hogyan jelenítik meg saját magukat a roma közösségek. Beszélgetésünkben szó lesz identitásról és előítéletekről, a cigányság kulturális örökségéről, valamint arról is, hogyan változott a romák helyzete és megítélése Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Vendégem tehát Szuhai Péter, néprajzkutató. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést. Megtiszteltetés, hogy itt vagy közöttünk.
5: Én is örülök, hogy itt lehetek közöttetek.
4: Hogyan kerültél kapcsolatba a romákkal?
5: Úgy szoktam mondani, hogy 1988-ban, amikor Hans Gustav Erdős a Néprajzi Múzeumban jött, és az akkori főigazgatóval, Hoffmann Tamással próbált megegyezni, hogy akkor ő hoz egy kiállítást a Néprajzi Múzeumban, Sorsok az arcok tükrében címmel. És mint minden kiállításnak, hát ennek is kellett legyen egy kurátora, és én vállalkoztam, jelentkeztem a kurátori szerepre, és azt javasoltam, hogyha Hans Gustav Erdős arról beszél, hogy mindannyiunk arcára van írva a sorsunk, a történetünk, tehát hogy az azonosságunkat mutassa meg a fotó erejével. Én azt mondtam, hogy vannak különbözőségeink is, és mutassuk meg másfajta fotók erejével, hogy egy másik kulturális etnikai közösségről beszélünk, tehát hogy mutassuk meg a cigányság közelmúlti történetét a fotók és bizonyos értelemben a tárgyak segítségével. Tehát azt próbáltam mondani, hogy akkor a fotók kiállítás mellett legyen egy tárgyi és a múzeumi anyagból egy kiállítás, és ezt azért tettem, mert azt éreztem már, hogy Magyarországon a 80-as évek közepe óta ismét emelkedik a társadalmi előítélet foka, vagy mértéke, vagy milyen. És azt gondoltam, hogy a muzeológia kiállítás eszközeivel valamit lehet tenni a társadalmi előítéletek vagy visszafogására, vagy elnémítására. És aztán rájöttem, hogy amikor saját magamat kellett meghatározni, akkor nem ez volt az első alkalom, de ez volt az első jelentős alkalom, mert ezt követte, ez egy 89-ben nyílt a Néprajzi Múzeum régi, tehát a Kossuth téri épületében, és akkor ez megnyílt valamikor tavasszal, és lényegében, hát ilyen idézőben mondom, népszerű pasi lettem, mert Rász Gyöngyi, ugye most róla van elnevezve az Újpesti Közösségi Ház, hogy akkor nagy beosztása volt, roma értelmiségieknek szervezett mindenféle formákat, és akkor ő is, ha úgy tetszik, megtalált engem, és akkor elvitt az ő táborába, ott ismerkedtem meg akkor sok roma értelmiségével, Péri Tamástól kezdve, Lakatos Mennyírten, Csori Darolcin, át Kovács József Fontranna, és így tovább. És akkor nem sokkal ezt követte, hogy az Almarodrom szerkesztőségébe, illetve kuratóriumába kerültem. Akkor Bíró András, aki akkor nagyjából jött haza, ő is megtalált, és munkákat ajánlott, az Autonomia Alapítvány szervezője volt. És később rájöttem, hogy nem ez az első mozdulat, ami engem valamilyen módon a cigányok, romák világához köt. Az első 72-ben volt, amikor gimnazista voltam, és Kardos Ferenc társadalmi előítéletek címmel csinált egy tévésorozatot, és ennek egyik része a cigányokról szólt. És a mi önképzőkörünk, a Toldi Ferenc gimnázium önképzőköre volt az egyetlen, ha úgy tetszik, pozitív példa, akik nem csak előítéletesen, hanem megértően tekintenek az akkor azért elég rossz helyzetben lévő cigányokra, cigányságra, és ez ugye 72. Akkor Lakatos Mennyhért már, na mindegy, ő már akkor felfedezték, és rá akart őt venni, rá is vette Kardos, a magvető igazgatója, hogy írjon könyvet. És akkor írt, akkor lett a Füstösképek, akkor indult el a Füstösképek. De hogy aztán, amikor egyetemre kerültem, akkor 75-ben interetnikus tábort szerveztem, és amikor még folkloristának készültem, akkor ismerkedtem meg egy mesemondó bácsival, Babos Istvánnal, akinek a meseanyaga meg is jelent három muzsikus cigány címmel a Lármattan kiadónál. Amit én gyűjtöttem, ez több mint vaskos kötet. Fönt van különben a neten, tehát el lehet olvasni az Örökségtár magyarországi romák, és azon belül a könyv otthon kötetet. Aztán arra is rájöttem, hogy 82-85 között, amikor tábort, illetve egy kutatást szerveztünk Besenyőtelken, akkor a besenyőtelki több mint 10%-ot kitevő, ez egy egykori kisnemesi falu volt, és volt egy több mint 300-400 lelkes cigány közösség benne. És ugyanúgy a kutatástárgyának tekintettük a romákat, a cigányokat, és akkor ugyanúgy a kérdőíveket, a háztartáslapokat, az interjúkat ugyanúgy velük is kitöltöttük, és csináltuk, és megvégeztük. Tehát lényegében ezek voltak az előzményei, amikor én belevásztam ebbe. És mondom, ha már egyszer belemásztam 89-be, akkor gyakorlatilag nem is másztam ki belőle, mert hogy akkor már ez úgy mindennapos életem lett. A 89-es kiállítást követte a 93-as, de közben Szederkinyi Júli csinálta a Paramicsa című filmet. Akkor szakértőnek hívtak, akkor ez a szakértőség átadott egy másik, és aztán 92-ben ismerkedtem meg Kőszeg Edittel, akivel mind a mai napig rengeteg filmet készítünk, illetve készítettünk, és vele kerültünk le, amikor az Én ellenségem című filmet készítették, én meg ottan lábatlankodtam, akkor volt 92. szeptemberében az úgynevezett etnikai háború két egyházán. És akin azt mondta, hogy talán akkor menjünk le, és egy aktuális konfliktust kutassunk, és ne rekonstruáljuk, vagy ne csak kérdésekben. Na, le is mentünk, persze a filmben nem került be, ezzel szemben két egyháza bekerült a mi történetünkbe, és több filmet is készítettünk két egyházán, és baráti kapcsolatokat alakítottunk ki. És akkor innentől kezdve ilyen kiállítás, olyan kiállítás, filmkészítések. Ez volt gyakorlatilag 2017-ig, amíg 18-ig, amikor el nem mentem, el nem küldtek pontosabban, nem én akartam menni nyugdíjba, hanem hát 65 éves vagy 64 és fél éves lettem, és akkor ez volt a borhatár. Na, mindegy.
4: Melyek voltak azok a döntő pillanatok szerinted a cigányság kutatásában, amik úgy máig meghatározóak, tehát kezdve mondjuk Erdős Kamilnak a munkásságától. Erdős Kamilnak a munkásságának az örökségének a feldolgozásában is nagy részt vettél.
5: Hát abban vettem részt, hogy tehát én, amikor írtam már a cikkeket, tanulmányokat, könyvet, esetleg a katalógusba, a 93-as kiállítás nagy katalógusába már használtunk Erdős Kamilt, tehát akkor megjelent már valami tőle, és használtuk Erdős Kamilt természetesen, de hát olyan igazán nagy, hogy mondjam, korszakalkotó tudósá ez az Erdős Kamilt kiállítás, a Néprajzi Múzeum kiállítása és Vándor kiállítása tette, mert azért aztán elment sok-sok helyre, tehát utazott a múzeum állományával, és akkor de ugyanígy fontos, tehát akkor abban a pillanatban, amikor Erdős Kamil megjelent, annyira nem volt talán még átütő Erdős Kamil. A munkásságának nagy része 56 és 62 közé tehető. Tehát filmezett, fotózott, leírt, táncot kutatott, zenét kutatott. Azt gondolom, hogy az igazi hatás az talán most ezután a kiállítás után. De mondom, használtuk többen. A kemény kutatás nagyon fontosnak tartom, ami 71-ben volt az, a társadalmi előítéletek, vagy mi volt a cím ennek a kutatásnak, és ebben többen dolgoztak, akikből Solt Otília, Havas Gábor, Lengyel Gabriella, Matulai Magda, Csalog Zsolt. Tehát akik ilyen nagyon szolidális és nagyon megértő, ha úgy tetszik, cigánykutatók vagy romákkal foglalkozók lettek, akik nagyon sok területen megjelentek. Tehát részben a szamizdat is valamilyen módon a kemény iskolából is, ha úgy tetszik, kinőtt. Tehát, hogy az a társadalmi felelősség, az részben a cigányokkal, romákkal szemben megmutatkozott, de gyakorlatilag az egész társadalommal szemben megmutatkozott. Én ebben az értelemben nagyon fontosnak tartom a 71-es kemény kutatást, ami aztán megismétlődött valamivel később, sőt 2000-ben volt a Cigány Gyerekek Iskolai Szegregáció című kutatás, ebben én is dolgoztam, elmentem tanulni kérdezőbiztosnak, és akkor pedig nem voltam már 10 éves vagy 20 éves, de hogy elmentem tanulni, és nagyon jóba keveredtem akkor Kemény Istvánnal, akkor egy kis könyvecskében is részt vettünk, írtunk amit szerkesztett és kigondolt. Tehát volt egy nagyon, nagyon élénk, szolidáris cigányunkkal, romákkal foglalkozó magatartás, társadalmi munka vagy munka. De ebben, hogyha most a keményt mondom, akkor azt is mondhatom, hogy Schiffer Pál. Hát van egy fotó a előszobában, a szekrény tetején, amit a Jávor Pityesz készített a Cséplő Gyuri forgatásán, ahol Kemény ül, Kemény István ül egy klubteremben a földön, és körülötte fiatalok, gyerekek vannak. Ugye ez a Cséplő Gyuri 76-ban készült, 76-ban forgatták, és tanácsadó, meg segítője volt a filmnek, de akkor már csinált 3 dokumentumfilmet a Schiffer Pali. Csinált a Fekete vonatot, csinált a Faluszéli házakat, és csinált, amit csinálnak a cigány gyerekeket. Tehát gyakorlatilag egy majdhogy nem szociológusi felvértezettséggel vagy érzékenységgel rendelkezett, és azt gondolom, hogy ezeket a filmeket hát a Kemény is valamilyen módon legitimálta. És ebből nőtt ki, ebből a 3 dokumentumfilmből nőtt ki a Cséplő Gyuri, ami hát gyakorlatilag ezeket a problémákat úgy szintézisszerűen vizsgálja és nézi. Tehát, hogy én ezt nagyon hasznosnak tartom, de azt is mondhatom, hogy a Tamás Elvi, Révész Tamás könyve a Búcsú a cigánytelepről is, és ennek a korszaknak az alkotása, ami egy ilyen megértő szociográfikus, hogy nevezzem, munka, ahol a szövegeket a Tamás Ervin és a fotókat a Révész Tamás készítette. Tehát nem a cigányok lekezelő attitűdje, hanem annak a helyzetnek a megértése, amiben az emberek sokasága él. És gyakorlatilag hát azt is mondhatom, hogy 1957-ben László Mária, amikor a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének lett az elnöke, nem sokáig volt, és azon dolgozott, hogy a cigányok társadalmi befogadása valamilyen módon megtörténjen, sőt, hát akkor gyakorlatilag egy, ha úgy tetszik, párthatározatot készítettek elő, a 61-es párthatározatot, aztán mondom, László Máriát levették a polcról, és Ferkovics Sándor lett az utódja, nem is lett gyakorlatilag igazán semmi abból, amit elképzeltek, szerveztek. Tehát, hogy ez a, hogy a cigányok, romák integrációja, társadalmi felemelkedtetése, ez nem következett be, és nem sikeresedett sem a 61-es párthatározattal, sem ennek a szövetségnek a munkája során. Annyi, hogy gyakorlatilag a 70-es évek eleje az, amikor elkezdődik egy cigány-roma értelmiség kialakulása és megfogalmazódása. És ebben Péri Tamás, Csoli, ott is vannak gyakorlatilag a 75-ös vagy a 76-os forgatáson a Csori Daróczi Józsefnek volt egy klubja. És ebben a klubban ez a bizonyos fénykép, amiről meséltem, ott ül a tér közepén, a terem közepén Kemény István, körülött a gyerekek, meg nagyobbacskák, de egy kultúrban ülünk, és ezt a kultúrt, tehát ezt a klubot a Csori Daróczi vezette. És ott ült az asztalnál Daróczi Ágnes, tehát gyakorlatilag többen, akik, a Péri Tamás, most mindenkit nem sorolok föl, meg lehet nézni a filmet, és ez már egy lakatos mennyit, egy bontakozó roma-cigány értelmiségi mozgalom volt. 83-ban Péri Tamás megfestette a Tiszadobi gyermekvárosban, az egykori Andrássy kastélyban, annak is az ebédlőjében egy 9 méter széles, 4,5 méter magas pannót készített Születés címmel, amiről aztán ez 83-ban, és megfestette az ő barátait, vagy elvtársait és harcostársait. Tehát ott van Kovács József Fontalan, ott van Lakatos Mennyért, ott van Fátyol Tivadar, ott van Csori Daróczi József, ha még nem mondtam volna. Tehát ott vannak többen megfestve a képen. De gyakorlatilag a cigányok eredete és története van megfestve, és ebben ott segítkeztek, akár ideológiailag, akár az ecsetvonásokkal a Szent Andrássy István, és hogy aztán ugye ennek születés lett a neve, Születés Pannó, mert hogy az van a kép közepében, hogy Káli megszüli Manust, ahogy ezt Lakatos Mennyért mondta, az első embert, és Káli istennő felmutatja a gyermekét az Istennek. És aztán elindulunk, és majd eljutunk egészen a második világháború idején a népírtásig, a holokausztig. Erről most nem megyek bele, hogy Poraimos, Paraimos, ez egy külön történet, ki hogy mondja és kinek mit jelent, mi a nemi kitárolkozás és mi a valódi. Akkor eljutunk addig, hogy ez történt. És aztán most ez a kép, ez egy külön történet, mert most nem megyek bele, hogy mi van ezzel a képpel. Egyszer még láthatta a közönség a BTM, tehát a Budapesti Történeti Múzeum dísztermében évekkel ezelőtt. És akkor mi csináltunk egy filmet a Néprajzi Múzeum keretén belül Küszegi Edittel, és Kései Születés lett a film címe, és gyakorlatilag akiket most felsoroltam, azok többen megszólaltak a filmben, és elmondják ezt a Kései Születést, tehát ezt a cigány-roma értelmiségi mozgalomnak a megszületését, és ezeket a dicső, szép pillanatait.
6: Ha a legfontosabb műveidet vennénk górcső alá, akkor mindenféleképpen meg kellene említenünk a magyarországi cigányok kultúrája, etnikus kultúra vagy szegénység kultúrája 1999-ből, amely egyébként

0: tartok egyébként otthon. De említhetnénk itt egy későbbi kiadásodat, Sosem lesz cigányország az Osiris kiadóban 2012-ben, ami szintén egyébként életművednek egyik fontos kötete. Te hogy gondolod ezeket? Hogy tekintesz ezekre vissza? Tehát ezek valóban egyfajta kiemelt jelentőségű művek az életművedben? Vagy esetleg más tartasz fontosabbnak?
1: Azt nem tudom, hogy van életművem, de hát ha neked ez már megüti a mércét, akkor legyen életmű, vagy az életmű. Na, mondom egyenként, mert hogy természetesen hálával tartozom Orsos Évának és munkatársainak, hogy az 1999-ben megjelent, ahogy soroltat, hogy a magyarországi cigányság kultúrája, etnikus kultúrája, szegénység kultúrája kötet megjelent. Ez nagy mértékben köszönhető annak, hogy volt egy ilyen rábeszélés és kvázi megrendelés, hogy tudnék az egészségügyi dolgozók, az egészségügyben dolgozók, és akkor voltak már ilyen problémák, hogy a cigányok látogatók másképp viselkednek, mint a nem cigány látogatók, és akkor talán próbáljuk meg az egészségügyi dolgozók számára elmagyarázni, elmondani és megmutatni. És gyakorlatilag ez volt a kötet, hogy mondjam, ezért rendelték meg, vagy ezért szedtem össze magamat, és ha úgy tetszik, egy ilyen szintéziszerűséget csináltam. Akkor túl voltam már a második kiállításon a világ létre, amelyen az egyik fel másik lemegy. A magyarországi cigányság története napjainkig valami ilyesmi volt a címe, és ez egy 740 valahány fotót tartalmazó tanulmányt és idézeteket tartalmazó szöveg volt. Tehát, hogy ennek ez az eredete, ennek a... Amit mondtál, a Magyarország felfedezés sorozatban megjelent az Osiris kötet, az gyakorlatilag akkor nem voltam még a kuratórium tagja, de az Őrszigeti Erzsi volt az elnöke, akivel együtt dolgoztunk besenyőtelki kutatásban, és aki már akkor két könyvet írt, Asszonyok férfi szerepben és a Birsalma sajt, ami a besenyőtelki szomszédfalu Dormándról íródott, és akkor ő rábeszélt arra, hogy hát talán írjam meg a tapasztalataimat. Ez a Sosem lesz cigányország, ez tulajdonképpen rímel Bartos Tibor Sosem volt cigányország kötetére, és gyakorlatilag három olyan jelentős terepmunkánk interjúi, megfigyelései, beszélgetései jelennek meg, és az a dolog lényege, hogy amit Kőszegédittel együtt végeztünk, tehát két egyháza. És az alcíme az, hogy aki nagyon cigány, aki nagyon nem cigány, és akinek hát nem ez úgy mindegy, tehát hogy három település, tehát két egyháza, ahol olá cigányok laknak, Felsőtelekes, ahol noha cigányok laknak, de van egy családi mitosz, tehát őket cigánynak tartják, ők magukat nem tartják cigánynak. Az a családi mitosz, hogy valamelyik dédnagypapa, Vilmos császár leszármazottja, és ők így tartják magukat számon. Ők nem akarnak cigányok. Tulajdonképpen én onnan az ismeretségünk most kalandozók, de fontos azt hiszem, hogy említettem, hogy elmentem kérdező biztosnak Kemény István iskolai szegregáció kutatásába, és ott több mint 10 településen voltam, köztük Felsőtelekesen is. És Felsőtelekesen, ugye hát mindenütt kellett csinálni egy interjút valamelyik iskolai igazgatóval, vagy helyettesével, meg kellett nézni egy-két órát, és el kellett menni 10 szülőhöz, akik hát is cigány származás volt, cigánynak tartott szülők voltak, és Edith is ott volt, és ő is elment egy pár helyre, én is elmentem, egymástól függetlenül a kérdőíveket töltöttük ki, és mind a ketten azt értük meg, hogy tulajdonképpen kikérték maguknak az emberek, hogy mit keresünk mi itt, ők nem cigányok. Jól lehet, a naplóba ott volt a C betű, tehát az iskola onnan tudta, hogy számon tartotta, hogy őt kit tart cigánynak és kit nem. Na minden esetre ebből a kutatásból egy nagyon mély kapcsolat.

0: lett, és csináltunk is egy hosszú dokumentumfilmet Felsőtelekesen. Kitagadottak volt a címe. Aztán két egyházán is csináltunk sok-sok filmet, és a harmadik pedig Szentrőládig. Szentrőlád volt, az a harmadik része volt a kötetnek. Szentrőlád pedig úgy keletkezett, hogy volt már némi fogalmam Szentrőládról, mert hogy amikor még néprajzos koromban mentem és utaztam Szentrő környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus korában címmel írtam a szakdolgozatomat 78-ban, akkor kellett leadni, és akkor elutaztam mindig, mert hogy az Szentrő környéke volt, ugye Szentrőlád előtte van Szentrőnek, és a vonatban mindig csodáltam a két templomos Szentrőládot. Meg volt egy fotó sorozat, amit Szolnoki Lajos készített 53-ban, Horváth Lajos, két, nem látják a hallgatók, két hatalmas kosártoronnyal, szilács kosárból készített szilács kosarak voltak, ment a vásárba vagy a piacra, és előtte őt lefényképezte a Szolnoki Lajos. És amikor volt a 93-as kiállítás, akkor én megkértem Bodzi Verát 92-ben, hogy menne le Szentrőládra, és biztos él még ez a kosárkötés, és ugyan fotóznál a sorozatot. És elment és lefotózta. És közben hát megismerkedett Rácz Boldizsárral, és Rácz Boldizsár, amikor volt a kiállítás 93-ban, fel is jött a múzeumban, mert nem csak hogy kiállítattak a munkáit, meg megjelent a fotósorozat, mert akkor a Vera csinált egy részletes sorozatot, hanem akkor eljött, és jól megismerkedtünk, vagy lementünk, szóval gyakorlatilag egy baráti viszony kezdett kialakulni vele, és onnantól kezdve, de nem 2000-ben a múzeumban egy kutatókört szerveztem, ahol olyan fiatal kollégák, főleg kolléginák vettek részt, akik számára a társadalmi előítéletek, a konfliktusok súlyos kérdést jelentettek. Tehát a társadalmi konfliktusokat ki Csenyétén, ki Ormánságban, szóval, hogy ezt nem kezdem sorolni, tehát foglalkoztak vele, és akkor gyakorlatilag ezen a majdnem önképzőköri alkalmon hetente, két hetente egyszer a múzeumi szobámban összejöttünk, beszélgettünk, és én akkor határoztam el, hogy akkor már tudtuk Szentrőládról, hogy egy közel 2000-es nagyságú település, és ennek 70%-a cigány-roma. És akkor azt feltételeztük, hogy hát itt prognosztizálható vagy elképzelhető egy társadalmi feszültség, tehát kilobbanhat valami kis kvázi etnikai háború. És akkor elmentünk két egyházára. És kiderült, hogy hála jó Istennek alakult két olyan kör, amit úgy neveztünk egyszerű, hogy katolikus, meg egy református megoldás. A katolikusok a Decolores mozgalom segítségével, ez egy Spanyolországból eredő lelkiségi mozgalom, ahol a mély szegénységben élőket próbálják meg integrálni, és az egyház segítségével fölemelni. És itt magyarok és romák, cigányok lettek egyszerre bevonva a Decolores mozgalmába, tehát egy héten egyszer összejöttek, beszélgettek, énekeltek, előadták az Átok és Szerelem című, darabot, tehát láthatóan a könyvtáros és a polgármester nagyon éle jártak ebben. A másik út pedig én református útnak neveztem, ahol a református vallású egyik fontos tanár, aki ilyen kultúrmissziós volt, ő szervezte mindig a szüreti felvonulásokat, az öregek napját, és képzeljük el, amikor a szüreti felvonuláson a csőszlegények és csőszleányok mind roma fiatalokból állnak. Amikor az öregek napján a nyugdíjas idős embereknek a köszöntőt és a műsort cigány gyerekek adják. Tehát ez a pászítás, meg ez a két dolog. Tehát a pászítás, egy dokumentumfilm sorozatot csináltunk, 6 részből állt, aminek pászítás vagy, pászítás, vagy az együttélés volt a címe. Hogy gyakorlatilag itt a cigányok és a parasztok, vagy a romák és magyarok együttélésének, egymás megértésének, elfogadásának a pászítása, az összehozása, az összefésülése történik. És mi ezt dokumentáljuk. És nagyon sok dolog kinőtt azóta. A Bimbró Egyesület megalakult a Káló testvérek vezetésével. Szentrőládma Fete egyik kulcs települése, ez a felzárkózó települések sarába tartozik. Még a tanodát még 5 településen megszervezték, tehát Zádor falvától kezdve, most nem sorolom fel a településeket. Tehát, hogy egy nem lett konfliktus szerencsére. Persze azóta a magyarok többsége, a megmaradt magyarok többsége kiöregedett, 70-80-90 éves lett, elköltözött a gyerekükhöz, Gazincbarcikára, Miskolcra, Edelénybe, és azt az utcát, ami a 70-es években épült Szentrőládon, amit akkora magyar főső középosztály részben értelmiségiek kerültek oda, már emeletes lakások voltak, vagy azt az utcát most jobbára romák lakják. Tehát középosztály, vagy ilyen alsó középosztályi cigányok, romák.
1: Szuhai Péterrel készült interjúm első részletét hallgathatták meg. A folytatás érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100,3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma hírek azt mutatják, hogy a roma kultúra milyen sokszínű és folyamatosan változó része a magyar és az európai kulturális életnek. A roma tánc egyre fontosabb szerepet kap. A héten kiemelt figyelmet kapott a roma táncoktatás és annak kulturális jelentősége. A roma táncok hagyományosan elsősorban családi és közösségi környezetben öröklődtek tovább. A gyerekek az idősebb családtagokat figyelve sajátították el a mozdulatokat, a ritmust és az improvizációt. A tánc így nem egyszerűen egy megtanulandó koreográfia volt, hanem a közösségi élet természetes része. Napjainkban azonban egyre több tánccsoport, művészeti iskola és kulturális közösség szervezett formában is oktat roma táncokat. Ennek különösen nagy jelentősége van a gyermekek és fiatalok számára, hiszen így saját élményen keresztül ismerkedhetnek meg a roma kulturális örökséggel. A tánc ráadásul nemzetközi szinten is összekapcsolja a különböző kultúrákat. A magyarországi roma táncok mellett a balkáni, romániai és spanyolországi cigány tánc hagyományok is egyre gyakrabban jelennek meg a fesztiválokon és kulturális rendezvényeken is. A roma zene és tánc tovább élő hagyomány. A roma kultúra egyik legismertebb területe a zene. Az elmúlt időszak kulturális programjai között több olyan esemény is szerepelt, amely a roma zenei és tánchagyományok bemutatását helyezte középpontba. A Magyar Zeneházában például a Románó Világzenei és Táncművészeti Fesztivál a hagyományos roma zenét, a táncot és a kortárs színpadi produkciókat kapcsolta össze. A programban többek között a Nagyecsedi Gyöngyszemek, Táncos Zsuzsika és tánccsoportja, a Somnakai Gypsy Musical, valamint a Kovács és a Cigány Karaván is szerepelt. Különösen érdekes, hogy ezek a programok nem csupán koncertek. A táncházakban a közönség maga is bekapcsolódhat, így a roma kultúra nem távoli színpadi produkcióként jelenik meg, hanem közös élményé válik. A hagyományőrzés egyik fontos példája a nagyecsedi cigánytánc és zenei kultúra továbbadása. Az ilyen programokban a gyermekek nem csak tánclépéseket tanulnak, hanem népdalokkal, mesékkel és kulturális hagyományokkal is találkoznak. Filmfesztivál a roma kultúra jegyében. A héten a roma kultúra a filmművészetben is hangsúlyosan megjelent. Erdélyben szeptember elején olyan filmes fesztivált rendeztek, amely a roma kultúrához kapcsolódó alkotásokat helyezte középpontba. Az egyik különleges téma Robert Plant, a Led Zeppelin énekesének története volt. A fesztiválon bemutatott dokumentumfilm az együttes történetét dolgozza fel, és Robert Plant roma származású édesanyjáról is szó esik benne. A rendezvény különlegessége, hogy nem kizárólag a jelenkor roma művészetét mutatja be, hanem olyan filmekkel és történetekkel is foglalkozik, amelyek a roma közösségek múltját dokumentálják. Ez azért is fontos, mert a filmek és dokumentumfilmek segítségével olyan történetek is megőrizhetők, amelyek egyébként könnyen feledésbe merülhetnének.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon.
1: A Rádió Dick kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. Mai vendégem Szuhai Péter, néprajzkutató, múzeológus, aki több évtizedek kutatja a magyarországi cigányság történetét, kultúráját és társadalmi helyzetét. Munkásságának fontos kérdése, hogyan látja a többségi társadalom a romákat, és hogyan jelenítik meg saját magukat a roma közösségek. Beszélgetésünkben szó lesz identitásról és előítéletekről, a cigányság kulturális örökségéről, valamint arról is, hogyan változott a romák helyzete és megítélése Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Vendégem tehát Szuhai Péter néprajzkutató. A Néprajzi Múzeum Istennel Talállak testvérem Cigány történetek című kiállítással kapcsán beszéltél, hogy már az 1950-es években az alapvető politikai és tudományos kérdés a cigányságot kisebbségi csoportnak vagy nemzetiségnek kellett tekinteni. Ezzel kapcsolatos kérdés, hogy ki a cigány? Önmeghatározás vagy társadalmi besorolás?
5: Én azt mondom, én hogy tartom. És azt mesélem el, hogy ugye én 90 és 94 között a Józsefvárosi Önkormányzat Emberpolgár Kisebbség Vallás Bizottságának voltam külsős tagja, és 92-ben a Fővárosi Közgyűlés egyik hasonló bizottságának elnöke egy gyűlés szervezett, ugye előkészülöttünk a 93-ban megjelent nemzetiségi és kisebbségi és etnikai törvény megfogalmazásához. És akkor én, ugye ez a 93, én akkor azt mondtuk egy páran, én voltam az egyik hangadó, én azt mondtam, hogy akit cigánynak neveznek, az legalább három jelentősebb csoport. És mi lenne, hogyha három etnikai csoportnál kezelnénk? Tehát lennének az olár cigányok, akiket ma romnak, romának mondanak, lennének a magyar cigányok, és emlékszem olyan gyűlésekre, ahol muzsikus cigányok álltak föl és kiabáltak, hogy ők nem romák, ők muzsikus cigányok, és a beás cigányok mind a mai napig kikérik, hát a hétköznapi emberek, tehát nem akik hangadó értelmiségiek lesznek egyszer csak, és az a dolguk, hogy a cigány egységet demonstrálják, de bizony vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy az egy külön csoport. Tehát, hogy én azon vagyok, akkor is azon voltam, hogy három nemzetiségnek, vagy három etnikai csoportnak tekintsük és kezeljük a cigányokat. Egyre erőteljesebb az az értelmiségi mozgalom, amelyik egységesnek tekinti a cigányokat, hogyha a népi kultúra, tehát hogy nem a hangadó értelmiségeket kérdezzük, akkor, amit elmondtam, és elmondtam 93-ban, vagy írtam erről is egy tanulmányt, hogy akit cigánynak neveznek, aki magát, és akkor itt sorolom, hogy mi minden, akkor én azt gondolom, hogy egyszerűbb lenne, hogyha ez így menne. Tehát, és én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen van egy harmadik cigány nyelv, a magyar. Tehát, hogyha több mint, sőt, azt mindenki beszéli, és több mint mondjuk 70, tehát a kemény kutatás arra azt mondta, 1971-ben, hogy akkori magyarországi roma népesség, vagy cigány népesség több mint 71%-a magyar cigány. 20% körül van, 21% az olár cigány. És 8-9% körül van a beások aránya, és nincs 1% a szintó cigányok aránya. Vagy ven cigányok, így is mondhatom. És ezt a háromat, hogyha vesszük, akkor ez egész más lett volna, hogy más a helyzet.
4: Ebből kifolyólag valójában felmerül a kérdés, hogy létezik-e egységes roma kultúra, egységes cigány kultúra?
5: Kibújjuk könnyen a kérdés alól. Persze nem létezik, mert azt mondom, hogy létezik egységes magyar kultúra? Nem létezik. Azt képzelem, hogy egy kvázi arisztokrata életszínvonalon élő magyar kulturális fogyasztása az ezerszer különbözik. Máshol megy nyaralni, más hallgat, máshol megy, egyáltalán elmegy hangversenyre, elmegy színházba, mint az a falusi hátrányos helyzetű, és most nem cigányról, nem romáról beszélek, hanem arról akár a kisjövedelmű nyugdíjasról, vagy nem nyugdíjasról, akik ezektől a kulturális élményektől el vannak hogy mondjam, nem áll rendelkezésükre, vagy nincs is benne, mert a tudásukban ez. Más tévécsatornát néznek, más zenét hallgatnak, más kaják, más ételt esznek. Tehát megeszi mondjuk a hurkát meg a kolbászt, és lehet, hogy a magasan kvalifikált értelmiségi nyelv rokona, tehát egy másik magyar, ezeket nem eszi meg. Tehát, hogy az, hogy most mit énekel, mit hallgat, mit eszik, hogyan ünnepli a karácsonyt, elmegy és az Alpokban karácsonyozik. Érted, hogy mit akarok mondani, hogy nincsen egységes magyar kultúra. Az iskolában még talán tanítják a kőszívű ember fiait, vagy tanítják az egri csillagokat. Bár már a hetedikes unokám nem szükségszerűen fogja elolvasni, vagy nem arra hajt és arra vágyik. Tehát, hogy az irodalmi műveltségben van egy egységes, hogy mi az, hogy magyar kultúra? Mi az, hogy magyar irodalom? Ládas Pétert hányan olvassák? Csalók Zsoltot, ha már most klasszikust akarok mondani, hányan olvassák? Bartókot hányan hallgatják? Ezzel szemben Győzikét vagy Zámbó Jimmyt hányan hallgatják? És most nem tudom, hogy ők romák vagy nem romák.
4: Rengeteg kérdés felmerül ennek kapcsán viszont. Többek között, hogy etnikus kultúra vagy szegénység kultúráról beszélhetünk ebben az esetben, hogyha romák cigányok kultúrájáról beszélgetünk általában, ha egységként kezeljük a dolgot, vagy egyáltalán gondolkodunk róla. És miben más a roma közösségek önképe, mint a többségi társadalom által létrehozott kép? Ha nincsen egységes roma kultúra, akkor mi lenne az, amit egy roma múzeumban bemutatnánk?
5: Nem mondtam el azt, amit el akartam mondani, hogy amikor egy önéletrajzot kell írni, és föl kell sorolni a legfontosabb munkáimat, akkor azt szoktam írni, hogy a legfontosabb munkámnak, vagy munkáinknak a 2006-ban megjelent a Roma Kultúra Virtuális Házad interaktív DVD-romot tekintem, ami valójában egy roma múzeum. Uh-huh. Én egy roma múzeumot szerveztem Soros Alapítvány segítségével, támogatásával, meg részben az akkori kulturális minisztérium támogatásával. És gyakorlatilag 1994-95 és 2000 között gyakorlatilag létrehoztunk egy múzeum a múzeumban gyűjteményt, amit aztán egy miniszteriális elvtárs vagy úr 2001-ben azt mondta, hogy ilyen nincsen, hogy már, bocsánat, mert az a dolog lényege, hogy a tárgyak letéti leltári számot kaptak. Azzal a tudattal, azzal a gondolattal, hogyha egyszer lesz majd roma múzeum, vagy cigány múzeum, mindegy, hogy nevezzük, akkor ezek a Soros Alapítvány és a minisztérium támogatásával vásárolt darabok, ezek alapját képezhetik egy múzeumnak, hiszen egy múzeumot egy meglévő gyűjteményre lehet alapítani. Hogyha nincs gyűjtemény, nincs múzeum. Itt pedig van egy gyűjtemény. Van egy gyűjtemény, több száz tárgy, csak a képzőművészeti anyag több mint 400 alkotás volt. És minőségi alkotások voltak, ma is azt gondolom, hogy a legjobbak. Tehát a Romano Kerr úgy gyűjtött, hogy ott voltak a táborban, és amit festettek, azt ott hagyták. Fizetségként, mert akkor két hétig eltartották őket, vagy egy részét hagyták ott a képeknek. Vagy ha meg voltak szorulva, bevittek 3-4 képet, és eladták a Romano Kernek, vagy akkor még úgy hívták, hogy Cigány Szociális Művelődés és Módszertani Központ, és szervezték a balatoni festőtáborokat. Tehát nem úgy gyűjtöttek, hogy azt mondjuk, hogy na ezt én most kérem, és ezt most megveszem, hogy ezt. Tehát nem azt mondtam, hogy azt veszem meg, amit idehozol nekem, azt veszem meg, amit értékesnek és jónak tartok. Lehet, hogy ez gonoszság volt, de mindenkitől azért vásároltunk, és rengeteg képünk van. És akkor volt néprajzi gyűjteménye, ahol ezeket a hagyományos, tehát kosarak, csengők, volt szociológiai gyűjteménye, ahol a kortárs tárgyak, amik bekerülnek mondjuk egy tiszta szobába, gyűjtöttük. Volt fotógyűjteménye, volt filmgyűjteménye, volt volt zene, szóval mindenne volt gyakorlatilag, egy múzeum a múzeumban képzeljük el. Na jött az elvtárs, aki valamikor a Munkásmozgalmi Múzeumnak volt az igazgató helyettese, és azt mondta, hogy ilyen nincsen, tessék beletározni őket. Na akkor lett egy roma gyűjtemény, de akkor rendes leltári számot kaptak a tárgyak. Megint eltelt egy pár év, és azt mondta a főigazgató, hát mi az, hogy roma gyűjtemény? Hát nincsen német gyűjtemény, meg nincsen görög gyűjtemény, van Európa gyűjtemény, és van a magyar gyűjtemény. Az egykori Magyarország területén élő németek anyaga a magyar gyűjteménybe kerül. Persze megjegyzik, hogy az német, sváb, vagy nem tudom milyen, vagy szász éppen. Na, akkor szétlettek osztva a tárgyak, nem lett már roma gyűjtemény, a festmények mentek az adattári gyűjteménybe, a rajz és festmény roma nyomatgyűjteménybe, a teknők mentek a táplálkozás gyűjteménybe, a csengők mentek az állattartás gyűjteménybe, a kalapácsok mentek a mesterség gyűjteménybe, sor olyan folytassam elég, ugye? Tehát ebben az értelemben volt egy koncepció, volt egy struktúra. Ez megszűnt azzal, amíg még volt roma gyűjtemény, addig ez még megvolt, de amikor a roma gyűjteményt szétosztották, akkor ez gyakorlatilag megszűnt. És már a kutya nem fogja tudni elkérni ezt. Pedig ez tényleg úgy volt meg, szerkezte, hogy egy múzeum alapját teremtse meg. És úgy tudom, hogy Rézműes Melinda próbálkozik valamivel, hogy ő is múzeumot csinál, Daróczi Ágnes és Bársony János kínlódnak, hogy akkor majd ők csinálnak, és van egy nem tudom, hogy most hogy jellemezzem, hogy egy Schuster műhely, aminek van egy kis galériája is, és azt nevezik most roma múzeumnak, hát nem azonos vele, szóval nem. De ez a roma kultúra virtuális ház, amit Fátyol Tivadarral, Fregg Gáborral és Kőszeged Edittel négyesben csináltunk, hát van egy hatalmas zenei gyűjteménye, ahol gyakorlatilag a folklor zenétől a klasszikus zenéig, hét zenei műfajban ott vannak, ez Tivadarnak volt az alkotása, ott vannak a zenék. És úgy mehetsz be a képzőművészeti gyűjteménybe, hogy viszel magaddal a zenét, és miközben Bada Mártát vagy Balázs Jánost képeit nézed, hallgatod az általad kiválasztott mondjuk jazzt.
6: Tegyük fel, hogy van egy érdeklődő, aki szeretne megismerkedni a roma kultúrával, vagy egy picit elmélyülni benne. Mi az az út, amit kijelölnél számára? Hol kezdje el ezeket az ismerkedéseket? Akár egy nem roma, akár egy roma is, hiszen rengeteg roma fiatal van, aki nem ismeri a saját kultúráját, és itt persze nem csak fiatalokról beszélgethetünk, hanem idősebbekről is.
5: Én azt szoktam elszavalni mindig, hogy az örökségtára fölmegy az ember az interneten, és azon belül odaüti, hogy magyarországi nemzetiségek, azon belül magyarországi romák, így, és akkor a rácsapott kiad egy csomó könyvet. Többek között néhány könyv benne van abban is, azok közül, amit említettél, és én írtam. De ott van a cigány néprajzi tanulmányok sorozat majdnem az utolsó kötetig. Ott van Lakatos Menyhért, ott vannak költők, ott van képzőművészeti gyűjtemény, a Romanoker által kiadott hatalmas vaskos, nem látják, vaskos kötet az összes művésznek a képeivel, rövid életrajzal. Tehát, hogy vannak könyvek, amik ingyen, bérmentve hozzáférhetőek ezen az örökségtár oldalon. A Kőszegi Edit, Kőszegi Filmbox című oldalán több mint 20 dokumentumfilmünk van, többek között fönt van az említett Dekolores is. Fönt van a két egyházi filmjeink, a Három nővér, fönt van a szemembe megy a bánat, ami még egy érdekes. Akkor fönt vannak Menekülés a szerelembe, ami Etáról készült film, Szendrőládon azzal, hogy sok-sok film fönt van. Kőszegi filmboxon.

0: a magyar cigányzene, tehát amit kávéházi cigányzenének nevezünk mostanában, azért tudjuk, hogy az évtizedek alatt, az utóbbi mondjuk úgy, hogy 35 évben azért nem az aranykorát éli. Tehát azért a rendszerváltás előtti időszak és az utána lévő időszak az teljesen más volt. Sajnos hanyatlásnak indult a rendszerváltás után. Hogyan látod, hogy mi lehetett ennek a problémája, mik lehettek ennek az okai?
1: Csináltunk egy filmet Szívmuzsikus címmel, ahol Fátyol Tivadar barátunk a Bosnyák tértől a Mátyás pincéig elkezdi sorolni, hogy hol voltak kávé, illetve hol voltak éttermek, ahol cigányzene volt. És nem tudom, hogy van-e 5-6, ahol még van, mondjuk a Szeged étteremben, tudom, hogy időnként van,
2: igen,
1: de hogy nincs. Én azt gondolom, hogy jaj, hát na, ennek a filmnek van egy gyönyörű, szívszorító jelenete. A tokai halászcsárdában játszott egy zenekar. És a zenekar vezetője elmesélte, hogy mi volt a legnagyobb trauma az életében. Amikor muzsikáltak, majd az egyik vendég fölállt az asztalról, odament hozzá, és azt mondta, hogy adok 2000 forintot, hogy abba adják a zenét.
0: Borzasztó.
1: Na most ennél megalázóbbat ugye nem lehet elképzelni. Hogy valószínűleg az a társadalmi, vagy ilyen kulturális szükséglet lehanyatlóva van, vagy volt, amelyik életben tartotta nagy számban ezeket a zenekarokat. Én azt szoktam mondani, hogy a 100 tagú cigányzenekar létrehozása, de ezt csak kettőnk között mondom, az tulajdonképpen egy életben tartó megélhetési formáció volt. Hogy mégiscsak azt mondja, hogy hát legalább 20 zenekar, hogyha egy zenekar csak 5 főre veszek, 20, tehát 100 tagot elnyel a 100 tagú cigányzenekar. És onnantól kezdve jó, lehet körutat, vagy milyen turnét szervezni, előadást szervezni, de ez nem az már, ami volt a kávéházi muzsika. És persze a kávéházi muzsika sem az, azonos azzal, amit, és egy lakodalomban, egy falusi lakodalomban sem hívnak már cigányzenekart. Még Tökön, ahol én lakom, talán egyszer-egyszer van cigányzene a kultúrházban, most volt a szüreti felvonuláson és a szüreti bálon. De hogyha van egy egyszerű lakodalom, akkor már ilyen elektromos lószart hívnak, és nem a cigányzenét. És persze más volt a lakodalmas cigányzene, ahol lehet, hogy ment még a csárdás bőven, és kevesebb volt a magyar nóta, cigányzenekar kíséretével, és több volt az a magyar lóta, vagy mi, amit a 19. században még éltettek és éltek. Tehát egyszerűen a társadalmi igény.
0: Tehát megváltoztak az igények tulajdonképpen az idő.
1: Megváltoztak az igények, igen.
0: Vissza fog ez még jönni? Visszafordítható? Hiszen azért ez nagyon fontos kérdés, hogy a kultúrdiplomáciai szempontból nagyon fontosnak tartották az rendszerváltás előtti időszakban a cigányzenét, hiszen ez volt az export cikkünk a föld és természetesen a gulyás mellett. És ez nyilván utána megváltozott, és már más került előtérbe. Háttérbe szorultak a cigányzenészek, háttérbe szorult a cigányzene, de azért a külföldiek még mindig úgy tekintenek egyébként Magyarországra, hogy a cigányzene azért az mindig híres. Annak ellenére, hogy ide jönnek is, alig találnak cigányzenészt manapság Magyarországon. Tehát mi lesz ennek a sorsa vajon ennek a műfajnak?
1: Arról tudsz, hogy hollandok jöttek és tanultak cigányzenét, és hollandok alakítottak cigányzenekarokat?
0: Igen. Sőt, volt japán is, aki jött és tanult. Igen, valóban.
1: Hát, mint ahogy amikor a 90-es években jöttek holland és német, hát idősek, és itt vettek nyaralót, vagy ilyen házat, és akkor átvették a helyi parasztasszonyok otthonka viseletét. És a holland néniket képzeld el otthonkában. Nem tudom, szóval, hogy hát

0: mennyi zenei ízlés, vagy megváltozott, vagy zenei stílus elmúlt és elveszett. Hát, ha csak azt mondom, hogy beat zenében, vagy miben jöttek, jönnek, mennek, néhány visszahozható, de alapvetően mindig újra és újra fogalmazódnak ezek.
1: Vannak kutatások, többek között Kovács András kutatásai, amik az antiszemitizmust kutatják. Viszont kimondottan olyan kutatásokat még kevésbé ismerünk, amik kimondottan a romák elleni antiszemitizmust vizsgálják, vagy vizsgálták volna akár hosszabb távon. Tulajdonképpen ezt a fajta ellentétet a romák és nem romák között milyen módon lehetne csökkenteni?
0: Én azt gondolom, hogy nem az a probléma, hogy most ismerik-e Balázs Jánost, vagy nem. Nem az a probléma, hogy hallottak-e Cifra Györgyről, vagy nem. És hogy hallották-e a zenéjét. Hogy láttak-e színpadi művet, amit roma cigány szerző írt, és a cigány színház adja elő. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egy-egy eset, tehát ilyen volt ugye a 2009-es társadalmi konfliktus, amikor több cigány fiatal férfit megöltek.
1: Roma gyilkosság
0: sorozat. Amiből hát készült is néhány pannó a Bódvalenkei Freskó faluban. Éppen Váradi Gábor is csinált egy ilyet. De hogy ilyen volt azt már pontosan meg nem mondom neked, hogy Molnár Oszkár, a edelényi polgármester állt elő azzal a szöveggel, hogy a cigány anyák, a terhes nők a hasukat verik kalapáccsal, vagy nem tudom mivel, hogy sérült gyermeket szüljenek, hogy azután kapjanak támogatást vagy pénzt. Na most, hogy az a kés, és időnként nézi a feleségem a parlamenti közvetítéseket, vagy utólagos beszámolókat, legutóbb a Torockainak volt valami vérlázító szöveg a parlamentben, ami hát kvázi egy cigányozás volt. De hogy az egykori fideszes Lázár János miniszternek a WC-kefés dumája, amit persze egyet nem ekésztünk bele, hogy hát ezek szerint a magyar pedig ott hagyja a szarát a WC-be. Na, tehát, hogy mindig vannak olyanok, akik a saját közegükben tudnak mondani negatív példát, és nem válaszoltam arra, hogy etnikai csoport, vagy nemzetiség, vagy mit mondtunk, hogy szegénység.
1: Szegénység kultúra.
0: Azt gondolom, hogy mind a kettő. Tehát vannak, akik a szegénység kultúra. Jaj, volt egy gyönyörű történet, itt kalandozok most már. Volt egy, hát már jó 20 évvel ezelőtt, egy hát kutatási gyűlés, vagy micsoda. És egyik szabolcsi polgármester ott a határ mellett elővett egy könyvet, és elkezdte olvasni Éjes Gyula Puszták népének könyvét, és ahol a cseléd szó szerepelt, azt cigányra változtatta. De ezt direkt csinálta szándékosan, hogy lássuk, hogy a 30-as évek Puszták népének szegényei, a cselédek, mindegy most, azok ugyanazt mondhatjuk a szegény cigányokra, mint annó mondtuk ezt a szegény parasztokra, vagy napszámosokra és cserédekre, nincstelenekre. Azt gondolom, hogy a szegénység etnicizál, tehát lehet, hogy sok olyan eredetileg nem cigány szegény van, akit egyszerűen csak cigánynak néznek, mert a szegénnyel, a nyomorúttal, a maga tehetetlennel azonosítják a cigányokat, és ezért cigánynak neveznek olyat is, aki eredetileg nem cigány volt. Tehát ebben az értelemben egy életforma lesz a cigány. Mások pedig kikeverednek ebből az életformából, és egy polgári életet amelyik elosztom, mutassam neked Závada Pál és Révész Tamás könyvét, ahol 24 vagy 48 roma értelmiségivel vannak interjúk és gyönyörű fotók. Tehát, hogy ez egy más világ. Tehát, hogy ezek is cigányok, meg amazok is cigányok. És amikor az előbb arról beszéltem, hogy a felsőtelekesiek, ők nem akarnak cigányok lenni, mert számukra a cigány az egy nagyon negatív megfogalmazás és megítélés, és kitalálták, hogy ők Vilmus császár leszármazottai. És aki betette őket, az egyik családtag volt, egy idős férfi. Nézd meg a kitagadottakat. Tehát van, aki nagyon cigány akar lenni. Tehát akkor belepedünk ilyen antropológiai problémákba, hogy a kétegyházi olácigányok azok úgy temetkeznek, hogy örökös lakást építenek a halottnak. Ők így nevezik. Vagyis leásnak a föld mélyére, egy legalább 2 méterre, két és fél méter alapterületű gödröt, amit kiköveznek, kicsempéznek, körbeszőnyegeznek, majd odaeresztik a koporsót. A koporsót kinyitják. De vannak kis bútorok, kis éjjeli szekrény, kis asztalka, ahova cigarettát, sört és egyebet tesznek. Majd betont helyeznek a tetejére a sírnak, nájlont, meg téglákat, és azt mondják, hogy ne érje föld, ne érje por a sírunkat. Mert ha föltámadunk, akkor mindenre oké legyen. És azt mondják, hogy mi nem úgy kaparjuk el a halottunkat, mint egy román falu volt két egyháza, mint a magyarok és a románok, mint a döglött disznót, vagy a döglött kutyát, hanem mi méltósággal temetjük el. És akkor azt mondja Csori Daróczi József költő, meg író, meg minden, már beszéltem róla, hogy amikor régészek 500 év múlva ásnak, akkor azt fogják mondani, hogy 2000 tájékán már csak cigányok laktak Magyarországon, mert az ő sírjaik megmaradtak. Jó, hát ugye két dolog van, hogy egyrészt nagyon sokan hamvasztanak. Hát abból már semmilyen régész nem tud kiolvasni semmit, azt, hogy milyen volt a hamvasztó eddig. De ott, ahol ugyanúgy koporsós temetkezés van, és a földet szórnak a koporsóra, ott elrohad a fa is, és maximum egy csontváz marad, és semmi nem maradt mellette, nincs mellette sírmelléklet, nincs mellette az itala, és nem egy mumifikálódott test lesz, hanem csontváz lesz.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk a mai este folyamán. Megtiszteltetés volt nekem, hogy eljöttél és itt meséltél nagyon sok mindent magadról, a kutatásaidról, az életművedről, és természetesen azokat az információkat is átadtad nekünk, amiket így felhalmoztál az évek alatt. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a beszámolót, és hát természetesen várunk vissza sok szeretettel.
0: Sok szeretettel jövök.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Suki Nádor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
6: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a názareti Jézus Krisztus nevében, és örülök, hogy eljöhettem a mai napon, hogy bizonyságot tegyek a Jézus Krisztustól.
5: Nem is kis utat jártál be, Szolnokról érkeztél ide hozzánk. Milyen volt az út?
6: Jó volt az út, kicsit meleg van, klímás autónk van, egy óra hosszású út volt, nagyon jó éreztük magunkat.
5: Ahogy ide érkeztél, már így Pest megyébe átkapcsoltál a Rádió Dickre?
6: Igen.
5: Nagyon örülünk neki. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen tényleg, hogy egy órát utaztál azért, hogy itt bizonyságot tegyél a mai nap folyamán. Ugye Izraelben is jártál már kint, több helyen voltál külföldön, hirdeted Isten evangéliumát, és nagyon sok szolgálatod van, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt a te Isten képed?
6: Hát ott kezdeném, hogy ugye én Tiszapüspökibe nőtem föl Szolnok megyébe, gyermekkoromat 14 éves korig ott töltöttem. Ott ugye a faluban ugye katolikus vallás van, amit ugye az emberek ott gyakorolnak, és egy tehát katolikus kisközség, és ugye gyermekkoromban ugye jártam a templomba, meg voltam, ugye bementem ugye bírmálkozásra, meg ugye a templomba jártam, de valójában az Isten képem nem nagyon alakult ki, tehát ugye a megtérésem az később volt ugye felnőtt koromban. Ott ugye gyermekkoromban megismertem Jézus Krisztust, annyit, hogy ugye a templomba el kell menni húsvétkor, el kell menni karácsonykor, vagy hogyha esküvők vannak, vagy hogyha temetés van, akkor ilyen misére, de így tovább nem, tehát nagyon ugye nem ismertem meg a hiti életet, tehát a maga tanítványságot, meg hogy ugye követni kell Istent, így ennyit ismertem Istenből. Kisközségben ugye nőttünk föl, édesanyám, édesapámnak két gyermeke volt, én és a bátyám, ketten vagyunk testvérek, egy egyszerű családba nőttem föl, nem egy gazdag családnak mondható, de olyan nagyon-nagyon szegénynek se, és de így kezdődött az egész, hogy a gyermekkoromban így ennyi volt a Tiszapüspökibe.
5: Ketten voltatok akkor fiú testvérek, jó tesók voltatok, ahogy felnőttetek?
6: Jó tesók voltunk, szerettük egymást nagyon. Sajnos ő már nem él, ő már a Szúrnában hiszem, ő elköltözött a Szúrhoz sajnos, 50 éves volt, úgyhogy ő már nem él, 3 évvel ezelőtt sajnos elhunyt.
5: Őszinte részvétünk az egész stáb nevében, és az Isten képed az milyen volt gyermekként így?
6: Hát az az igazság, hogy sajnos nem olyan jó Isten képen volt gyermekkoromban, mint ugye katolikus, mert ugye, tehát az Isten képe annyi volt, hogy a kereszthez imádkoztunk, tehát akkor Szűzmária képek voltak nálunk, akkor tehát a templomba kerestük az Istent valójába, és nem úgy, mint egy élő személy. Tehát mint egy katolikus vallás, amit ugye gyakorolnak, és az Isten kép
5: elég torz volt. De gyakoroltátok azt a hitet?
6: Gyakoroltam, gyakoroltam, de elég torz volt az a hit. Tehát az Isten, amikor engem ugye megszólított megtérésni, onnantól változott ugye egy, most nem akarok én sugorni ugye ezzel az egésszel, de ugye amikor 93, azt mondja, 19 éves koromban érintett meg először Isten a megtérés, akkor keresett meg legelőször, és onnantól indult el egy nagy változás az életemben.
5: Hogyan történt ez a dolog? Tehát hogy talált meg téged, ugye felnőttetek, a tesóddal voltatok ketten, ott voltatok Püspökladányban.
6: Tiszapüspökiben? Igen,
5: Tiszapüspökiben. És Hogy ment az életed, a tanulmányaid, a munkába állás, a felnőtté válás, az milyen volt?
6: Hát ugye 14 éves koromban, amikor ugye kiártam az iskolát, akkor Budapestre költöztem, és ugye elkezdtem dolgozni itt a fővárosba. Hát és sajnos ugye nem vagyok rá büszk, hogy ugye itt ugye elég keményen ugye a bűnöző, meg az alvilági részben ugye sajnos beleestem és elestem benne, és ugye egy rossz útra terelődött az életem, mikor Budapestre költöztem, és ugye hát sajnos, hogy ugye bűnözővé váltam, ezt ugye tudja mindenki, nincs is mit tagadni, nem vagyok rá büszke, de ugye ezt el kell mondani, és elég mély pontra került akkor az életem, és sajnos bekerültem a börtönbe. És ugye innen, mikor Budapestre ugye fölköltöztem 14-15 évesen, 18 éves koromban bekerültem a büntetésvégrehajtási intézetbe Budapesten, és ahogy ugye legelőször, amikor találkoztam az Úrral, és amikor ugye legelső érintést, amikor kaptam, akkor a budapesti fegyház és börtönben voltam a Kozma utcába, és ugye hívtak mindenkit le gyülekezetbe, ugye ott két idős néni, itt Budapestről református egyházból jártak be evangéliumot hirdetni, mint misszionárusok, és ugye lementünk az árkából, még unalmunkba is, meg hogy a külvilággal úgy találkozzunk, és hogy a két idős hölgyel elkezdtem beszélgetni, és mondtam az idős hölgynek, hogy nem tudna nekem egy 1000 forintot adni kintről, nem hoztam el nekem egy 1000-es, mondom, olyan sokat ír ideben, mondom, itt üzletelnék, vagy bármi, hogy elkezdtem tőle így kérni. Azt nem tudok adni gyermekem. Utána mondom, nem tudna nekem adni cigarettát? Azt mondja, hát azt sem tudok adni, mert nem dohányzunk gyermekem. És így szemtől szemben néztem az idős nénivel, Irma néninek hívták, és képzeld el, hogy hogy belenézett a szemembe, és azt mondta nekem, figyelj ide, fiatalember, neked nem cigire van szükséged, nem pénzre van szükséged, hanem a názereti Jézus Krisztusra van szükséged. És ez olyan mélyen érintett, tehát hogy ezt a néni, az idős néni elmondta nekem, olyan mélyen érintett.
5: Ez csak így lazán odalökte, nem is beszéltetek többet, csak rögtön
6: nem,
5: így
6: ez volt. Isten tisztelet után történt, az egész dicsértük az Urat, imádkoztunk, ilyen kezünk battak, mint a református, hogy tizedik vers, harmadik ének, elénekeltük az énekeket. És azt mondta neked, a názereti Jézus Krisztusra van szükségre, és ezt tett kimondta, ugye nekem az egész gyerekkoromban lejátszódott bennem, hogy én templomba jártam, Tiszapüspökibe, ismerem barójába az Urat, és ami nagyon fontos volt ebben a részben, hogy akkor mondta, hogy és elkezdett beszélni Jézus, és mondta, hogy én ismerem Istent, én jártam templomba, és mondta, hogy én nem vagyok ellen a templomnak, de viszont az, hogy most te ugye csak keresztekhez imádkozol, meg Szűz Mária, meg mit tudom, én elkezdtem mondani a bálványokat, meg a dolgokat, és akkor úgy összetörte bennem, és a legelső az volt, hogy egy ilyen Szűz Mária kép volt nálam, azt így, amikor fölmentem az árkába, azt eldobtam, tehát eldobtam magamról, és elkezdtem keresni Istent is. Úgy váltunk el a hölgytől, azt mondta nekem, hogy akkor fogadjam be az Urat vele, tehát mondjuk el egy imát, én mondom, nem szeretném ezt az imát, meg tehát nem fogadtam el akkor ezt az imádságot, és azt mondta nekem, adott egy ilyen kis kék bibliát, ilyen Gedeonita biblia volt, és azt mondja, a hátulján van egy ilyen elfogadás, hogy ha el akarod fogadni Istent, ha mégis meggondolod magadat, akkor olvass fel ezt az imádságot, ami hátul van írva, és akkor írd alá. És hogyha ezt aláírod, és imádkozol Istenhez, akkor beírják a nevedet az örök élet könyvébe. A Bibliát elraktam, visszamentem a zárkába, fejem alá raktam, és hogy teltek a napok ott a zárkába, és pont úgy volt a zárkám a gyűjtőbe, hogy a gyűjtő úgy hívják Kozma utcát, a régi épületben, B-épületben voltam, hogy a Kozma utcai temetőre nézett ki az ablakom. És hogy néztem ki az ablakon, és láttam, hogy az emberek ott járkálnak, jönnek, mennek, és akkor elgondolkoztam azon, hogy amit a hölgy mondott, hogy nem ez az élet, hogy te itt vagy fiatalon, nem ez az élet, hogy ugye ott a beszélgetés közben elmondta, mert megtérésre hívott volna, és azt mondtam, hogy igaz, és mondta, olyan mélyen érintett ez a pár perces beszélgetés, meg az, hogy Jézus Krisztusra van szükségem, hogy elővettem a Bibliát, és kihajoltam a fényre, az éjszakai fény, ami befigyelt, és akkor aláírtam, hogy Suki Nándor, soha nem felejtem el, 1993, június 1-e volt, és aláírtam, és azt a váltó kezdvén Isten gyermeke vagyok. És hál az Úrnak,
5: ezt hogy... Ezt így ráírtad a Bibliára?
6: Ráírtam, mert hátul van egy ilyen, alá lehet írni ezt a kis Gedeonita Bibliára. És onnantól kezdett el az életem, és annyival még így bezárulok, hogy utána és ezt a megtérést, utána ugye engemet kiengedtek előzetesből, és ugye kijöttem a börtönből, és amikor mentem az ügyvédemhez a Markó utcába, a Nyugati pályaudvar felett a Bajcsi-Zsilinszky úton, akkor az utcán, ahogy jövök, ez estől 8 óra lehetett, meglátom ezt az Irma nénit. Mondom, Irma néni, aki hirdette nekem az evangéliumot. És mondja nekem, gyermekem, kiengedtek, mondom, igen, kint vagyok, mondom, kiengedtek, mondom, köszönöm, hogy imádkozott, én elfogadtam azóta Jézus Krisztust a szívemben, mondom, hol volt? És mondta, hogy a Markó utcába tartott ugyanúgy ilyen evangelizációt. És képzeld el, hogy azt mondtam az ennek a hölgynek, hogy mondom, imádkozzon értem. És ott az utcán, a Pajcsi-Zsilinszky úton, ott a pályaudvaron, mikor tényleg megfogta kezemet, és elkezdett értem imádkozni, hogy Uram, add meg, hogy a Suki Nándor, a te gyermeked, Uram, minél több embert megmenekítsen, Uram, add meg, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy tudjon egy missziós munkát végezni, egy áldás mondott rám ez a hölgy ott, és onnantól kezdve, ugye így a börtön évekre úgy ennyit, ugye kijöttem, és ugye így volt ez, tehát ez az első találkozásom a Jézus Krisztussal.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Suki Nándor lesz a vendégem.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyság tételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
6: Isten áldjon mindenkit! Újra sok szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében, és örülök, hogy a bizonyságot folytathatjuk a mai műsorba.
5: Tehát ott hagytuk abba, hogy találkoztál ezzel a nénivel, és ott mondott rád egy áldást.
6: Így van.
5: Azt követően hogyan folytatódott tovább az életed? Gondolom a bűnöző barátok, akik miatt bekerültél, aki miatt történt ez a rossz dolog, ők vártak ki? Ők akarták, hogy folytasd velük azt az életet? Volt csábítás?
6: Volt csábítás, tehát annyi volt az egész, hogy ugye én nekem utána vissza kellett még vonulnom 3 évre, mert ugye mi ilyen előzetesben voltam, 3 évet kaptam, és amíg vissza kellett vonulnom az előben, én előzetesben tértem meg, és ugye visszavonultam, és ott volt egy hatalmas nagy változáspont, amikor szabadulásom előtt egy pár nappal voltam, és ott feküdtem az ágyba, és elkezdtem imádkozni ott, és akkor mondtam az Istennek, hogy Istenem, mondom, hát itt vagyok fiatalon, mondom, se gyerekem, se családom, se feleségem, mondom, most újra kimegyek, nem akarom ezt az egészet folytatni, ezt az életet, amit éltem itt Budapesten, meg a bűnöző világban, meg benne az egész rossz, tehát rossz életbe, és elkezdtem imádkozni, hogy Uram, adjál nekem családot, adjál nekem feleséget, kérlek téged, Atyám, Jézus nevében, és elkezdtem imádkozni, hogy tanítottak is ugye bent imádkozni, és azt mondtam Istennek, hogy Istenem, aki megyek, én fogadalmat teszek, hogy én soha többet nem fogok bűnözni, elköltözök Budapestről, tehát én nem fogok Budapestre lakni, visszamegyek a szülőfalumba, Tiszapüspökibe, és ott újra kezdem az életemet. És ugye ott folytatnám, hogy ugye, hogy kiszabadultam, kimentem, teljes mértékben, tehát nagyon nagy változások mentek már akkor tehát így az életembe, és hát próbáltam kapcsolatokat teremteni, ugye, hogy ugye feleséget magamnak, meg ugye családot, és nem jött össze úgy, hogy én szerettem volna legelőször, és utána, ahogy az Úrhoz elkezdtem imádkozni, hogy Uram, én azt szeretném, hogy tőled levő feleségem legyen, tőled levő társam legyen, akivel szolgállak téged, engem éreztem azt, hogy hív Isten, tehát hív Isten engemet, hogy ugye, tehát hogy megházasodjak, hív azt, hogy családot alapítsak, és hogy szolgáljam, tehát ezt éreztem a szívemben, de mindezeket én nem mondtam senkinek, tehát én kiszabadultam, én nem hirdettem az igét, nem hirdettem az evangéliumot, ezt a belső beszélgetésemet sem mondtam Istennek senkinek, csak úgy magamban ezeket a döntéseket meghoztam, és abba hagytam az italt, abba hagytam a káros szenvedélyeket, meg úgy elkezdtem volna ugye jó ízra térni. És én azt mondom, hogy egy olyan 30%-ba, vagy így 70-be sikerült, de úgy 30%-ba nem, mert elelesegettem, berúgtam, meg ugye ez így volt egy-két ilyen kicsapongás így szabadulásom után. És utána ugye a kapcsolataim, ugye belekezdtem kapcsolatba, de ugye nem jött össze, és nem úgy jött össze, hogy ugye én szerettem volna. És utána, hogy az Isten elé mentem, és utána tényleg elkezdtem keresni Istent, és volt olyan, hogy elmentem dolgozni egy munkahelyre, és volt ott egy fiatal lány, ugye egy cigán lány, és hogy ránéztem, így szembenéztünk egymással, és egy hangot hallottam belülről, hogy ő lesz a te feleséged. És képzeld el, hogy oda mentem hozzá, beszélgettem vele, és nyíltan megmondtam neki, figyelj, ide mondom, én hiszek Isten, mondom, én belül nekem Isten mondta, hogy te leszel a feleségem, mondom, mit szól ahhoz, hogy beszélgettem, nem is ismertük szinte egymást, csak így pár szót szóltunk.
5: Nem mondod, ez az első találkozás.
6: Első találkozás.
5: Megláttad, és oda mentél, és
6: elkezdte így beszélgetni vele. És hogy beszélgetek vele, ő is ugye ezt mondta, képzeld el, azt mondja, hogy beszélgetek veled, ő is azt érzi a szívébe, és azt mondja, mint egy hang mondaná neki, hogy ő a férjed lesz neked, és azt mondja, hogy ő úgy érzi, ugyanazt érzi, amit én. És elkezdtünk beszélgetni, és egy hét telt el ugye ebben az egész találkozásban, és akkor ugye mondta, hogy akkor, hogyha szeretném ezt komolyan gondolni, akkor menjek le vele Öcsödre, lementem úgy Öcsödre, megbeszéltem a szüleivel, stb. Úgy akkor a cigány szokás szerint ugye mentünk, hogy megbeszéljük, stb. Áldásokat adták rá, összekerültünk. És hogy Öcsödre kerültem, ott ugye volt karizmatikus gyülekezet, ott ugye működő gyülekezet volt, ilyen evangéliumi gyülekezet, és ugye ott elkezdték újra ugye az emberek, nekem ahol dolgoztam, ahol jártam, a környezetben voltam, elkezdték hirdetni az evangéliumot. És elkezdték mondani, hogy Jézus él. Én belül tudtam, hogy vannak ezek a gyülekezetek, meg vannak dicséretek, meg stb. De valójában én ilyen karizmatikus módon, hogy a Szent Szellem betölt minket, hogy nyelveken szólunk, hogy elhívásunkat, ugye van pásztor, evangélista, vagy tanító, vagy bármilyen. Tehát ezeket nem nagyon tudtam, ugye nem voltam tisztában az egyháznak a működésével. És ugye az a lényeg, hogy ott ugye helyben elmentem egy párszor ilyen házi csoportra, elmentem gyülekezetbe, és odáig fajult a dolog, hogy Szolnokon volt ugye ez a gyülekezetnek ugye az anya gyülekezete, és ugye elmentem a gyülekezetbe, ott egy román evangélista, hát ilyen apostoli szolgáló, Daniel Matej hirdette az evangéliumot, egy evangélizációs alkalomból, több százan voltak, tehát minimum 500-an, ez biztos. És képzeld el, hogy ott elkezdett profétálni, szóval van itt egy személy, akit a mai napon a názareti Jézus Krisztus hívja, hogy lépjen ki hittel, szolgálja őt, és hogy az egész életét adja át. És én éreztem azt, hogy ebben a nagy tömegben nekem szól Isten is. Ugye nagyon sokan meg voltak térve, szinte azt lehet mondani, hogy tehát mindenki meg volt térve, ez egy keresztény alkalom volt, és mindenki nézett rá, és mondta, menjél ki, hát, hogy hagyj imádkozzanak, én, tehát neked szól az Úr, akikkel ugye érkeztem. És akkor képzeld, mondom, nem, akkor is azt is nemet mondtam még, hogy én nem akarok kimenni, hogy imádkozzanak, értem. És a végén az a lényeg, hogy kimentem a legvégén, és imádkoztak, értem. És ott volt egy ilyen mennyei megtapasztalásom, tehát ott egy látomást kaptam az Istentől bent a gyülekezetben, hogy imádkoztak, értem. És onnantól kezdve egy olyan vágy jött belém, hogy elkezdtem hirdetni az evangéliumot, ez 2002-ben volt, és hogy elkezdtem, tehát onnantól az olyan érintést kaptam, olyan vágyat arra, hogy előtte, hogy Isten keressem, ahogy megismertem előtte, de innentől kezdve, hogy betöltekeztem Szent Szellemmel, az volt a vágyam, hogy szolgáljak, hogy mindenkinek elmondjam, hogy Jézus él, hogy Jézus meghalt, hogy Jézus föltámadott, és elkezdtem rendszeresen gyülekezetbe járni. Elkezdtem hirdetni az evangéliumot az embereknek, elkezdtem Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, és innentől kezdődött el úgymond a szolgálatom, tehát hogy én ott 2002-ben ott egy imával elmondtam, még egy imát, meg ugye nem csak ott, hogy ugye örebent aláírtam, és ott imádkoztak, értem kézrátételrel, onnantól kezdve elkezdődött a szolgálatom.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Suki Nádor lesz az én vendégem.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romákra kénztől. Karmandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
6: Isten áldjon újra mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk a bizonyságtételt, mert nagyon nagy öröm számomra, hogy Jézus Krisztusról beszéljetek, meg az ő munkájáról, amit elvégzett az életembe és a családom életébe.
5: Nos, az előző szegmensben azért volt egy nagy pillanat, ami alatt azért gyorsan átmentünk, mert belevágtál egy nagy sztoriba, ugye, hogy egy román evangélista, egy híres evangélista hirdette ott az evangéliumot veletek, és ezért nem kanyarodtam vissza erre a dologra, de hogy nagyon látszik abban, ahogy a feleségedhez oda mentél, ugye most már a feleséged akkor még nem volt az, először láttad, és oda mentél, hát ott, hogyha tényleg nem az Isten avatkozott volna bele, és nem Istentől hallod azt a hangot, hogy ő lesz a feleséged, azért valljuk be, oda mész egy nőhöz, akit soha nem ismerti előtte, és azt mondod neki, hogy nekem Isten azt mutatta, hogy te leszel a feleségem, mert én szek Istenbe, hát ez vagy... Még jó, hogy nem ad neked egy pofont, úgy megy el onnan, nem? Tehát tényleg. Tényleg, hát az rögtön, ez rögtön egy ilyen elutasítás fázis van, körülbelül. Szóval, hogyha tényleg a feleséged se érezte volna ezt, akkor biztos, hogy elzavart volna téged. Szóval ebből nagyon látszik, hogy ebbe tényleg Isten keze benne volt. Ugye volt ez az alkalom, amiről beszéltél, ez az evangelizációs alkalom. Utána hogyan zajlott tovább az életed? Hogy ment tovább a te történeted?
6: Utána ugye elkezdtünk járni gyülekezetbe, öcsötön helyben, és

0: lány szokás szerint maradt a házasságunk, és akkor utána a feleségemmel akkor kiálltunk az egész gyülekezet előtt, elmondtuk, hogy megbánjuk azt, hogy mi ugye házasságon kívüli ugye cigány szokás szerint éltünk, szeretnénk azt, hogyha megáldanák a házasságot, akkor megesküdtünk a feleségemmel, és egyházi szertartási szokás szerint a gyülekezetbe összeházasodtunk. Utána elkezdtek születni a gyermekek, ugye először született ugye egy lány, lányom született, ugye Suki Krisztina, utána született Suki Nándor, utána ugye született Suki Eszter, Suki Salomé, ugye sorba születtek ugye a feleségemtől ugye a gyermekek, és ugye a szolgálatban folyamatosan, tehát Isten, ahogy elkezdtem szolgálni, elkezdtem keresni, és én nagyon komolyan gondoltam, tehát én minimum heti 3 alkalomra, tehát az ima alkalmakon rendszeresen részt vettem, a nagyisten tiszteleteken rendszeresen részt vettem, házi csoportokon imádkoztam, tehát megszabadított Isten a dohányzásoktól, már ugye előtte se ittam, de tehát a teljes mértékben onnantól ez a még jobban, tehát minden megkötözöttségektől, káros szenvedélyektől. És ugye én nagyon erős dohányos is voltam, nagyon erős kávé, meg tényleg mindenben még az alkoholban is nagyon erős alkoholfüggő voltam. De azt már, amikor ugye én kijöttem, az már akkor megszabadított Isten belőle. És ugye utána elkezdett az Isten használni bennünket a szolgálatba. És ugye legelőször ugye Szolnokon a gyülekezetben kezdtünk el szolgálni, ugye ima alkalmakat bíztak ránk, akkor ránk bíztak.
1: Bocsánat, mielőtt tovább megyünk. Csak mert lehetséges, hogy vannak olyan hallgatóink, akik még rabjai ezeknek a káros szenvedélyeknek. Ugye nagyon gyorsan átsiklottunk fölött, hogy Isten megszabadított belőle, és kész, és mentünk tovább. Mit tudsz tanácsolni ezeknek az embereknek, akik így ebbe a függőségbe vannak benne, akár alkohol, akár bármilyen más káros szenvedély, hogy hogy szabadított meg téged Isten, vagy hogy bírta ezt elvenni tőled?
0: A legelső az volt ugye, hogy amikor tehát magamtól próbáltam letenni például a dohányzást, az nem ment. Tehát erre képtelenek vagyunk, tehát mi emberek képtelenek vagyunk önmagunktól ugye lerakni. És ezt nem lerakni kell, meg kell szabadulni. És ugye én arra jöttem rá, mert többször volt úgy, fogtam a cigit, összegyűltem, eltéptem, beroptam a kályhába, soha többet nem cigizek innentől kezdve. Utána még jobban rám történt. És ugye több ilyen függőség volt, ugye az ital is vissza akart jönni, meg több dolog. És a szabadítóhoz, tehát azt tanácsolom, aki hallgatja ezt a műsort, az adást, hogy egyedül Jézus Krisztus a szabadító. Tehát ezt emberi erővel nem lehet elvenni, tehát a dohányzás nem lehet lerakni, nem lehet letenni. Mert ugye a Biblia is azt mondja, hogy egyedül Jézus Krisztus a szabadító, senki más nincs. És ugye például a dohányzásból úgy szabadultam meg, hogy volt egy úrvacsora istentisztelet, és ugye leborultam az úr elé, ott a úrvacsoránál, és azt mondtam, uram, ez a te véred, ez a te tested, és uram, én akarom azt, hogy megszabaduljak, akarom azt, hogy én megútáljam a cigarettát, meg a függőséget, hogy elvegyed tőlem. És amikor magamhoz vettem az úrvacsorát, és kimentem a gyülekezetből, akkor ugye megéreztem a füstnek a szagát, ugye, ami kint volt az utcán, meg hogy dohányoztak az emberek Szolnokon, akkor egyszerűen hány ingerem lett tőle, és onnantól kezdve elkezdtem utálni, tehát egyszerűen nem kívántam a cigarettát, onnantól kezdve nem kívántam az alkoholt, ugye, és azt tanácsolom, hogyha valaki függőségben van, akkor kezdj el keresni Istent, kérje Istennek a segítségét, és ugye Isten segítségét ugye szolgálókon keresztül és pásztorokon keresztül, meg mindenfajta szolgálókon, ugye, akik vannak pásztorok, evangélisták, vagy ilyen lelkigondozókon keresztül, ugye nagyon fontos, hogy forduljanak szolgálóhoz legelőször, mert én is először ugye szolgálókhoz fordultam, akik mondták, hogy nem tudnak segíteni, csak imádkozni tudnak, értem, egyedül Isten tud megszabadítani. És hogy én így hittel megragadtam, hogy Isten meg tud szabadítani, onnantól kezdve tehát eltűntek az életemből, és nem kell erőködnöm, hogy most ne dohányozzak, nem kell erőködnöm, hogy ne igyak, nem kell erőködnöm, semmi nem kell erőködnöm, hanem egyszerűen nem kívánom ezeket a dolgokat, ezeket a káros szenvedélyeket.
1: Mert Isten elvette tőled.
0: Így van, megszabadított tőle tisztel. Isten. Így van. Így van.
1: Akkor kérlek, folytasd tovább a történetedet, tehát ilyen ott Szolnokon voltatok, aztán megszabadultál ezektől a káros szenvedélyektől, és akkor öcsödre meg Szolnokra jártatok Isten tiszteletre, és akkor hogyan haladt tovább az életed?
0: Utána ugye voltak olyanok, hogy éreztem a szívembe, például így megterhelte Isten a szívemet, úgy kezdődött így a szolgálatom, és így ez visszanyúlik arra, hogy emlékszek rá, tehát az egészet így, tehát amikor én ugye beépültem a gyülekezetbe, én nem is vallottam magamat megtérnek valójában, mert ugye azt, hogy a katolikuson keresztül, a reformátuson keresztül, ugye amíg eljutottam a bemerítkezésig, meg ugye a karizmatikus gyülekezetig,

0: addig ugye tehát nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy így visszamenőleg most így 20 év után is, meg 30 év után is így visszagondolok, hogy Isten szép sorba összerakta nekem, mert hogy például Irma néni imádkozott, értem református hölgy 18-20 éves koromban, az beteljesedett, amikor ugye én egy olyan gyülekezetbe mentem, ahol ugye elkezdtem szolgálni. És ami nagyon fontos, hogy úgy kezdődött a szolgálatom, hogy elkezdtem érezni például olyat, hogy öcsödön voltunk Isten tiszteleten, ima alkalmon, és akkor az Úr csak egyszerűen a belsőmbe úgy elvégezte, hogy nekem például nagykörűre ne kellene menni szolgálni, az embereket nekem is megmenteni, hirdetni az evangéliumot, és elkezdődtek a Szent Szellem által ilyen vágyak jönni a szívembe, hogy ugye menjek ki a szolgálni, és tehát ne csak ugye egy bent lévő hívő legyek, aki bent ül a terembe, hanem ugye kezdjek el menni, és akkor kezdem hirdetni az evangéliumot. És akkor szóltam ugye a pásztornak, akkor ugye Sós Péter volt szólnak, a pásztor, és mondta neki, mondom, Péter, mondom, szívem bérzem, hogy nagykörűbe el kellene menni szolgálni, hogy hirdetni az evangéliumot, mondom. Egyelőre nem sok esélyt látok arra, mert egy 3-4 ember járt ugye szólnokra, akkor nagykörűből, és azt mondta, hogy Nándi, ha Istentől van, úgyis magár menj el, és akkor kezd el hirdetni az evangéliumot.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán Suki Nándor lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Isten áldjon újra mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon izgalmas, hogy itt végigmegyünk az élet történetemen. Hát nagyon sok mindent ugye, nem, tehát nincs annyi idő, hogy elmondjam az egész életemet, de azért nagy vonalakban meg a nagy vázát, ami ugye történt velem, azokat mind el fogom mondani.
1: Tehát úgy volt, hogy a pásztor azt mondta neked, hogy imádkozz érte, hogy Istentől van vagy nem, indulj el és kiderül. Hogy mit csináltál? Mi volt a válaszod erre?
0: És ugye utána akkor én kimentem nagykörűbe, elkezdtünk szolgálni, én nagyon sokan megtértek, nagyon sokan befogadták az Urat a szívükbe, elindult egy missziós munka, rengeteg embert bemerítettünk, rengeteg ember az Úrhoz tért, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen ébredési mozgalom elindult, és utána ugye sorba, utána ugye Csépát az Úr a szívemre helyezte, Kunszer Márton, tehát a környező településket, úgy Szolnok megyi, Törökszent Miklós, Tiszapüspökit, visszamentem a szülőfalumba, és elkezdtem hirdetni az evangéliumot is, tehát lehet mondani, hogy több százan megtértek akkor ugye rajtunk keresztül, több száz ember bemerítettünk, több gyülekezet létrejött, több munkatársal ilyen missziós munkába ugye tehát belecseppentem, több gyülekezettel ugye kapcsolatba kerültem, és ugye tehát elindult úgy a missziós szolgálat, és akkor az emberek tértek meg, keresztelkedtek meg, és épültek fel ugye ugyanúgy, mint ahogy nekünk az életünk elindult.
1: Hogyan kezdted el ezt a szolgálatot? Tehát most így nagyon gyorsan elmondtad, hogy hát kimentem oda, és akkor elkezdtük csinálni. Ilyenkor hogy zajlik egy ilyen dolog? Tehát itt a nulláról kezdtétek el a szolgálatot, ugye nem volt semmi alapotok, nem volt ott gyülekezet.
0: Nem
1: egy kész dologra mentetek oda segíteni a szolgálatban, hanem a nulláról elkezdtétek. Hogy épül ki a nulláról egy ilyen szolgálat?
0: Tehát legelső az volt, hogy ugye a telefonkönyvben megkerestem a polgármesteri hivatalnak nagykörűnek a telefonszámát, és akkor fölhívtam a nagykörüli polgármestert, és mondtam, hogy polgármester úr, szeretnék lemenni evangéliumot hirdetni innen Szolnokról, itt van egy keresztény közösség, egy pár személy szolgálók, meg egy pár ember jár ide hozzánk a közösségbe, de itt nincsen gyülekezet, és szeretnénk elindítani, és szeretnénk, hogyha megtérjenek az emberek, stb. És akkor ugye utána ugye akkor azt a pár személyt, akik ugye nem voltak nagykörülben, akik bejártak a gyülekezetbe, akkor azokat buzdítottuk, hogy hívjátok a szomszédotokat, hívjátok a munkatársakat, stb. És ugye elkezdték hívni az embereket, és ugye akkor a terembe lementünk a művelődési házba, ugye akkor ott volt egy dicsőítő csoport, és egy gitárossal mentem le, és akkor ugye ott a dicsőítő dalokat voltunk. Először ugye ez a 3-4 ember volt ott, de ugye utána volt olyan, hogy bejött például egy fiatal házas pár, megnézte, hogy milyen alkalom van, és akkor azokkal elkezdtünk beszélgetni, mondtuk, hogy a házukhoz elmehetünk-e, ott is imádkozhatunk, akkor elmentünk, ő elhívta az anyósát, a másik a fejét, a családtagját, rokonát, és így elkezdték hívni egymást. És azért azt lehet mondani, hogy azért tehát minden túlzás nélkül 70-80 ember ott befogadta az urat, bemerítkeztek, beépültek a gyülekezetbe, elindult az a dolog, és dicsőség az Úrnak, hogy ugye ez 2009-ben történt, és a mai napig ugye még van ott élő gyülekezet, nem én vagyok már ott a vezető, meg a pásztor, de viszont ugyanúgy járnak közösségbe, ugyanúgy Szolnokra is, ugye, és ugye úgy onnan folytattam, hogy ugye elindult ez a missziós munka, hogy akkor, hát Szolnokon történtek, ugye, erről így nem nagyon szeretnék beszélni, de egy olyan átrendeződések a gyülekezetekbe, hogy voltak gyülekezetek, amik megszűntek, voltak gyülekezetek, amik ugye ketté szakadtak, voltak olyan gyülekezetek, akik ugye, tehát sajnos nem tudtak együtt munkálkodni tovább, és akkor ugye az Úr ugye engem abban vezetett tovább, hogy én a missziós szolgálatot vigye, és ugye a missziós szolgálatba legyek benne, akkor ugye onnan én elindultam, és ugye dicsőség az Úrnak, hogy létrejött a Salamon misszió, tehát egy ilyen nevet adtunk a missziónak, amivel ugye járunk több helyre, mai napig is szolgálni, meghívásra is, meg ugye saját csoportok is vannak, és ugye utána különböző felekezetek, pünkösdi gyülekezettel, omega gyülekezettel, ugye Golgota gyülekezettel, több gyülekezettel ugye ott összefogtunk a térségbe, és ugye együtt is munkálkodtunk, ugye Törökszent Miklós, Tiszapüspöki, Öcsöt, Csépa, meg több fele, és ugye, de valójában azt lehet mondani, hogy az életemben, amikor ugye megtaláltam azt, hogy ugye én, tehát a nagy hídgyülibe, ugye hídgyülekezetébe ugye szoktam följárni Németh Sándorhoz, meg Ceglédre, Georgi székhoz szoktam ugye járni, amikor ugye nem szolgálok, meg nem megyek ugye hirdetni az evangéliumot, és ugye nagyon nagy hatással volt rám, hogy ugye elkezdtem, ugye utána már nem jártam le ugye a Szolnokra, hanem ugye Budapestre, meg Ceglédre jártam ugye gyülekezetbe, és ugye én ugyanúgy folytatom ugye a missziós ugye szolgálatot, és ugye nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon nagy fejlődésen mentem keresztül, például ugye nagyon nagy hatással volt rám, hogy a Luftibinek a csodálatos tanításai, amit ugye ott végighallgattam ugye a hídgyülekezetébe, Nagy Józsinak a tanítása, és főleg így az imája, hogy imádkozott értem, meg ugye Szolnokról lejött, ugye ilyen evangéliumokat hirdetni, találkoztam velük, ugye rengeteget segített ő is így a szolgálatba, Georgis is Cegléden, tehát csodálatos volt, hogy tanítottak, hogy vittek elő, és Isten ugye mindig olyan szolgálók és olyan tanítók felé vitt, hogy én is ugye, hogy adom ki magamból az evangéliumot, meg megyek hirdetni, és gyülekezetek a lakónak, akkor ugye, tehát én is, nekem is kell szellemi táplálék, és nekem is kell segítség, és ugye ebben a hídgyülekezete volt az, aki meg a mai napig is ugye ők segítenek ebben.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Suki Nándor lesz a vendégem a következő órában is. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, aztán folytatjuk. Tartsatok velünk!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az autentikus cigányzenekarok világa. Az autentikus cigányzene a roma kultúra egyik legfontosabb és legőszintébb kifejezési formája. A zene generációról generációra öröklődő hagyományokat, érzéseket, történeteket és közösségi élményeket őriz. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsen egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányzene. A különböző roma csoportok más-más zenei hagyományokat alakítottak ki, amelyekre hatással volt az adott ország, régió, nyelv és környezet is. Mit jelent az, hogy autentikus cigányzene? Az autentikus szó ebben az esetben elsősorban olyan zenét jelent, amely szorosan kapcsolódik egy közösség hagyományaihoz és eredeti zenei kultúrájához. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy zenekar régi hangszerekkel játszik, vagy hogy minden dal évszázadok óta változatlan formában létezik. Az autentikus roma zene egyik fontos jellemzője, hogy sok esetben hallás után szájhagyomány útján öröklődött. A dallamokat, ritmusokat és énekeket az idősebb generációk adták tovább a fiatalabbaknak. Emiatt ugyanannak a dalnak több változata is lehet. A roma zenei hagyományban különösen fontos az énekhang, a ritmus, az improvizáció és az érzelmek kifejezése. Egy-egy előadás ezért nem feltétlenül hangzik ugyanúgy kétszer, az előadó saját érzései és pillanatnyi hangulata is alakíthatja. A magyarországi autentikus roma zene. Magyarországon többféle roma zenei hagyomány alakult ki. Az egyik legismertebb a magyarországi olátcigányok hagyományos zenéje, ennek jellegzetes formái közé tartozik az énekes zene, a szájbőgőzés, a taps, az asztal vagy más tárgy ritmikus használata, valamint a különböző közösségi éneklési formák. A hangszeres zene mellett az éneknek kiemelkedő fontos szerepe van. Sok dal történetet mesél el, érzelmeket fejez ki, vagy egy közösségi eseményhez kapcsolódik. Az autentikus roma zenében gyakran találkozhatunk úgynevezett cigánydalokkal, amelyek között vannak szerelmes, mulatos, szomorú, vallásos és mindennapi élethez kapcsolódó énekek is. A Parnograszt a magyarországi autentikus roma zene egyik legismertebb együttese. A zenekar nevét a romani nyelvekből származó fehér ló kifejezésként szokták értelmezni. A zenekar a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Paszabról indult, és zenéjében az olátcigány hagyományokra épít. A Romengo. Szintén meghatározó együttes a Romengo, amely az olátcigány zenei hagyományokat képviseli. Zenéjükben nagy szerepet kap az autentikus éneklés, a hagyományos ritmusvilág és az improvizáció. A Romengo egyik érdekessége, hogy koncertjeiken az ének és a ritmus sokszor önmagában is rendkívül erőteljes. Nem feltétlenül van szükség nagy hangszerparkra ahhoz, hogy intenzív zenei élményt hozzanak létre. A Ternipe. A Ternipe szintén fontos szereplője a magyarországi autentikus roma zenei életnek. A zenekar a roma hagyományokat modern színpadi környezetben mutatja be, miközben nagy hangsúlyt fektet az eredeti roma zenei világ megőrzésére is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romákról. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekik.